0: ki hova raktak börtönbe, tehát mindent tudsz. A bulvár is már mindent a világon feltérképez. Azt is tudjuk, amit nem kéne tudnunk. De hogy ezzel mit kezd az ember, vagy ez hogy csapódik le egy egészen hétköznapi szituációban, vagy hogyan fordulnak egymás felé az emberek ilyen nagyon elmagányosodott, nagyon nem tudom, akár agresszív környezetben, amiben itt az utóbbi években azért szerintem volt részünk, tehát volt olyan közhangulat, amikor igazából tényleg ilyen csodaszámba ment az, hogy valaki minden papírforma ellenére szépen tudott viselkedni a másikkal. Vagy tényleg hogy kezeljük az olyan helyzeteket, amikor nem tudom, felső vezetékszakadás van, és akkor ott ülsz egy állomáson, fogalmat sincs meddig, és akkor mi
1: 40
0: van?
1: 40 fokban.
0: Így van, és muszáj beszélgetned. Uh-huh. Szóval szerintem...
1: Te szeret még beszélgetni?
0: Én igen. Nem mindig.
1: Na ezt akarom kérdezni, mi van, ha olyan a hangulat?
0: Nagyon sokat hallgatok zenét, tehát az úgy mondanám, hogy az időm egy részében beszélgetek, kérdezek, figyelek, hallgatok, az idő másik részében pedig be van dugva a fülem, és zenét hallgatok, és így processzálom a látottakat, hallottakat. De sokszor egyébként van olyan novella, képzeld el, ami úgy született meg, hogy fikciós, de nem fikciós, mert egy valódi jelenetet láttam egyszer egy vonatablakból, ami most már vagy 10 éve itt van az agyamban, és megszületett. És érdekes egyébként, hogy nem véletlenül raktam a kötet végére egy lejátszási listát, pontosabban egy dallista van benne, mert...
1: QR-kóddal? Hogyha...
0: Nem, azért nem QR-kóddal, hogy pötyögje be az ember. Aha, és okay. nézze meg az előadót is, és egyébként van olyan, akinek, tehát hogy olyan számok is vannak, amik nem nincsenek még fenn mondjuk Spotify-on, mert még nem jelentek meg, de már YouTube-on elérhetők. És azért raktam bele, mert a zene az nem csak úgy játszik szerepet, hogy a háttérben szól, amikor én írok, hanem vannak ezek a dalok, amik végtelenítve mentek egy-egy novella írása közben, és például meg tudom mondani, hogy melyik az a szereplő, aki nem létezne, hogyha nem ezt a számot hallgatom. Uh-huh. Mert valami olyat hozott elő belőlem, akár a szövege, akár a hangulata, akár a
1: nem tudom, az építkezése. Ezek többnyire külföldi, vagy magyar dalok is?
0: Is, van magyar is, van külföldi. Vegyes. Is. Igen, van norvég folk, koreai, tehát van képok
1: minden,
0: is benne.
1: Elindít.
0: Minden van benne.
1: Oké, de jó. Kulissza, titkok a javából.
0: Mindent itt mondok el először.
1: Köszön,
0: nálad.
1: Örülök neki. De a közönségnek is el fogod mondani? Mondjuk a közönség találkozókon?
0: El.
1: Mi lesz a könyv héten?
0: 10-én lesz a könyv bemutatóm a Bookup könyvesboltban, és a könyv héten fogok dedikálni, úristen, ezt fejből kellene tudnom, vasárnap fogok, azt hiszem, hogy délben, de a szerzői
1: oldalon
0: az oldaladon,
1: ezt akartam így mondani, van. Ott lesz, ezt érdemes
0: így
1: követni.
0: Van. És hát természetesen majd megyek Szatmárba is, megyek Debrecenbe is, ugye így az út közbeni, meg a mindenféle otthonaimba mindig szoktam könyvbemutatót, meg könyves beszélgetéseket is tartani.
1: És azt lehet már előre sejteni, látni, tudni, hogy milyen hangulatúak lesznek ezek? Tehát más Debrecenben, más a könyvhéten, a bunkerben, bárhol?
0: Nagyon érdekes. Ezen még nem gondolkodtam. Hát a nagymamám magyaráznak a fehérgyarmati bemutatója, az egy ilyen... tudod, van egy csomó olyan videó már a TikTokon, hogy egy-egy sztár éppen a színpadon nézi, hogy énekel a közönség, énekli az ő dalát, igen, és igen, hogy ez igen. Az a pillanat, amikor felfogta, hogy megcsinálta. Uh-huh. És tényleg...
1: A pillanat, igen.
0: Na, nekem igen. Ez a fehérgyarmati könyvbemutató ilyen volt, és egyébként ilyen volt a Margó Fesztiválos könyvbemutatóm, amit a Tapasztó Orsival, vagy a Tapasztó Orsi volt a műsorvezetőm, és képzeld el, hogy az egyik legjobb barátnőm felment a nézőtér tetejére, ugye ez egy ilyen emelkedő nézőtér, és készítette egy képet, ami rajta van az, hogy milyen iszonyatosan sokan voltak. Rajta vagyok nyilván én is a Tapasztó Orsival, és én azt kaptam tőle karácsonyra, hogy ezt kinyomtatta nekem, ezt a képet előhívta, és azt mondta, hogy azért, hogyha bármikor még egyszer eszembe jutná bizonytalanodni abban, amit csinálok, vagy hogy ez mennyit jelent embereknek, akkor legyek szíves elővenni ezt a képet. Úgyhogy ezek ilyen könyvbemutató, ugye?
1: Oké, örülök neki.
0: És hát a debreceni pedig azért volt különleges, mert ugye ott a dr. Gacsei Bába Barbarával, a lektorommal beszélgettünk, és

0: ott pedig az egy óriási megtiszteltetés volt nekem, hogy a Debreceni Egyetem nyelvészeti tanszékéről ott nagyon sokan voltak, akik eljöttek, mert érdekelte őket az a közös munka, amit mi végeztünk. Itt ebben az új kötetben, az Otthonról Haza című kötetben is van egyébként szabolcs-szatmári nyelvjárás, de ez egy egészen másfajta megközelítés a nyelvjárásnak. Tehát én elbeszélőként nem nyelvjárásban beszélek, vannak szavak, amiből dekódolható az én beszédemben, ha úgy tetszik, hogy én is onnan származom, de egyébként azok, akik szatmáriak is úgy beszélgetnek egymás között, ők viszont tájszólásban szólalnak meg. De nem úgy, mint a nagymamám magyarázban, nincsen ez dialektológiai jelekkel a tudtunkra adva, tehát ilyen, hogy mondjam, utalásszerűen, hogy egyértelmű legyen. Anélkül viszont hiteltelennek éreztem volna, tehát nem akartam így kilúgozni a nyelvjárást a párbeszédekből.
1: Szereted ezt a könyvet?
0: Nagyon. Na, én nagyon... Tegnap úgy fogalmaztam, a 21. század kiadónak volt a ilyen kiadói rendezvénye, és beszélgettünk utána, ott volt a szerkesztőm, Laik Eszter, és ott volt néhány olyan ismerős olyan szakemberek, akik így régóta követnek engem, mármint a pályafutásomat így értem, és hogy mondtam, hogy én azt érzem most ezzel a kötettel, hogy beértem magam. Mert egy egész életemben zsonglőrködtem, hogy akkor milyen munkákat végezzek, hány mellékállást lehet még vállalni, tehát hogy úgy mindig háttérbe szorítottam egy picit a szépírói vágyaimat, és akkor mindig, amikor volt valami nagyon nagy krízis az életemben, akkor utána abból lett valami, vagy egy regény, vagy egy nagymamám magyaráz. És ezek a szövegek, ezek közül van olyan, ami 10 évvel ezelőtt született. Van olyan, ami egészen friss. És,
1: de mégis egységet alkot.
0: Egységes. Azt érzem, hogy egységes, és azt érzem, hogy ezzel a kötettel el tudtam mondani azt, amit eddig nem. Kellett hozzá nagymamám magyaráz, mert tényleg meg kellett tanulnom nagyon sok mindent magamról, meg a hazámról is, és kellett hozzá az, hogy olyan emberek vannak körülöttem az utóbbi években, akik hisznek abban, hogy ez fontos.
1: Tehát, meg hogy, benned is.
0: Igen, így van, ez a kettő együtt, és azért tettem itt különbséget.
1: Ez az életkorral jön? A tapasztalásokkal?
0: Meg a nagyon sok terápiával.
1: Igen?
0: Tényleg. Tehát, hogy ezt most nem így akarom elpoénkodni.
1: Akkor van értelme.
0: Van értelme. Én mindenkit elküldenék terápiára. A legcsodálatosabb dolog, amikor úgy tudsz létezni már a saját életedben, hogy még ha rossz is, akkor se katasztrofizálsz, hogyha nehéz valami, akkor is érted a saját működésed, és hogyha érzed, hogy nem jó irányba haladsz, akkor be tudod húzni a féket, és azt tudod mondani, hogy ez most nem jó, ide nem megyünk vissza, itt már voltam.
1: Hú, most vagyunk a mélyén, igazán. És az a baj, hogy lejárt az időnk.
0: Látod, most írhatok egy újabb könyvet,
1: nem,
0: hogy jöjjek
1: hanem
0: megint.
1: Most arra kérlek, és akkor tegyük le itt a hallgatók előtt a nagy esküt, hogy van ennek a műsornak egy olyan változata, amikor hosszabban tudunk beszélgetni. Gyere vissza, kérlek, akkor valamikor a nyáron.
0: Boldogan.
1: És ezt folytassuk, mert rengeteg kérdés bennem maradt. De most már sajnos nem tudom elkezdeni.
0: Hát akkor ez egy ilyen cliffhanger.
1: Igen, hogy akkor innen folytassuk. Jó, sok csillogó szempárat kívánok neked mindig, de most meg pláne a könyvbemutatókon, és akkor zsebeld be ezeket a tapasztalásokat, élményeket, és akkor ezeket az élményhalmazzal folytatjuk. A terápiáktól nem felejtem el.
0: Így van, köszönöm.
1: Cseppei Adriánnel beszélgettem, azt a sok-sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába a figyelmükkel. Viszonozzák. Kövessék, szeressék őt. Adriántől most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult. A

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma, ugyanolyan fontos vendéggel természetesen. De hát tudják, hogy ebben a műsorban, sőt ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is, és ugyanaz vonatkozik természetesen még mindig erre a részre is, hogy olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is képesek ezt a bizonyos kulturális életet irányítani, formálni, meg hatással lenni rá, de hát tulajdonképpen Alt Andrea ezt már annyiszor meghallgatta tőlem, hogy szerintem már a felkonfot is el tudnád mondani.
2: De jól esik újra és újra hallani, meg jól rávilágítasz dolgokra.
1: Hát alkotó ember vagy, művész ember, aki igen, teremtett egy olyan platformot.
2: Igen, pontosan, tehát az én alkotásom az nem tárgyasul, hanem pontosan a platformot, a fixet, a független iparművészeti szalon.
1: De ahhoz is kell.
2: Így van.
1: Hát ahhoz is kell valami művészi véna.
2: Mindenképpen, mindenképpen.
1: Művészekkel dolgozol.
2: Az pedig vitathatatlan, így van. Mint ahogy a most is konkrétan 100 kortárs iparművésszel dolgozom együtt, és dolgozunk közösen.
1: Na mennyi rende? Most ez, amíg vártalak, ezen gondolkodtam, most konkrétan hány rendezvény van egy évben?
2: De most már 4.
1: Te bírod?
2: Én is bírom, és az alkotók is bírják, mert 3-3 hónap esik egy-egy rendezvény közé, és az mindenkinek megfelelő felkészülési idő. Viszont igazából azt mondtam, hogy 4 rendezvény, de ez nem igaz, mert az évvégi rendezvény, ugye adventkor, most egymás után 3 hétvége lesz, és én ezt így nagyvonalúan egy kalap alá veszem.
1: Értem.
2: Igen.
1: Most viszont egy hétvége lesz.
2: Most viszont konkrétan egy hétvége lesz, a mostani hétvége.
1: Hát van még 2 napunk talán? Mikor kezdődik ez? Szombat-vasárnap vagy péntek?
2: Szombat-vasárnap lesz, hát igen. Akkor szombat-vasárnap reggel 10-kor már kezdődik.
1: Rápihenhetnek.
2: Hogyne.
1: A pénteket a még használ. Ti nem?
2: Mi már sokat nem pihenünk, igen.
1: Na tényleg, akkor a kulisszatitkokról mielőtt elkezdenénk a mostani programot elemezni, hogy ilyenkor, mondjuk most csütörtök este van, amikor beszélgetünk, ilyenkor már ti pakoltok, vagy még nem?
2: Nem. Szervezői részről sem pakolunk, pénteken kezdődik. Igen, mert ugye a helyszín a Petőfi Irodalmi Múzeum, mint rendezvény helyszín.
1: És jó, pénteken ott délután, nyilván az működik.
2: Hogyne, okay. Hogyne. Pénteken délután a PIM-nek például még rendezvénye van.
1: Tehát és mi, csak ti utána tudtok
2: igen,
1: elkezdeni.
2: Illetve mi péntek délelőtt már elkezdhetjük dekorálni a lépcsőházat, mert hogy ezt nagyon szeretik a látogatók, amikor mindig az adott rendezvény arculati elemeivel és színeivel valahogy segítünk a ráhangolódásban, és ez a dekorálás például elkezdődik már péntek délelőtt, és utána péntek délután pedig érkeznek a bútorszállítók, a gasztroegységek, mert hogy képzeld el, hogy most gasztrokínálat is lesz az udvaron, és akkor ők is betelepülnek, a művészek pedig majd szombaton, hát mi szépen hajnalba elkezdjük ezt az egész történetet ahhoz, hogy igen, szóval ez a rész, ez kemény, tényleg, ahhoz, hogy mi 10 órára nyitásra cakli-pakli kész legyünk mindennel.
1: Na, mindjárt megyünk a konkrét művészi vonalra is, de hogy van ez a gasztro?
2: Ugye, hogy ez izgi.
1: Hát hogy ne
2: szóval ez mindenkit izgat, szerintem mindenkit izgat. Igen. Eleve az Irodalmi Múzeumnak van egy nagyon jó büféje, a szó közbüfé, isteni kávékkal, meleg szendvicsekkel, sütikkel, de most a kertbe kovászos pizzások jönnek, akik olyan piknikboxokat raknak össze, ami tényleg én csak elolvastam, hogy mi lesz a kínálatukban. Fantasztikus tényleg ételkreációkkal készülnek, ezen kívül kézműves fagyi is lesz, mert hát ugye a piknikhez hozzátartozik azt, hogy letelepedünk, igen, szól valami jó zene, és szólni fog, mert egy profi DJ jön, és ő szolgáltatja a zenét, és akkor ott lesz a szemiszom, dínom, dánom, de nem feledkezünk meg a fókuszról, ami ugye a dizájnveser és a 100 alkotó.
1: Na, 100 alkotó, akik mondjuk az előző fix
2: részben
1: ből jönnek.
2: Részben, igen. Mindig van egyfajta cserélődés, és most külön figyeltünk erre, hogy tudod, időről időre te is felszoktad vetni, hogy akkor hogy van, hogy akkor fogadunk be új művészeket. Igen. És igen, ezzel a rendezvénnyel, ez egy kicsit más, mint a többi, majd szóba hozzuk, szerettük volna tényleg akkor őket behívni, hogy végre bemutatkozási lehetőséget kínáljunk nekik. Tehát most azoknak is, akik régóta látogatnak a Fixre, érdemes lesz jönni, mert kifejezetten sok új művésszel találkozhatnak. Aztán mindig el szoktam mondani, hogy aki most érdeklődik a mai magyar portás iparművésze, design, designerek iránt, ők pedig jöjjenek bátran, nekik ott lehet, hogy mindenki új lesz, de annál jobb.
1: No, ők értem, hogy iparművészek, de miket gyártanak elsősorban, vagy miket készítenek?
2: Az iparművészek?
1: Igen.
2: Ez egy jó felvetés, érdemes is tisztázni, mert nem mindenki van képben ezzel kapcsolatban. Az iparművészet ez egy borzasztóan szerteágazó terület.
1: Igen.
2: Ide soroljuk a porcelánművészeket, a keramikusokat, az üvegművészeket, az ékszertervezőket és emblok azokat, akik ékszerekkel dolgoznak, illetve fémművesek. Aztán a textiltervezőket. Megint egy óriási, önmagában egy óriási terület, hiszen a lakástextilektől kezdve a ruhákig, amiket mi magunk viselünk, nagyon sok minden ide sorolható. És akkor vannak a bőrtárgytervezők, és itt nem kell elsősorban, vagy feltétlenül ilyen nagyon elvont bőrtárgyakban gondolkodni, mert bőrtárgy mondjuk egy gyönyörű női táska is, aztán a fatárgy tervezők, és vannak illusztrátorok közöttünk.
1: És most eszembe jutott valaki, aki biztos, hogy nincs ott közöttetek,
2: nép,
1: tojásdíszítő a hölgy, Zsigóné.
2: Igen, ismerjük.
1: Barátnőnk, igen. Kecskemétről, aki ugye ő azt mondja, hogy népi iparművész.
2: Igen, népi iparművész.
1: Tehát akkor ő is beletartozhatna
2: egyébként. A népi iparművészet az egy értelmszerűen iparművészet. Vannak népi iparművészek köreinkben, de olyan népi iparművészek, akik az alkotás során innovatív elemeket alkalmaznak, vagy egy új szemléletet hoznak be. Tehát persze nagyon gyönyörű és klasszikus terület a tojásfestés. Egyrészt most itt aktualitása sincsen.
1: Jó, tudom, nem is azért, nem őt hiányolom minden.
2: Meg népi iparművészek kevésbé, csak mondom, ezzel a megkötéssel. Igen, ezzel a megkötéssel. Okay. Tehát, hogy mondok akkor én is egy konkrét példát. Tehát vannak olyan művészek, akik mondjuk vesszőfonók, és ugye ez is lehet egy nagyon-nagyon klasszikus kivitel, de lehet olyan, ami egy egészen speciális, egyedi fonási technikát alkalmazva készül.
1: Világos. No, a másik, már ezen is gondolkodtam, hogy én nagyon régóta keresek olyan bőr nyakba akasztható valamiket, most majdnem mondtam egy csúnya szót rá, de hogy tudod, ezek a kiegészítők, amik itt vannak, akár a minek nevezzük ezt?
2: Tehát karkötő, a karunkon, csuklonkon, igen, nyakunkban.
1: Ami
2: igen.
1: Nem irritál, hanem igen. Mégiscsak, meg egy jól néz ki, a vastagabbat, tehát sehol nem találok egyébként.
2: De, gyere! Fogsz.
1: Lehet nálatok?
2: Igen, abszolút. Tehát, hogy a bőrtárgyba ez is beletartozik, igen. Amikor mondtam, hogy nem valami elvont, megfoghatatlan témát kell ez alatt érteni, hanem ezek között abszolút vannak használati darabok, igen.
1: De egyébként, mit tudom én, egy bőrövet is vehetnék? Hogyha nekem arra van szükségem.
2: Bőrövet például tudsz készítetni. Tehát lesz a művészek között olyan, aki bőrműves, és lesz olyan, aki bőrdíszműves. És tök jó, hogy ezt szóba hoztad. Akkor egy mondattal el is mondom, mi a különbség. Szerintem nem sokan tudják. A bőrműves, ő kézzel készít mindent. Ő kézzel var. Tehát azt a iszonyat vastag marhabőrt, krokodilbőrt, stb., amiből ezt dolgozik, ő azt kézzel képes megvarni. A bőrdíszműves pedig ugye géppel dolgozik. És lehet, hogy erre a rendezvényre nem övekkel érkeznek, de hogyha közöttetek ott a kapcsolódás, és elmondod, hogy te miben gondolkodsz, akkor biztos vagyok benne, hogy ennek nem lesz akadálya. Ezért is jó egy ilyen közönség találkozó. Pont azért, hogy jelezzük az igényeket, feltesszük a kérdéseinket, egyeztetünk, felveszik az előrendelést, tehát hogy boldogok a művészek, szuper, hogyha valamilyen felkérés és megbízás érkezik.
1: Változatlanul ingyenes a...
2: A látogathatós? Igen, abszolút. Sőt, az egész programra lesz egy szombati nap folyamán délután egy pódiumbeszélgetés is, és még arra is. Tehát, hogy törekszünk arra, hogy az összes programot, ami kötődik valamilyen formában a rendezvényhez, ingyenesen biztosítsuk mindenkinek.
1: A pódiumbeszélgetések mi a témája?
2: A pódiumbeszélgetés, elmondom ezt a címét, nagyon árulkodó, okay, jó? Okay. A pódiumbeszélgetés címe a stílusára, vagy tényleg ennyi mindenre van-e szükségünk?
1: Uh-huh. Ja, oké. Okay.
2: Ugye? Tehát, igen, hogy mindenben elmondott, nem van, igen. Okay. És akkor ezt egy divatszakértőnek és iparművészek közreműködésével történik ez a beszélgetés, tehát különböző aspektusból vizsgálva a divatos témákat.
1: Kiállítás is lesz?
2: Ezen nincs kiállítás. Na, most ez a június, ez alapvetően a lazaságról szól, illetve ha kicsit nyakatekert módon, de a piknik szigeteket, piknik installációkat, amiket művészek terveznek, és ezek majd a Károlyi kertben, bocsánat, nem a Károlyi kertben, a PIM-nek a kertjében kerülnek elhelyezésre, akár tekinthetjük egy szabadtéri kiállításnak is, de olyan kiállításnak, ahol a kiállított darabokat szinte kötelező birtokba venni, és arra használni, amire való. Magyarul leülni rá, lefeküdni rá, aha, letelepedni, értem, beszélgetni, enni rajta. Tehát, hogy ilyen formában akár igen, ez egy rendhagyó kiállítás.
1: Hát aztán azt ugye mindig mondom, amikor jössz és beszélünk a Fixről, hogy azért is érdemes elmenni, aki még nem látta a Petőfi Irodalmi Múzeumot.
2: Hát hogyne, csodálatos épület,
1: kettőt
2: igen.
1: Kettőt össze lehet kötni ilyen szempontból.
2: És milyen jól. Tehát, hogy ez a klasszicista palota, ahol én imádok róla beszélni, a PIM-ről, annyira gyönyörű épület, feljönnek az emeleti termekben, minden teremnek külön hangulata és atmoszférája van, más-más van fókuszban, tehát van olyan terem például, ahol Lócz Károly festette a freskót, ezt Lócz teremnek hívjuk, aztán van a Vörös Szalon, ahol vörös selyem, brokát tapéta található a falon, mindenhol aranyozott facsillárok, kandelláberek, márványkandalok, szóval ámulatba ejtő. És ebben a közegben helyezkednek el ugye az iparművészek, akik pedig hozzák a saját alkotásaikat, és ez a kettő együtt elkezd élni és lüktetni. Igen.
1: Lüktet maga a tömeg is, aki benneteket választ?
2: Alapvetően igen.
1: Dinamikus,
2: igen. Kíváncsiak vagyunk, hogy például ezt az új kezdeményezést, tehát Fix June nem volt még eddig. Ez az első ilyen rendezvényünk, hogy hogyan fogja fogadni majd a közönség. Ez egy kísérlet, jelleggel valósul meg, igen. És nagyon optimisták vagyunk, és nagyon készülünk. Nyilván másként nyilatkoznék, hogyha mondjuk most adventről beszélnénk, hogy milyenek az adventi vásárok, mert igen, ott tűt nehéz lenne leejteni. Igen.
1: Jó, hát ennek akkor megvannak a... De a karácsony az mindig más.
2: Persze, meg az mindenki életében más. Persze. Meg ez a rendezvény most teljesen másról szól. Tehát alapvetően nyitunk azok felé, akik, mint ahogy elhangzott már...
1: Újak?
2: Nem biztos, hogy tudják, mi az az iparművészet, hogy azt hogy kell értelmezni. Akik egy kicsit óckodnak tőle, tudod, hogy ez valami nagyon elvont, megfoghatatlan, vagy valami nem is tudom, elit réteg számára létrehozott esemény, és hogyha ide csöppennek, rögtön meg fogják tapasztalni. Nem, erről szó nincs.
1: No, de milyen fontos az, hogy látod az elején, amiről beszéltünk, hogy te is alkottál egy komoly szakmai plén, vagy közösséget, egy fórumot,
2: igen,
1: ami a megmutatkozása lett ezeknek a művészeknek.
2: Igen,
1: a platform.
2: Igen, a platform, így
1: mert
2: van.
1: Mert egyébként
2: van.
1: Honnan tudná a fiatal, hogy mi az az iparművészet? A TikTokon
2: hogyne,
1: ott van?
2: Hogyne, nem teljesen egyetértek, igazad
1: van. És kevesen, akár még találkozottak is velük.
2: Tehát a kortárs művészek, tehát nyilván nem az a feladatuk, hogy önmagukat menedzseljék, de rákényszerülnek, többé-kevésbé. Uh-huh. Van, akinek jobban megy, de inkább a kevésbé. Ez nem is az ő feladatuk.
1: Ezt teremtettél számukra, igen, egy ilyen megjelenési lehetőséget, igen, ahová egyébként miért nem mehetnének szombaton vagy vasárnap a fiatalok, úgyse találnak soha normális randi helyszín, találkozzanak ott a Fixen.
2: Na most ennél jobb helyszín, igen, még okrocot is biztosítunk hozzá, amiket iparművészek terveztek.
1: Na, tehát itt azért össze van kötve az ismeretterjesztés,
2: igen,
1: Az igazi szakmai
2: és fórumra. Hiszünk is ebbe, hogy ezt így lehet. Tehát meg kell élni, meg lehet élni ezt az egészet, és úgy talán jobban beívódik, hogy mi ez az egész iparművészet.
1: Mit tapasztaltok, általában látogattok férfiak vagy hölgyek?
2: Hát azt hiszem nem lesz meglepetés, hogy általában hölgyek, okay. Igen, de a hölgyek hozzák az urakat, meg a gyerekeket, tehát de azért túlnyomó részt hölgyek, igen. Igen.
1: De a művészek is?
2: A művészek is, az igen, alkotók? Pont erre akartam tényleg? Kitérni, igen. Tehát a 100 alkotóból, hát lehet, hogy nagyon el fog csodálkozni, de én konkrétan számszerű adatokat tudok közölni, tehát 95% női alkotó. Igen, igen.
1: De mi, mert igen. Ügyesebbek, vagy őket jobban érdekel?
2: Figyelj, az iparművészet, tehát amiket felsoroltunk, területeket, az alapvetően nőket mozgat és mozdít meg. Mm-hmm. Míg a képzőművészet, az egy kicsit, de persze nem jó általánosítani, meg sose jó, mert itt most sokan jelentkeznek, hogy de nem, mert én képzőművész vagyok és nő, de hogy alapvetően az iparművészet sokkal jobban nőkről, nőknek szól, mint a képzőművészet.
1: Uh-huh. Na jó, hát akkor, kedves urak, még ismerkedni is lehet.
2: Ott,
1: ennyi
2: hogy ne?
1: Ennyi hölgy között. Nem, mert ez egy funkciós.
2: Igen, most mondjuk egy bogarat el is ültettél, de ez most nem.
1: Csináljatok társkeresőt. Nem, mert úgyis az a baj a mindenkinek.
2: Igen, ez lenne a bogár neve egyébként, igen.
1: Az online őrületben, ami van, uh-huh. Ugye, hogy nem is nagyon van uh-huh. már olyan platform, most megint bocs, hogy ezt a szót használom, ahol lehet találkozni uh-huh. normálisabb közösséggel.
2: Ez meg egy klasszikus találkozóhely. Igaz, igen. Hogy eddig ugye az alkotó és közönség viszonylatáról beszéltünk, de hát miért ne lehetne hát itt azért tovább lehet fűzni néznek, ezt a szálat.
1: Jönnek, mennek, kísérgethetik egymást. Tehát ez...
2: Abszolút, jó, búzdítsunk erre mindenkit.
1: Hát
2: ráadásul
1: most
2: tetszik
1: csak gondolj bele, nem az van az első randin, hogy vagy két szót nem tudnak szólni, és ez a zavar.
2: Jó. Ez nagyon
1: hát akkor
2: jó.
1: Ott szépen a művészek majd segítenek.
2: Én pont ezt akartam mondani, hogy akkor ők feloldják ezt a dolgot, és akkor... Így van.
1: Hogy tudják, hogy mit kell mondani, meg hát tényleg sose tudni, hogy miben szeretnek bele, nem csak egymásba, uh-huh. hanem ott a művészeti alkotásokba is. Általában hogy épül fel egy ilyen sor, mondjuk egy művész sor? Kik vannak egymás, mert csak így tényleg random jelleggel.
2: Jó a kérdés. Tehát, hogy arra gondolsz például, hogy mennyire tematizálunk egy-egy kiállítást, mert semennyire. Lehetne az is egy rendezési elv, vagy koncepció, hogy akkor mondjuk külön legyenek a kerámikusok, külön az üvegművészek, nincs, és igen. Akkor folytathatnak. Nem, hát így ez a diverzitás, aha. Az így meg iszonyatosan izgalmas így.
1: De vannak, akik kérik ugyanazt a helyet, ahol
2: Persze. Egyrészt igen, és egyet is értünk, mert tulajdonképpen a közönség is megszokta, hogy ott vannak, uh-huh. És akkor valaki célirányosan oda megy az ő kedvenc művészéhez, mert nagyon-nagyon kíváncsi, hogy az elmúlt 3 hónapban mit alkotott, és akkor utána, miután ott megtörtént akármi, utána néz csak körül. Igen. Illetve olyan is van, hogy ugye nagyon törekszünk rá, hogy a 2 nap folyamán 2 hosszú napról beszélünk, ami mégiscsak nyilván a művészekről is szól. Hát fontos, hogy jól érezzék magukat. Tehát, hogyha van egy olyan igény, hogy két művésznő, akik az életben is barátnők, szeretnének egymás mellett lenni, hát akkor természetes. Hát, uh-huh. Egyértelmű, jó, hogy van. Persze.
1: Na, még egy kérdés így a végén, hogy ami, ugye van ez a 3 hónap,
2: igen.
1: Amíg előjönnek valamivel, de például ők mennyit visznek egy termékből, vagy alkotásból?
2: Hát azért általában ugye egy termékből egyet, mert hogy alapvetően egyedi alkotás.
1: Na, ezt akartam kérdezni, tudod, annyira egyediek, hogy akkor ebben nem az, hogy csinál 5-öt.
2: Nincs sorozatgyár. Figyelj, lehet, hogy csinál 5 nagyon-nagyon hasonlót. De maradva ennél a példánál, hogy kerámikus, egy-egy égetés során nem lehet olyat nem csinálni, lehet, hogy az 5 egyforma. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy tökéletesen egyforma.
1: Pont az egyediség akkor a lényeg.
2: Nyilván.
1: Más nem fog szembe jönni.
2: Pontosan. Abba pedig abszolút rutinjuk van, hogy egy-egy vásár alkalmával körülbelül mennyi alkotást kell hozni ahhoz, hogy egyrészt vonzó legyen a standjuk, uh-huh. Másrészt pedig, hogyha olyan a forgalom, akkor ott legyen utánpótlás. Uh-huh. Ez kivéve adventkor ott nem mindig valósul meg, egyszerűen van, hogy nem tudnak annyival készülni.
1: De egyébként azt veszitek észre szervezőként, hogy az emberek erre költenek és szeretnek egyedi dolgokat vásárolni?
2: Talán egyre inkább, igen, elmondható ez a tendencia. Természetesen vannak olyan rendezvények, amikor tudod, ez feltetően elég belsős információ, de nyilván figyelnünk kell arra is, hogyha egy rendezvény mondjuk hó közepén vagy hó második felére esik. Uh-huh. Tehát már úgy eltávolodtunk a fizetést. Tehát, hogy ezek mind-mind befolyások, nem elhanyagolható tényezők.
1: Uh-huh. Na jó, hát mi most a hó elején.
2: Mi most hó elején vagyunk, így van.
1: Tessenek. Tessenek a Petőfi Irodalmi Múzeum felé venni az irányt.
2: Pontosan.
1: A Fixre.
2: Várunk mindenkit szeretettel.
1: Fix.hu?
2: Fix.hu,
1: igen. Igen, mozaik szó, IKS.
2: IKS, jaj, de jó, hogy elmondtad, igen. Igen, kortárs szalon, igen, fix.hu.
1: Sok csillogó szempárt.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: És nagy baj akkor nem lesz, ahogy mindig szoktam mondani. Alt Andreával beszélgettem, kedves hallgatóink. Találkozunk akkor ott hétvégén, még egyet aludhatnak addig, hogy elinduljanak. No, mi meg pedig megyünk tovább. Jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csepei Adriennek és Alt Andreának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Azonnali hatállyal megtiltja Magyarország a vendégmunkások behozatalát 3 országból. Teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró. Eladták Ferenc pápa budapesti fiatját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar kormány azonnali hatállyal megtiltotta új vendégmunkások toborzását a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból a gyorsított foglalkoztatási eljárás keretében. A kormány korábban azt ígérte, hogy június 1-től harmadik országbeli vendégmunkások már nem érkezhetnek Magyarországra a jelenlegi rendszerben. A szóvivők ugyanakkor elismerték, hogy a szabályozási környezet rendkívül összetett, mivel a külföldi munkavállalók eddig 24 különböző jogcímen érkezhettek az országba. Első lépésként most arról döntöttek, hogy munkaerő kölcsönző és közvetítő cégek nem hozhatnak be munkavállalókat az említett 3 országból gyorsított eljárás keretében. A kormány szerint a vendégmunkás rendszer átfogó reformja még előkészítés alatt áll, a hosszú távú megoldás kidolgozása pedig időt vesz igénybe. Teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A beruházás a pesti fonódó villamos projekt második ütemének előkészítéséhez kapcsolódik, és egy olyan közlekedési csomópontot érintene, amely az átadása óta, vagyis közel 45 éve nem esett át jelentős korszerűsítésen. A tervek szerint többek között megújulhatnak az utasforgalmi és üzemi terek, korszerűsödhet a közvilágítás, és megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek is. Modernebb utastájék osztatási rendszer jöhet létre, és akadálymentes nyilvános mosdót is kialakíthatnak. Ismét felfüggeszti budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság tájékoztatása szerint átmeneti, menetrendi és operatív okok miatt július végéig törölte a Dubai és Budapest közötti összes járatát. A foglalási rendszer alapján a járatok legkorábban augusztus elején indulhatnak újra. A döntés azért is meglepő, mert a társaság néhány héttel ezelőtt még a budapesti összeköttetés fokozatos helyreállítását jelentette be. A járatok február végén álltak le az Irán körüli biztonsági helyzet miatt, majd május 22 kettedikétől heti 3 alkalommal újraindultak. A napi járatsűrűség visszaállítását eredetileg június végére tervezték. Eladták azt a hófehér Fiat 500X-et, amely Ferenc pápa 2023-as budapesti látogatásakor a pápai konvoj részeként szolgált. Az autót a látogatás után nem használták, hanem jótékonysági célra tartották fenn, most pedig 7 millió forintért talált gazdára. A Szeged-Csanádi Egyházmegye a teljes vételárat 3 súlyosan beteg szegedi gyerek támogatására fordítja. A 7 millió forintot egyenlő arányban osztják szét közöttük, így fejenként 2 millió 333 ezer forint segítséget kapnak. A hétvégén változásokra kell számítaniuk azoknak, akik a Szentendrei hévvonalat használják, ugyanis karbantartási munkák miatt módosul a H5-ös hév közlekedése. A H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között a H5 eljelzésű pótlóbusz közlekedik. Fontos ugyanakkor, hogy ez a járat nem érinti Szent István telep és Pomáz megállókat, ezért az érintett utasoknak érdemes előre tájékozódniuk az alternatív eljutási lehetőségekről. A módosított forgalmi rend miatt Pomáz és Szentendre között csak Budakalász Lendfonó megállónál történő átszállással lehet közlekedni, ami várhatóan hosszabb utazási időt eredményezhet az érintett szakaszon. 30 fokkal, strandidővel kecsegtet az első nyári hétvége, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a következő esemény már júniusi, június 9-én, kedden este 19 órától a Hagyományok Háza átriumában érkezik Szabados Tünde Ég a Mező tematikus népzenei koncertek sorában a következő fantasztikus előadás. Ő a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 13. évfolyamos növendékének koncertjéről van szó, akinek a mentora Babcsán Bence. A koncert főszereplője Szabados Tünde a négy őselem közül a legerősebb és a legféktelenebbet, a tüzet választotta. A tűz egyszerre teremtő és pusztító erő, felégeti a területed, de az égett földből új élet sarja. Ő maga az ellentét, egyszerre Isten és ördög, fény és sötétség. Azt mondja Tünde, hogy nőként megtapasztalta, milyen az, amikor egyesül a tűz belső erejével, ezzel a végtelenül sokszínű és változatos természettel. Megértette, hogy mit jelent önmagát megégetni, a gondolat fonálból született meg a verse, amely köré felépítette a koncert tervét. A történet az ártatlan, gyenge, gyermeki szikrából indul, amely eleinte szeretetből táplálkozik. Ez is tűz, még törékeny és szelíd, ami melegít, de reméget. Aztán, ahogy a világ ráfúj, a tűz megerősödik, és már haragból lobban fel, felemésztve mindent maga körül. De minden láng egyszer elfárad saját maga mérgezésétől. Eljön a pillanat, amikor a tűz egyszerűen kiég, és hamu marad utána. Nos, a koncert ívét a tűz fejlődési útja határozza meg, a szikra megszületésétől a pusztító lángon át a kiégésig, majd a megtisztult újjászületésig. Az átmenetek között lírai művek, versek és dallamok fűzik tovább a történetet, mindegyik a tűz egy-egy arcát jelenítve meg, a szeretet lángját, a szerelem melegségét, a harag tüzét, majd a hamu csendjét és a fény újjászületését. Kedves hallgatóink, június 9-én kedden este, tehát aki szeretne egy különleges előadáson részt venni, az irány a Hagyományok Háza felé.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felmondott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, hatósági eljárást indítottak a CATL lakógyár ellen a zöld folyadék miatt. Bármikor érkezhet Zelenszky Budapestre, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Felmondott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését maga kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál, közölt az MTVA sajtó és marketing irodája. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozva nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása, olvasható a közleményben, amelyből az is kiderül, hogy Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait. Magyar Péter néhány nappal ezelőtt lemondásra szólította fel a közmédia két vezérigazgatóját, Papp Dánielt és Altorjai Anitát. Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a kínai tulajdonú CATL akkumulátorgyár ellen, mert a debreceni cég szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot, tudatta a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pénteken az MT-vel. A kormányhivatal közölte, a CATL telephelyénél május 5-én este történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívüli döntéssel visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatát, és a vállalatot a kommunális szennyvízhálózat és a csapadékvíz elvezető megtisztítására kötelezte. Rögzítették ugyanakkor, a CATL a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is kiszabja a jogszabályok szerinti bírságokat. Tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról. Így válaszolt Sándor Fegyír, Ukrajna budapesti nagykövete a Magyar Hangnak arra kérdésére, hogy Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a magyar fővárosba jöhet-e a napokban. Magyar Péter miniszterelnök a napokban bejelentette, hogy teljes körű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogai bővítésének kérdésében. A kormányfő Berlinben bejelentette, kész találkozni az ukrán elnökkel. Magyar Péter annak is hangot adott, hogy Budapest szívesen lenne az orosz-ukrán háború béketárgyalásainak helyszíne. Csütörtöktől szombatig háromnapos komplex járat ellenőrzés zajlik a kelenföldi vasútállomást érintő járatokon. Az akció során a rendőrök, jegyellenőrök, rendészek és minőségellenőrök a járműveken, továbbá a megállókban és az állomásokon is ellenőrzéseket végeznek. Az intézkedések célja a jegyellenőrzésen túl az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét megzavaró emberek kiszűrése, valamint a járművek állapotának és tisztaságának ellenőrzése. A megszokottnál későbbi időpontban július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen Kékszalag Nagydíj Balatonkerülő vitorlás verseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a versenytávja az általános 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. 30 fokkal strandidővel kecsegtett az első nyári hétvége, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

'cause I gotta have faith.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 7-én, vasárnap este 19:30-tól a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében jön a 20 éves Szent István Konzi fúvós zenekara. Mert hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb zeneművészeti középiskolája, amelynek fúvós zenekara idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A Makovecz Pál irányításával működő együttes két évtized alatt összesen közel 200 koncertet adott, repertoárjukon a klasszikus, szimfonikus remekművek átdolgozásaitól az eredeti fúvószenekari darabokig mostanra csaknem ugyanennyi remekmű szerepelt. A zenekar létszáma az iskola fúvós ütős tanszék létszámától függően 70 és 80 fő körül alakul. Évente egy-egy jelentős művekből álló műsorral önálló koncerten szerepelnek, például a MIPA hangversenytermében, de szabadtéri koncerteket is rendszeresen adnak, így a zeneháza megnyitása óta tulajdonképpen ott is minden nyáron fellépnek a szabadtéri színpadon. Ebben az évben a műsor egyfajta összefoglaló lesz az elmúlt 20 év nagy koncertjeinek legsikeresebb műsorszámaiból. Liszt Ferenc jól ismert rapszódiáját, Doblai Ferenc 19. századi fuvola virtuóz, ugyancsak magyaros témákat feldolgozó duett cínója követi, Turay Gréta és Rosario Emilia szólójával. Ezután Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitánya hangzik el, majd Hidas Frigyes trombita fantáziája következik, melyben Horváth Emma játssza a szólót, végül pedig ismét egy népszerű klasszikus, az angol zeneszerző ünnepi és alkalmi indulói zárják a műsort, akit nagyon-nagyon szeretnek játszani, és akit nagyon-nagyon szeretnek, és szeret a közönség is hallani. Egy igazi össznépi közösségi mulatság, és ezt a jó értelemben mondom, június 7-én vasárnap 19:30-tól, ott a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Szeretettel várnak mindenkit.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átvilágítják a Budapest-Belgrád vasúti beruházást, nem nyomoznak tovább a kézigránát baleset ügyében, még mindig kátyúznak Budapesten, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. Vizsgálni fogják, hogy milyen módon és kihatározta meg azt a szokatlan eljárást, hogy amerikai dollárban fizessenek egy magyar kivitelező cégnek, ismertette a tárcavezető. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint kezdeményezni fogják azt is, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentumát a nyilvánosság megismerhesse. Ehhez a kínai partner engedélye is kell, de a külügyminisztérium már dolgozik az engedély megszerzésén. Megszüntette a nyomozást a győri regionális nyomozóügyészség az újdörögdi kézigránát baleset ügyében, amelyben egy kormánytisztviselő maradandó sérüléseket szenvedett a honvédségi kiképzésen. Az ügyészség szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. A vizsgálat kizárta, hogy műszaki hiba vagy hibás gránát okozta volna a balesetet, azt is megállapították, hogy a kiképző ugyan hivatalosan nem tölt hette volna be ezt a feladatkört, mert nem tiszt vagy altiszt volt, de a gyakorlat során az előírásoknak megfelelően járt el, és nem követett el olyan hibát, ami büntetőjogi felelősséget alapozna meg. A Budapest közút január és június között a kisebb kiterjedésű balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett több mint 43 ezer kátyút javított ki, közölte a társaság pénteken az MTI megkeresésére. Ez kétszeres a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának, tették hozzá. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolat elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A péntektől látogatható tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást, közölte a BKV ZRT pénteken. A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. A 10 tematikus egységben 10 történet elevenedik meg. A tárlat látogatói megtudhatják, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint hogy milyen fővárosi közlekedési eszköztechnikai újdonságait csodálta meg a brazil császár is, továbbá azt is, hogy hogyan jelölték a számozás előtt a villamos viszonylatokat. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten számíthatunk. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még elő átmenetileg élénk erős széllökések. Délután 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsoronkon ma is inspiráló. Beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztem Budapest, és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális alkotásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik önmaguk is alanyi jogon a kulturális életet tudják befolyásolni. Amikor meg együtt vannak, mert mindig örülök, amikor megtelik a stúdió, akkor meg még inkább közös erővel. Hadd a hölgyel kezdje a bemutatást. Fülöp Tímát köszöntöm nagy szeretettel. Sziasztok. És Ivanics Tamást, régi kedves ismerősünket, aki már nem először jár itt a stúdióban, nem is utoljára. És talán meg is ígértük a hallgatóknak, hogy fogunk majd időben.
2: Ha nekik nem is, de mi egymás között megbeszéltük, hogy még visszatérek, igen.
1: No, hát próbaidőszak kellős közepéről érkeztetek, és egy hetünk van a bemutatóig.
2: Így van.
1: Nem is akárhol lesz a bemutató, egy nagyon intim, szerethető térben. Ott is próbáltok egyébként?
2: Ott is próbálunk, igen. Tehát ez Szomori Dezső Hermelin című darabja.
1: Mennyivel jó, hogy, mennyivel jó, hogy ti mondjátok.
2: Igen, mert ez azért egy kulcs mondat, hogy elmondjuk, hogy mi ez a mű, hiszen ez a Sütő utca 2-ben van. Itt élt és alkotott Szomori Dezső.
1: Tehát azon a történelmi helyszínen.
2: Azon a történelmi helyszínen.
1: Ez is ott készült?
2: Igen, ezt ő ott írta, 1916-ban jelent meg, és abban az évben meg is volt az ős bemutató a Víg Színházban. És hát külön kuriózum, nem csak, hogy ott írta meg, de ez a történet ott is játszódik, abban a házban, abban a lakásban. Na most sajnos nem jutunk be abba a lakásba, ahol élt Szomori Dezső.
1: Igen, szóval múltkor is mondtad, de miért?
2: Magántulajdonban van, Kerényi Imre rendező tulajdonába került ez a lakás, ő ott élt a feleségével.
1: Vagy Kerényi, ez a Madácsos Kerényi?
2: Úgy emlékszem, hogy rendezett ott is, elnézést műveletlenségemért, most nem tudnám felsorolni, mely színházakban rendezett, de Kerényi Imre rendező, és az ő felesége éltek ott, Kerényi Imre már nincs köztünk, a felesége használja ezt a lakást, nem él ott életvitelszerűen, de tiszteletben tartjuk a kérését, hogy, hogy ne bolygassuk úgymond ezzel, hogy mi ott szeretnénk színházi előadást, tehát lent a Kugler Art Salonban mutatjuk be ezt a történetet, igazából 4 emelettel lejjebb.
1: Jó, hát szerintem ez is egy óriási dolog, mert nem ott szoktak a darabok bemutatódni, ahol éppen születtek feltétlenül, de az is milyen fura, hogy pont egy színházi ember. Az a lakás. No, hát akkor a egyik főhőst hadd kérdezzem, jó? Hogy milyen a lelkiállapotod, Timi?
3: Borzasztó.
1: Tényleg?
3: Tényleg, borzasztó.
2: Akkor is hazamegyek.
3: Elképzelhető. Nem, tehát, hogy a szó
1: a darab miatt borzasztó?
3: Igen,
1: lelkület, a hangulat miatt?
3: A lelkület,
1: miatt?
3: A hangulat. Egyszerűen annyira elképesztő ez az egész, ahogy Szomori ír. Olyan sokat gondolkoztunk azon, és a Tamás is mondta, hogy igaz vétek, és hogy biztos forog a sírjában, de hogy tehát nem szabad húzni az ő szövegéből, de muszáj volt húzni, mert egyszerűen iszonyatosan nagy mennyiség. És olyan, tehát minden egyes mondatnak és szónak annyira tűpontosan megvan a helye, hogy nagyon nehéz ezt az egészet így összehozni, de hát a Tominak sikerült, és pont emiatt nagyon sokszor használtuk ezt a szappanopera szót az egész próba folyamatra és az egész darabra, ez is a szó legjobb értelmében.
1: Na, tehát annyira, kezdeni, igen, tehát annyira... Nem szituk szóként?
3: Nem, annyira intenzív, annyira gyönyörű, annyira, tehát, hogy nem csak két embernek, hanem az összes embernek a lehető legmélyebb, tehát a zsigereiből jövő érzelmek, fájdalmak, talán manapság már valahogy azt érzem, hogy ezeket már nem éljük meg, tehát megéljük, mint így magánszemélyek, de nem annyira tesszük ki, mert szerintem nagyon sokan erre azt mondanák, hogy húha, hát ez egy kicsit sok. De szóval, hogy csodálatos. Úgyhogy ezért az én lelkiállapotom most egy kicsit így darabokban van. És nagyon könnyű, ez is olyan érdekes, ma is újra rájöttem, ahogy próbáltunk, hogy itt nem kell, tehát nem kell technikázni sírás ügyileg, vagy bármi ügyileg. Abszolút, abszolút.
2: Megy. Én ma körülbelül háromszor annak hatására, hogy néztem, hogy dolgoznak a színészek, és amilyen zsigeri...
1: Mondja ezt a rendező.
2: Igen, amilyen zsigeri érzelmek előtörnek belőlük rám, mint rendezőre, de mint nézőre is azonnal hatással van. És hát ebben az apró intim térben hát ez így extrán arcon találja a nézőt.
1: Egyébként igen. A rendező az tud ilyenkor külső vagy közönségé válni?
2: Feladatom is egyébként. Feladatom a nézőnek a szemével, agyával, lelkével figyelni, hiszen el akarunk hozzájuk jutni. Úgyhogy igen, minden pillanatban túl azon, hogy van egy koncepciónk, aminek meg szeretnénk felelni. Óvatosan mondom, hogy figyelni kell a hatását, nem hatást játszunk, de arra feltétlenül oda kell figyelnünk, hogy ez hogyan csapódik.
1: Én estér azért a hatásról beszélgetek itt. Az alkotókád nem a hatásért csinálja mindenki? Aki színpadra áll?
2: A hatás azt gondolom, hogy már egy következmény. Tehát, hogy igen. Be kell, hogy találjon a nézőbe egy gondolat, egy érzés. Szerencsénk van ezzel a történettel, ahogy Timi is mondja, szerelemről szól, szexualitásról szól, de még milyenről, hatalmas lángoló szerelemről egyébként, amire valahol talán mindenki vágyik, vagy amire sokan vágynak, de azt gondolom, nincs olyan ember, akit ez hidegen vagy. Vagy azért, mert szeret, vagy szeretett, vagy elhagyták, bármi. És hát ebben minden is megtörténik. És így arcközelben történnek a dolgok. Szóval igen, itt azért majd bekapcsol a hatás, de nem azért csináljuk, hogy sírjanak, hanem azért, hogy elgondolkodjanak a saját életükről. Amire felfűzzük a mi verziónkat, vagy az a rétege, ami számunkra a legfontosabb, az nem is véletlen kapta azt az alcímet, hogy Sodródás. 16-ban írta meg Szomori ezt a történetet, és hogyha megfigyeljük, akkor az történik, hogy emberek próbálnak egymáshoz kapcsolódni, és ez a szinopszisban is így van leírva, hogy ott állnak a lehetőség kapujában, egyenesen a célszalag átszakítása előtt, de amikor ott van az a pont, hogy tényleg lehetnének boldogok, akkor valamiért nem lesznek azok. És valamiért visszafordulnak, meghátrálnak, megijednek.
3: Én talán az emberi hiúságot hoznám be ide, ami nagyon-nagyon fontos szerintem a Szomori. Tehát ugye a Szomori, Pálfi Tibornak a szerepét Szomori saját magára írta, vagy saját magáról mintázta, és hát az összes többi színésznő is, vagy szerelme, aki megjelenik, ezek mind valós személyek voltak ugye az ő életében, és hát ne felejtsük el, hogy azért ezek olyan emberek, és abban az időben még azért a színháznak teljesen más értelme volt, mint manapság szerintem. Tehát azért a színházba járás az egy ünnepnap volt, az egy esemény volt, az egy ilyen elemelkedett dolog volt, és hát úgy is éltek ezek az emberek, a drámaírók, színésznők, színészek, tehát volt egy ilyen iszonyatos magas presztízsük, és hát az a hiúság, ami bennük van, amit mi is most ebben, szóval, hogy tényleg ez a lehetőség kapujában állnak, és valami, de ez csak tőlük függ, a hiúságukból fakadóan valamit nem mernek meglépni, ami lehet, hogy egy tényleg csodálatosan boldog élethez vezethetne.
2: Meg az, hogy az ember fél az ismeretlentől, vagy...
1: Ez mindig félt, nem?
2: Igen, és ezt volt érdekes megfigyelni, hogy megszületett ez a mű 1916-ban, 110 év telt el, de hogy ez a mechanizmus mit sem változik. Hogy...
1: Tényleg tud mai lenni?
2: Azt gondolom, hogy igen, és azért, mert ez teljes mértékben örökzöld.
3: Hát igen, fura, én mondjuk nem biztos, hogy egyet értenék azzal, hogy tud mai lenni, én inkább azzal értenék egyet, hogy az emberek
1: hogy
3: csodálattal...
1: Hogy az érzelmek egyetemesek benne.
3: Hát így,
1: talán,
3: de hogy viszont valahogy szerintem az emberekben inkább egy olyan nosztalgia fog megszületni, ami a... Tehát igen, valahogy ez a nosztalgia szó jut eszembe, hogy annyira szép, annyira régi, annyira antik,
1: de
3: annyira különleges.
1: Szerintem. Tehát ilyen szép?
3: Hát szerintem.
2: Ami ebben örökzöld tud lenni, hogy csak visszatérve ide egy picit, hogy talán ez mindig nehézséget tud okozni az embernek, hogy szabad akar maradni, vagy leköti az életét valaki mellett. És ezek a szereplők is, amikor ott lenne az a lehetőség, hogy megállapodjanak, akkor történik egy elbizonytalanodás. És mind a kettő főszereplő, Herminés és Pálfi Tibor is hát egy intenzív életet élt, azelőtt is, hogy találkoztak, aztán azután is, hogy találkoztak. És itt van ez a két ember, akik egyébként a vak nem látja csak, hogy egymásnak vannak teremtve, és valahogy mégsem tudnak igazán egymásra.
1: Tehát ők maguk nem látják?
3: Szerintem látják, abszolút látják. Ez egy kicsit olyan, hogy ha elég magas az önismereti szint, akkor az ember azt mondja, hogy viszont én nem akarok egy ugyanolyan emberrel lenni, mint amilyen én vagyok. Uh-huh. És tehát, hogy én ezzel így párhuzamot is tudok vonni saját magammal, de az, hogy nekem saját magamat mennyire kell elviselni, és az, hogy a partner mennyire, tehát, hogy akkor én azt mondanám, hogy a két ugyanolyan emberről van szó, és ezek meg tényleg, tehát, hogy csak a nemük különbözik, szerintem.
2: Tehát sok lehet a félelem, igen, hogyha mondjuk két ilyen ember kerül össze, akik mondjuk nyitottságban éltek, és több partnerrel élték meg a boldogságot, és egyszer csak ott találják egymással szemben magukat, hogy akkor most lehetnének csak ők ketten. Mind a kettőnek ott van valahol az a fejében, hogy de biztos, hogy ez működni fog? Hogy akkor csak én kellek neki? És biztos, hogy nekem elég lesz az, hogy csak egy ember van az életemben? Uh-huh.
1: Jó, hát ezek fontos kérdések.
3: És örökzöld kérdések.
1: Hát örökzöld. Van, aki mer erről beszélni, van, aki csak magában lamentálgat ezen, aztán belebolondul egy ponton túl. Miért érdemes most megnézni ezt a darabot? Bátrabbak leszünk utána? Vagy bátrabban merünk már beszélni másokkal?
2: Én azt szeretném, hogyha valaki ezt megnézi, akkor tudjon önmagába nézni, és feltenni azt a kérdést, hogy én valójában mitől vagyok boldog, és hogy ezt én tudom-e közvetíteni. Elsősorban én magamnak bemerem-e vallani, és hogyha ott van velem szemben valaki, akiről én azt gondolom, hogy mi együtt lehetnénk boldogok, akkor meg tudom-e vele beszélni, hogy hogyan lehetünk együtt boldogok. Mert hát attól még, hogy két ember egymásra talál, nem biztos, hogy teljesen egyformán értékelik a boldogság fogalmát, vagy ugyanúgy képzelik el. És

0: előadása azt tudja neki mondani, hogy na jó, most volt elég.
1: Tehát, na, de hát ez már majdnem olyan, mint egy életvezetési tréning?
0: Vagy na, egy bízzunk benne.
1: Önismereti workshop?
0: Önismereti workshop, igen.
1: Több funkciós.
0: Több funkciós.
1: Ahogy egyébként a színház is az kellene, abszolút, hogy legyen. Ez a darab, Tamás, ez neked volt a...
2: Ez az én kattanásom, igen.
1: Már nem mertem ide, igen, kattanás.
2: Abszolút.
0: Azaz.
2: Ez onnan indult, hogy én a Kugler Art Salonban sokat dolgoztam régebben is, és egyszer csak szembesültem ezzel a ténnyel, hogy jé, Szomori Dezső fönt lakott az ötödik emeleten a toronylakásban, és mondtam Kőszegi Editnek és Surány Andrásnak, a Kugler vezetőjének, hogy de jó lenne a Szomoriról csinálni egy előadást abban a házban, ahol élt, valami emléket állítani neki. Hát egy fantasztikus, különc figura volt, bárkinek jó szívvel ajánlom, hogy olvasson utána, egy nagyon-nagyon különleges embert fog megismerni. Erről most órákat tudnék beszélni, de az egy külön adás lenne. És akkor kerestem rengeteg anyagot, hogy hogyan lehetne megfogni, és semmi nem volt alkalmas arra, hogy színpadra kerüljön, mert egyszer csak homlokomhoz csaptam, hogy de hát Jézus Isten, hát még a színművészetén vettük is a Hermelint, és leesett, hogy de hát igen, ott írta meg a Szomori a Hermelint, ott játszódik, és még ráadásul saját magáról is mintázta a főszereplőt, saját életéből vett valós szereplőkkel tarkította ezt a történetet, elképesztő önreflexióval alkotta meg a főszereplőt, úgyhogy minden adott lett, emléket is tudunk állítani Szomorinak, és az embereket pedig el tudjuk gondolkodtatni, hogy hogyan szeretnének ők boldogok lenni.
1: Most már jó régóta beszélgetünk, bocsánat, szabad ne feledd, de elmondtuk már, hogy mikor van a bemutató?
2: Június 12-én.
1: Na, mert néhányszor azért ezt ismételgessük, hogy
2: június 12, június 12, este 7, teltház, aminek nagyon örülünk, igen.
1: Na, szépen gratulálok.
2: Ismétlünk, köszönjük szépen, 15-én és 16-án korlátozott számban kaphatók jegyek már arra is, hál' Isten, beindult az érdeklődés, de az a jó hírünk, hogy aki nem tud lecsapni az utolsó jegyekre, ősztől folyamatosan műsoron lesz a Kuglerben. Egy fontos információt itt még elmondhatok, ha beleférünk, hogy több szempontból időutazás is lesz ez a produkció, mert amikor megérkeznek a nézők a Sütő utca 2-be, akkor őket várja egy vezetett házséta, a hosszú lépés járunk jóvoltából az ő vezetésükkel, és akkor megismerkednek a ház történetével, Szomori történetével, megtudják ezt az egészet, hogy ott élt, ott írta, róla szól, és ezután érkeznek meg a Kuglerba, és tekintik meg azt a történetet, ami fönt játszódik az ötödik emeleten.
1: Zseniális. Zseniális, úgyhogy fent van az összes pontos-fontos információ?
2: Minden fellelhető az interneten. Okay. Igen, igen.
0: Okay. Csak be kell pötyögni a Google-be.
2: Kugler Hermelin.
0: Kugler.
3: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Fertőző hepatitis diagnosztizáltak egy ételfutárnál, ólomszennyezést tártak fel a Corvinuson, felújítják a hajógyári szigetre vezető óbudai K-hidat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Blik információi szerint tüdőgyulladással vittek be a mentők egy fővárosi kórházba egy férfit. A mongol állampolgárságú alkalmi munkásként dolgozó kerékpáros ételfutár magas lázzal, légzési nehézségekkel került kezelés alá. Az elvégzett vérvizsgálat kimutatta, hogy a férfi a tüdőgyulladása mellett vírusos hepatitisszel fertőzött beteg. Naponta több tucat emberrel érintkezhetett, az éttermek személyzete mellett a megrendelőket is megfertőzhette. A férfi egy közösségi szálláson lakott közel 100 társával. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot is értesítették az esetről. A hepatitis vírussal fertőzött betegeket a Szent László kórházban kezelik, ahol elkülönítve vizsgálják, és ha gyanú merül fel a fertőzésre, elkezdik a kapcsolatrendszerének feltérképezését is. Ólomszennyezést tártak fel a Corvinuson, az egyetem fővámtéri főépületében 16 ponton végeztek vízminőség ellenőrzést, amelynek során 7 helyen határérték feletti ólomszennyezést mutattak ki. Az egyetem tájékoztatása szerint a főépület vízvezeték hálózata részben korszerűsítésen esett át az elmúlt években, de több szakasz maradt korszerűtlen, és valószínűsíthetően ezek a problémás szakaszok okozzák a szennyezést. A vezetőség már pénteken lezárásokat tervezett az érintett területeken, és elindította a hálózat teljes műszaki felülvizsgálatát a hibás szakaszok beazonosítására és megoldására. A Corvinus arról adott tájékoztatást, hogy a probléma megoldása érdekében további szűrőberendezésekkel ellátott vízgépek beszerzésén dolgoznak, amelyek a fémszennyeződések kiszűrésére is alkalmasak lesznek. Ősszel megkezdődhet a hajógyári szigetre vezető óbudai K-híd felújítása, miután a Budapest Közút ZRT elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. A fejlesztés legfontosabb eleme a rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, amelynek nyomán a kocsi pályaszélessége 2,8 méterről 3,5 méterre bővül. Az új szerkezet nagyobb közúti terhelési követelményeknek is megfelel majd. A munkák várhatóan 2027 nyarára, az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén 2027 végére érnek véget. Az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta kulcs szerepet tölt be a hajógyári sziget megközelítésében. A jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságossá tétele és hosszú távú használatának biztosítása az építmény meglévő karakterének megőrzése mellett. Június 12-én rendezik meg a mozgás éjszakáját a Hősök terén és a Városligetben, ahol ismét belekóstolhatunk számos mozgásformába, a zumbától a jógáig, a spinningtől a harcművészetekig. A rendezvényen a szápa, kajakkenu és a sárkányhajó is kipróbálható lesz, míg a bátrabbak egy óriás mászófalat is meghódíthatnak. A program része az éjszakai futás, görkorcsolyázás, valamint kerékpár és gyalogtúra, ezek mellett floorball, korfball, street hockey és tollas is várja a sportolni vágyókat. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten számíthatunk. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még elő átmenetileg élénk erős széllökések. Délután 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, és annak is örülök, hogy Fülöp Tímea megtisztelt minket, ahogy Ivanis Tamás is. Most együtt alkotjátok a Hermelin újra, minek nevezzem, újra töltött 2026-os változatát?
2: Hermelin hazatér.
1: Igen, hát mert minden szempontból igen, szószorosan igen. Hazatér, de a rendező meg a színész viszony milyen most? Milyen együtt dolgozni?
3: Isten.
1: Milyenek a napok? Tehát ritka az, amikor egy rendező meg egy színész a próba folyamat során itt van, úgyhogy most engem tényleg érdekelnek a kulisszák. Tehát most így egy héttel vagyunk a bemutató előtt, tehát mi zajlik? Milyen a hangulat? Most azon túl, hogy néha sírtok, meg figyelitek egymás érzelmi reakcióit, de feszkó például van?
3: Nincs. Nem, tényleg, bocsánat, én csak ellopom a szót a Tomitól. Én nem tudom, hogy ez hogy sikerült a Tamásnak, de mindig nagyon klisé, amikor azt mondják a színészek meg rendezők, hogy úristen, micsoda egy álomcsapat, milyen jó a hangulat. És
2: de ez most ez az.
3: Tényleg nagyon durva. Tehát igen. Olyan mérhetetlen, tehát ezek a szerepek ezekre az emberekre lettek kitalálva egy az egyben, és mindenki iszonyatosan lelkes, mindenkiben rengeteg érzelem van, lefolytott, visszafolytott bármi, ami itt tényleg előjöhet, és mindenki olyan, tehát olyan, mintha mindörökre is ilyen szimbiózisban éltünk volna. És az, hogy remélem, hogy ezzel nem sértem meg a Tamás, de hogy nem azt akarom mondani, hogy én nem érzékelem azt, hogy ő a rendező, természetesen érzékelem, de hogy annyira baráti a hangulat, hogy neki, tehát hogy olyan tisztán instruál, olyan tiszta az egész történet.
1: Nem ez
3: olyan...
1: általában a színházban, egy próba folyamatnál.
3: Nem.
4: Jó, hát ez egy régi rossz rendszerből is fakad, hogy nem ez van a színházakban. Én alapvetően nem hiszek abban, hogy ütni, vágni, alázni kell a másikat. Szerintem az sehova nem vezet, és ezt nagyon gyorsan felejtse is.
1: Én elmeséltem azt a múltkor, hogy budapesti karrierem kezdetén egy színház művészbüfejében dolgoztam.
4: Nem
1: tudtam. Na, és akkor ott azt láttam, hogy hogyan zajlanak a próba folyamatok, mert mindig hozzám jöttek először a szünetekben. És azt láttam, hogy ott ordibálás volt ezerrel, és mindenki feszült volt. A rendező meg az utolsó színész is.
3: Semmi. Én meg sem érzem, hogy egy próba folyamatban vagyok, tehát hogy olyan...
4: Hát annyira organikus, nagy... gördülékeny, jó, tényleg csodálatos ez az anyag, egyszerűen tényleg sodor bennünket is, és csak ismételni tudnám Timi szavait, hogy egy csodálatos csillagzat alatt születik ez az egész, egy rettentően jó csapat. Hát nem azt mondom, hogy nincs dolgom, rengeteg dolgom van, de nincs benne, tudod, ez a küzdés, hogy meg kéne erőszakolnom ezt az egész folyamatot, hogy egyet értsünk, mert hogy egyet értünk, és ez benne a csodálatos.
1: Na csak, hogy értsék a hallgatók, ez hogy zajlik, ugye akkor a kattanásot te mondtad, tehát csak ismétellek, neked volt ez a darab. Uh-huh. És miután te rendezed, te döntötted el, hogy kik kapják a szerepeket?
4: Igen.
1: Tehát
4: igen,
1: mindenki, igen, tehát volt igen. A fejedbe egy kép.
4: Van egy nagyon kedves barátom, akivel sokat beszélgettem erről a kattanásomról, és egyébként nekem súgott kettő nevet, javasolt kettő nevet, és mind a kettő egyébként az ő ötlete volt, úgyhogy ennyi segítséget kaptam. De maximálisan egyetértek jelen pillanatban is ezzel a két emberrel is.
1: Mert hogy megy ez, amikor a rendező fejében megszületik valami, hát gondol valakire, de mi van, ha nem tudja megcsinálni? Ilyen létezik? Hogy arra a feladatra mégsem ő az
4: létezik igaz? Mellényúlás, azt gondolom. Persze.
1: És ez kiderül már a próba folyamatnál, vagy csak a premiéren?
4: Hát a premiéren az nagyon késő lenne. Kiderül ez közben azért gyorsan. Hát akkor nyilván nem ennyire organikus, nem ennyire egyszerű, akkor meg valahogy jó pszichológussá kell válni, és
3: akkor
4: megtalálni.
3: Akkor ütni, vágni kell. Azaz a...
4: akkor meg kell találni a kulcsokat ehhez az emberhez. De
1: azt gondolom... Nincs ilyen?
3: Nincs. Hogyhát, bocs, nem, igen.
1: Szívből örülök neki. Timi, megint feléd fordulnék, hogy az, hogy most akkor három előadás lesz, ha jól számolom?
4: Igen, most nyár elején három.
1: Remélem együtt. Ez nem visszatartó erő, hogy készültök, beleteztek apait, anyait, lesz három előadás, de aztán elmegy nyári szünetre.
3: Igen, nincs ezzel semmi gond.
1: Abszolút. Mert ezt akkor gondolom augusztusban, vagy amikor majd újra lesz az egész, akkor ezt fel újra kell újítani.
4: Így van.
1: De nem. Akkor már gördülékenyebb lesz valószínűleg.
4: Én azt gondolom, hogy ez addigra már annyira, már most is egyébként annyira beléjük lesz ivódva, annyira a zsigeri részük lesz, hogy én remélem, hogy be kell csak nyomni egy piros gombot.
1: Igen, egyébként én értem, hogy ez oda tartozik, ez a darab, Kugler, meg tulajdonképpen tényleg a házhoz illik, de ez utaztatható lenne?
4: Igen, nem. Szóval lényegében meg lehetne azt csinálni, hogy fogunk, nem tudom, egy kanapét és néhány széket, meg a kellékeinket, és elmegyünk bárhova, meg lehet csinálni. De egyszerűen az a millió, az az atmoszféra, a Kuglernak a nagypolgári...
3: Tudod, hogy ott van felettünk az a lakás, ahol eleve
4: tehát, hogy ez a szelleme, szomori szelleme komolyan, ami ott leng felettünk, tehát végig ez hatalmas adalék, igen.
1: No, kulisszatitkokat még áruljatok el, legyetek kedvesek, tehát naponta mennyit próbáltok? Meg minden nap van egyáltalán?
4: Hát most már igen.
3: Igen, most már igen.
4: Bemutatóig szerintem meg se állunk. Most még egy kicsit PC-ba dolog, délelőtt 10-től 2-ig dolgozunk, aztán mindenki hazamegy, és rommá szövegezi magát este, és próbál aludni remélhetőleg. Aztán hát hétfőtől keményítünk a főpróba héten, akkor is van ez a 10-től 2-ig tartó idősáv, mindenki elmegy egy picit ebéddel, levegőt vesz, de hát akkor már jönnek a jelmezek, jön a smink, jön a haj, 6-kor vagy 17-kor, majd kiderül, elkezdenek készülni, és 7-kor el kell kezdeni rendes idejében. Aztán hát remélem, hogy addigra már fogunk úgy állni, hogy tudunk egy picit lazítani, hogy azért a bemutatóra úgy fussunk rá, hogy nem lesz ennyire szoros a menetrend.
1: De az, hogy szövegeztek otthon ezerrel, az miért van?
3: Hát a saját szövegünket
1: nyilván
3: muszáj.
1: De ez egy nehéz szöveg egyébként?
3: Nagyon nehéz, nagyon kacifántos, nagyon szecessziós, egyébként csodálatos, fontos erről szót ejteni. De mégis valahogy azt érzem, és azt gondolom, hogy nem igazán próbáltuk túl, és ennek az előadásnak szerintem még jót is fog tenni mondjuk ez a kis nyári szünet, mert egy picit vissza lehet töltődni, mert úgy érzem, hogyha ez rutinból van csinálva, akkor nagyon, nagyon nehezen el lehet csúszni, és nem lesz ugyanolyan a végeredmény. Tehát itt muszáj átélni. Nem lehet technikázni.
1: Megértettem. A premier izgalma, láza, idegesség, vagy nem tudom, feszélye az van bennetek, nincs?
3: Bennem egyáltalán. Nagyon fura, nem tudom, lehet, hogy meg fog érkezni, de tényleg semmi. Tehát, hogy ha már most bent ülne ez a 40-50 darab néző, akkor sem magam rosszul.
4: Van, akiben van, de ez nem titok, és nem sértés, és nem bántás. Ezt elárulni pont ma egyik színész jelezte, hogy ő olyan típus, hogy amikor közeleg a bemutató, akkor elsápad, akkor elkezd izgulni. De ez, igen, pont most, ahogy jöttünk ide, mondtam az úton Timinek, hogy most még a második felvonással van több dolgunk, és ezt érzik belülről a színészek. Én meg azért vagyok nyugodt, mert látom kívül, hogy minden irányban. Színészként borzasztó az, amikor még nem vagy biztos a dolgodban, meg ezer felé áll az agyad. Én azért vagyok boldog, mert látom, hogy minden irányban van, és hogyha ez most be fog épülni, és biztos lesz, szerintem mindenki jó kedvel fog neki menni ennek a bemutatónak, ebben én biztos vagyok, és ezt kimerem jelenteni most itt.
1: Mennyi a stáb? Mennyien vagytok a...
4: 6 színész van benne, Murányi Tünde, Tölgyesi Zoltán, Jerger Balázs, Hajnal János Fülöp, Tíme a Marjai Virág, van egy asszisztensünk, Juhász Gabriella, Pap Janó a jelmez, segíts, kit hagyok ki, Balog Máté András a producerünk, van egy zenei közreműködőnk, Jánbor Benedek, most így kapirgáltam az ujjaimmal, de már elfelejtettem, hogy hol tartok.
1: Ő a zenei közreműködő például mit?
4: Korabeli 1910-es slágerek elhangzanak ebben a történetben, és akkor...
1: Mert hát, hogy akkor is voltak slágerek.
3: Bizonyán. Az is olyan csodálatos volt, ez egy kis érdekesség. A Tomi válogatta a dalokat, és amikor elküldte a kottát az egyiknek, az én dalomnak a kottáját, akkor fent olvasni lehetett, hogy most nem fogom visszaidézni sajnos a vezeték nevét a színésznőnek, de hogy az volt a neve, hogy Hermin. És ugye és ő ezt nem tudta, tehát hogy utólag látta meg ezt ő is, és ez is egy ilyen jel volt a szomori...
4: Fú,
3: szomori,
4: voltak ilyen jelek egyébként, brutális. Volt ilyen, hogy otthon agyaltam ezen az egész Hermelin történeten, de több mint egy évvel ezelőtt, nagyon gyors széljegyzet, hogy van egy ilyen giga gyűjteményem színházi relikviák 19.-20. századból, dedikációk, levelek, személyes tárgyak. Tehát...
3: Nagyon kemény a Tomi.
4: Nekem ez egy óriási szenvedélyem, igen. És hát természetesen van Szomori Dezsőtől dedikált kötetem, és akkor mondom, éppen ez volt a téma a fejemben, Szomori Dezső Hermelin, hogy mit, hogy kéne megvalósítani, hallottam egy puffanást a lakásban, és odagrottam a vitrinhez, mi dölt el szerinted?
1: A Szomori?
4: A Szomori, a dedikált Szomori kötet.
1: Nekem meg Szécsi Pától van dedikálásom.
3: Jó,
4: az is szép.
1: Aki 72-ben szép. Halt meg, én meg 79-ben születtem. Na ez hogy lehet?
3: Ez hogy történt?
1: Hmm. A testvére hozta. Komolyan. A testvérétől kaptam ajándékba. Aha.
3: Ó, de ilyen, szép.
1: Aláért dedikált akkori autogramkártyát.
3: Szóval, de gyönyörű. Na majd a Tomi mindjárt lecsap.
4: Már nincs is nálad.
1: No, de miután akkor ezek szerint te szenvedélyesen kutatod a magyar színház történelmet, a felelősség is nagyobb, amikor létrehozol egy ilyen produkciót?
4: Hát...
1: Mert hogy te egy szomori tisztelő ember vagy.
4: Igen, igen, igen, abszolút. Rengeteg utána olvasást igényelt ez, és abban is hűnek kell lenni, hogy ugye Szomori megmintázta magát a főhősben, tehát nagyon meg kellett ismerni Szomorit, akiről én rengeteget olvastam. Persze, hát ebben nem lehet mismásolni, nagyon meg kellett találni, hogy milyen ez az ember.
1: És te most ebben a darabban nem szerepelsz
4: színészként? Nem.
1: Hát ez meg a másik lélektan. Hogy nincs, de ilyenkor tényleg nincs benned semmi? Mert legutóbb, amikor itt voltál, akkor te voltál a főhős egy másik darabnál, tehát most megfordult a ilyen szempontból a dolog, de hogy tudod ezt külső szemmel nézni?
4: Igen.
1: Teljesen?
4: Igen. Hát jó, elsősorban színész vagyok. Én akkor rendezek csak, hogyha valami iszonyatosan megtalál, hogyha jön egy olyan kattanás. Téma, történet, kattanás, bármi anyag, amire azt mondom, hogy fú, nekem ezzel dolgom van, én csak és kizárólag akkor mondom azt, hogy rendezői székbe ülök. De hát igen, alapvetően persze színész vagyok, és színészként is élem velük végig, tehát ott vagyok mindegyikük bőrében egyszerre hat felé. Kicsit hasadtudott állapot, de közben meg szerencsés is, hogy nem csak egy ilyen külső ránézés, hanem egy nagy-nagy beleérzéssel tudok velük lenni.
3: Néha eléggé aranyos a Tomi vagy így, amikor kívülről nézem, és látom, hogy megy a jelenet, akkor azt látom a Tomin, hogy így beleéli magát, ő is a szemet teljes mértékben ott van, és látni lehet rajta, hogy ő ezt így tökéletesen meg tudná az összes szerepet csinálni, szerintem.
4: Na, majd egy monodrámában.
3: Igen, egy monodrámában.
1: Na jó, hát én azt kívánom, hogy tényleg úgy sikerüljön a premiér, ahogy most ilyen lazán természetesen beszéltek róla, mert akkor ezek szerint eddig minden természetes volt.
3: Így van. Igen.
1: Ebben a folyamatban. Igen. Az meg azért ritka?
3: Nem baj, majd lehet, hogy még visszajövünk, aztán tiszta pánikrólóban leszünk mindannyian. Nem, biztos vagyok benne, hogy nem.
1: Nem. Egyébként. Nem. Ebben a műfajban mi számít sikerszériának? Tehát mennyit kellene ebből játszani, hogy ti azt mondjátok, hogy ez tényleg siker?
4: Én azt gondolom egyébként, és mindenféle nagy mellény nélkül, hogy ez egy akkora kuriózum, illetve én ilyet még nem hallottam, hogy ott fusson egy előadás, ahol jön a szerző, egyébként. Ahol játszódik, stb., hogy én erre rohannék nézni, az biztos. Szóval én nagyon remélem, hogy ez évekig műsoron tud lenni.
1: Hát ez a cél.
4: Igen. Legyen én műsoron. Valami, igen, évekig, igen, havonta egyet-kettőt ebből szeretnénk játszani. 40 ember fér be egyébként egy-egy alkalommal, és már most, hál' Isten, nagy az érdeklődés. Most jut eszembe, hogy már a második előadás is megtelt. Úgyhogy már csak 16-ára várjuk a nézőket. Most ugrik be. Igen, mert pont mikor elindultam, akkor szóltak utána, hogy megtelt a második előadás is. Na, szóval, hogy így, hogy 40 ember fér be, azt gondolom, hogy így lehet egy szép hosszú szériát.
1: De magát a Hermelint egyébként gyakran feldolgoztam?
3: Nem.
1: Utána olvastam, de nem nagyon találtam.
3: A Víg Színház, igen, akkor, amikor megírta, akkor a Víg Színház bemutatta.
4: Volt az ősbemutató, igen. Volt még a Víg Színházban egy legendás előadása, Gábor Miklóssal főszerepben, Nemzetiben volt. Később is volt egy Víg Színházas. És hát ez csodálatos, hogy felkértem Murányi Tündét, hogy játssza Julist a cselédet. és miután felkértem, derült ki, hogy kerek 30 évvel ezelőtt, 96-ban játszotta ugyanezt a szerepet a Vígszínházban. Ez is egy időutazás ebben a történetben. Igen.
3: Sőt, ezt ráadásul nem tudom, egy harmadik vagy negyedik próbán mondta el nekünk, tehát hogy még nem is ezzel igen, nyitotta, igen, hogy igen, ja, hát igen, amúgy én ezt igen, már... Igen. Az is egy csodálatos
4: szerintem
3: dolog.
4: Félnek alapvetően hozzányúlni, mert tényleg van ez a ez az elképesztő, burjánzó, szecessziós nyelvezete, mondták is a szomori nyelvezetére, hogy szomorizmus, tehát őt vagy istenítették, vagy utálták, nagyon szélsőséges volt. A személyisége, meg az írása miatt is egyébként, és hát tényleg az óriási feladat, hogy ezek a mondatok megszólaljanak úgy, hogy azok emberiek legyenek. Erre egyébként lett egy olyan megfejtésünk, hogy annyira felfokozott állapotban van folyamatosan ez az ember, a főszereplő Pálfi, aki ugye maga szomori, hogy az élete egy szappanopera, uh-huh. Hogy még a környezete is átveszi egyébként ezt a stílust, és hál' Isten egyébként erre vannak is ilyen utalások a történetben, amikor egy-egy szereplő, vagy egymásra szólnak a szereplők, hogy hát maga Tibort idézi, a műveit uh-huh. idézi.
1: Na jó, izgalmas. Izgalmas igen. lesz. Akkor mit illik kívánni így a végén nektek? Most a kész hát, is látod, én... nem meg.
3: Nem, igazából csak egy picit visszakanyarodva arra, hogy siker, hogy milyen siker, hogy valahogy az utóbbi években annyira azt érzem, hogy nagyon sok kőszínházi előadás pont erre megy ki, hogy egy ilyen gyári futószalagon vannak a színészek és az előadások, és hogy mi lesz a sikere, mennyi lesz a sikere, hány ember fog jönni, ki fogja megnézni, ki fog róla beszélni, írni, stb. Én valahogy ezt pont nem így élem meg, én ezt úgy élem meg, hogy ez annyira egy ilyen otthon, tehát az otthon szó jut eszembe, és az, hogy ez egy ilyen hazatérés, és csak egy ilyen érzelmi sodródás, ahogy a darabban is van, hogy tényleg én is azt tudom elképzelni, hogy ez évekig mehet, és még akkor is izgalmas lesz, mert annyira más.
1: Ezt kívánom nektek.
3: Köszönöm szépen,
1: hogy itt voltatok. Sok csillogó szempárt, akkor ezt kívánom. Jó?
3: Köszönjük szépen.
1: Csillogás. Nagy baj. Igen. Nem lesz. Külön témával is Ivan is Tamással beszélgettem, a Kugler Art weboldalán meg minden pontos-fontos információt megtalálni.
3: Így van.
1: Vigyázzatok magatokra.
3: Köszönjük szépen.
1: Voltatok. A hallgatóknak is ezt kívánom, most folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Fülöp Tímának és Ivanis Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Azonnali hatállyal megtiltja Magyarország a vendégmunkások behozatalát három országból. Teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró. Eladták Ferenc pápa budapesti fiatját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar kormány azonnali hatállyal megtiltotta új vendégmunkások toborzását a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból a gyorsított foglalkoztatási eljárás keretében. A kormány korábban azt ígérte, hogy június 1-től harmadik országbeli vendégmunkások már nem érkezhetnek Magyarországra a jelenlegi rendszerben. A szóvivők ugyanakkor elismerték, hogy a szabályozási környezet rendkívül összetett, mivel a külföldi munkavállalók eddig 24 különböző jogcímen érkezhettek az országba. Első lépésként most arról döntöttek, hogy munkaerő kölcsönző és közvetítő cégek nem hozhatnak be munkavállalókat az említett három országból gyorsított eljárás keretében. A kormány szerint a vendégmunkás rendszer átfogó reformja még előkészítés alatt áll, a hosszú távú megoldás kidolgozása pedig időt vesz igénybe. Teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A beruházás a pesti fonódó villamos projekt második ütemének előkészítéséhez kapcsolódik, és egy olyan közlekedési csomópontot érintene, amely az átadása óta, vagyis közel 45 éve nem esett át jelentős korszerűsítésen. A tervek szerint többek között megújulhatnak az utasforgalmi és üzemi terek, korszerűsödhet a közvilágítás, és megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek is. Modernebb utastájék osztatási rendszer jöhet létre, és akadálymentes nyilvános mosdót is kialakíthatnak. Ismét felfüggeszti budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság tájékoztatása szerint átmeneti menetrendi és operatív okok miatt július végéig törölte a Dubai és Budapest közötti összes járatát. A foglalási rendszer alapján a járatok legkorábban augusztus elején indulhatnak újra. A döntés azért is meglepő, mert a társaság néhány héttel ezelőtt még a budapesti összeköttetés fokozatos helyreállítását jelentette be. A járatok február végén álltak le az Irán körüli biztonsági helyzet miatt, majd május 22 kettedikétől heti három alkalommal újraindultak. A napi járatsűrűség visszaállítását eredetileg június végére tervezték. Eladták azt a hófehér Fiat 500X-et, amely Ferenc pápa 2023-as budapesti látogatásakor a pápai konvoj részeként szolgált. Az autót a látogatás után nem használták, hanem jótékonysági célra tartották fenn, most pedig 7 millió forintért talált gazdára. A Szeged-Csanádi Egyházmegye a teljes vételárat három súlyosan beteg szegedi gyerek támogatására fordítja. A 7 millió forintot egyenlő arányban osztják szét közöttük, így fejenként 2 millió 333 ezer forint segítséget kapnak. A hétvégén változásokra kell számítaniuk azoknak, akik a szentendrei hévvonalat használják, ugyanis karbantartási munkák miatt módosul a H5-ös hév közlekedése. A H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között a H5 eljelzésű pótlóbusz közlekedik. Fontos ugyanakkor, hogy ez a járat nem érinti Szent István telep és Pomáz megállókat, ezért az érintett utasoknak érdemes előre tájékozódniuk az alternatív eljutási lehetőségekről. A módosított forgalmi rend miatt Pomáz és Szentendre között csak Budakalász Lendfonó megállónál történő átszállással lehet közlekedni, ami várhatóan hosszabb utazási időt eredményezhet az érintett szakaszon. 30 fokkal, strandidővel kecsegtett az első nyári hétvége, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
3: vezessenek óvatosan, hétvégére egy irányt tudják. A 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. A mai naptól június 28-áig hétvégenként az 51-a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 2-es és a 23-as villamos, illetve a 223-a és a 224-es, valamint a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkös Fürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert itt gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Lezárták a 11. kerületben a Gyékényes utcát, a Vegyész utca és az Abádi tér között egy szakaszon rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában majd 17 óra 30-tól 19 óráig, ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra, illetve torlódásra is készüljenek. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége, itt a Sláger FM-en, én Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan az ébredés mellé. Itt van elsőként a Well Hello Sláger, Szalmár és az Apu Vedd Meg. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálok molyodása szól Ádival és Boldival, akik egyaránt érdellaknak és a Teleki Sámuel általános iskolába járnak.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a YouTube-on néz vagy hallgat bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, és ma is, mint minden vasárnap reggel, egy olyan a gasztronómia iránt elkötelezett személy a vendégem, aki a maga területén egy nagyon magas minőséget képvisel. Ma egy ismert ember van itt velem, és azt gondolom, hogy ha nem is mutatnám be, hanem egyszerűen csak elkezdünk beszélgetni, önök valószínűleg akkor is felismernék a nagyon jellegzetes hangja alapján, hiszen a 90-es években nap mint nap hallgattuk a tévéképernyőn keresztül, úgyhogy nem is csigázom önöket tovább. Szia, Judit!
3: Jó napot kívánok!
2: A vendégem Stál Judit!
3: Szia, Zsófi!
2: Szia! Nagyon örülök, és a nézőknek azt elárulhatjuk, hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást. Ilyen interjús helyzetben még szerintem nem voltunk, úgyhogy én annak is nagyon örülök, hogy kicsit leülünk és tudunk beszélgetni. És képzeld el, hogy mikor jöttem otthon, elővettem a zöld könyvet, az első könyvedet. Ez 2002-es, megnéztem, én úgy nem is emlékszem, nem emlékeztem rá, hogy pontosan 2002.
3: 24 év.
2: Nekem abszolút ott van a könyves polcomon.
3: Köszönöm.
2: Mint ahogy nagyon sok mindenkinek ott van a könyves polcán.
3: Szóval, hogy az én hugom, az Brüsszelben él, és sok-sok évvel ezelőtt, szerintem ilyen 2003?
2: Három, igen.
3: Valahogy így lehetett, hogy a tesóm szólt, hogy neki van egy barátnője, aki szintén Brüsszelben él, ő is ott dolgozik, és hogy ír gasztronómiát, és hogy megnézném-e, hogy az milyen. És hát mondom, hát persze, köszönöm, igen. És akkor megkaptam a te írásaidat, mondtam, atya úristen, ez a csaj, jó, ezt tud írni is, igen, ő nagyon jó, amit csinál.
2: Igen, ez hát akkor már a blog volt, tehát 2005-ben lehetett ez, 2005-6
3: magasságában.
2: Igen, így van, mert én akkor ott már ugye ilyen inkognitóban írtam.
3: De Zsófi, de tényleg nem, hát ez mindenben, minden szakmában, nem? Tehát az úgy látszik, hogy valaki ért hozzá, vagy nem ért hozzá.
2: Hát az elsőre látod, szereti-e, és egyébként nem is tudom, hogy ez szerintem még ma is működik, mert ugyan ma már akkora az inger küszöb, meg olyan sok a mindenféle tartalom, de valahogy én azt gondolom, hogy még abból is azért
3: és ez nem
2: picit
3: csak
2: a dolgokból
3: figyelj,
2: felhet.
3: Szerintem ez egy ruházati boltban is működik. Igen. Bemész végre egy olyan helyre, képzeld, és az eladó érted, ért hozzá. Azt mondja, hogy hát a válvonal, vagy a szűkítés, vagy nem tudom, hogy minden...
2: Két perc alatt felmérem,
3: nem? Igen, hogy mindig van egy szakmai tudás, ami szerintem
2: baromi
3: fontos.
2: De egyébként te például ilyen TikTok, Insta, ezeket az oldalakat nem tudom, semennyire nem követed, vagy néha
3: de,
2: azért pörgeted?
3: Na, de követem, csak nem vagyok rajta. Illetve még ez se igaz így, mert én az Instán rajta vagyok.
2: Igen.
3: Sok titokban. Mert a tornákat. Mert
2: ja, a tornákat nem hiszem el, a tornákat megőrülök. Na jó, a tornáról sajnos fogunk még mindjárt beszélgetni. Igen? Nem úszom
3: hát
2: meg.
3: Nem,
2: csak hogy arról mindenképpen szeretnék beszélni, hogy azért az neked mindig emlékszem, hogy még a gasztros időszakban is nagyon fontos volt. Tehát a sport, meg az edzés, az kulcsfontosságú volt, és mindig nagyon sok időt szántál rá.
3: Igen, mert én azt találtam ki anno, amikor bekerültem a tényekbe, ahol ugye este 7-kor kellett topon lenni, meg majd aztán este 10-kor. Hogy hogyan tudsz jó szellemi állapotban lenni, szerintem nekem két dolog volt. A délutáni alvás, ugye mindig éjszaka végeztem, és azt meg nem akartam, hogy nekem az egész napom elkenődjön így, tehát inkább fölkeltem időben reggel. És akkor innen jött a sport, ha időben felkelsz, mondjuk reggel, akkor mi az, ami annyi energiát ad, amit esküszöm sem ennyi kávé nem ad. Tehát mindig azt mondom, hogy sejtszinten ébreszt föl a mozgás. És hiszem, hogy ez így már. Szerintem, amikor ezt lebecsülik. Tehát, hogy mindig az volt legalábbis régen, hogy hát, hogy bölcsész vagy, hát jó, hát akkor nem mozogsz, nem? Tehát csak a, tehát egy értelmiségi az nem mozog.
2: Na. Hát szerintem azért ez már változott,
3: szerintem
2: nem? Tehát, hogy
3: remélem,
2: nagyon sok. Szerintem én úgy látom, hogy változott. Na vissza még egy kicsit, szóval Instán vagy, tehát látod azokat a tartalmakat, oké, tornát dob fel, de azért gondolom feldob neked gasztrós dolgokat is, de valamennyit, és hogy azért ott is felméred, nem? Hogy egy-két
3: persze
2: percből is látod, hogy
3: hát
2: az hogy most csak egy póz, selfie van, csak selfieből áll az egész
3: igen
2: tartalom.
3: Igen, született influencer esetleg. Ezen mindig tehát, röhögnöm kell, a született influencer. Szóval, mi, és akkor tényleg, hogy mi a foglalkozása, kérem, influencer vagyok? Én befolyásolom az embereket? Esetleg nem tudom, mert az, hogy valaki befolyásolja a munkája által, vagy ami készít, vagy amit csinál, vagy a művészete, vagy bármi, de nem azért csinálja, hogy befolyásolja.
2: Igen. Vissza egy kicsit ehhez a könyvhöz, mert annyira jó érzés volt egyébként egyrészt tényleg levelni, mert
3: köszönöm.
2: Nálam is ugye több száz szakácskönyv van, és a férjem mindig azt mondja, hogy nem vagyok normális, most komolyan még egyet veszek. Mindig elmondom neki, hogy figyelj, mindig eljön a pillanata valamikor, és ez egy 2002-es könyv, és most olyan jó volt, hogy pontosan tudtam, hogy hol van a zöld könyv.
3: Nekem
2: ott
3: is
2: van mellette
3: van.
2: A végre
3: rengeteg
2: otthon, ami az egyik kedvencem,
3: neked
2: ugye a
3: az
2: sárga, azt imádom. Na szóval hogy én tudtam, hogy hol van, levettem, és olyan jó volt, mert elkezdtem végig lapozgatni, és nagyon nevetnél szerintem te is, biztos ismered a szövegeit is kívülről.
3: Ismerem.
2: De hogy mondjuk azzal indul, hogy az első fejezetben ott azt írod, hogy a 30-as tyúkok estéje. Hát, hogy hát 30-as tyúkok.
3: Nem 30-as tyúkok, mint én most, igen.
2: Figyelj, 30-as tyúkok estéje, amikor a veszedelmes viszonyokat berakjuk a videóba.
3: Tehát, mert hogy... Saci barátnőm,
2: igen.
3: Ugye ő tanította nekem, mert hogy én soha nem értettem, hogy lehet manipulálni a hapsikat, és hogy ez nem tudom, hogy nagyon csúnya, hogy Judi, neked meg kell nézned a veszedelmes viszonyokat, és kívülről kell megtanulni, ki kérdezem. És az a vicces, hogy most itt ülünk a Szemerében, a Szemere utcában, és ide jártam általános iskolába.
2: De én is azt tudod. Nem. De te a háromba vagy az ötbe?
3: Hát hülyék járnak csak a háromba. Na
2: ne, ne, én a háromba.
3: De mindig ez volt a duma, hogy nem, hogy
2: igen,
3: a hülyék járnak háromba, de az ötbe. Ha, de
2: én imádtam. Én is nagyon
3: szeretem. És miért járnának a hülyék
2: háromba? És most itt ülünk, ugye a stúdió az a Szemere utcában van, akkor most el is árultuk. Nagyon-nagyon jó. Szóval, hogy ez a könyv, ez egyébként anno, ez abszolút műfajteremtő volt, tehát hogy azért ez még ugye bőven a gasztroblogok előtti években van, mert a gasztroblog az utána 2005-6-7, tehát hogy az 2002-ben abszolút műfajteremtő, ugye ez a fajta személyes, friss hang, ez nem létezett.
3: Ezt akarom mondani, hogy maga talán a személyesség nem létezett, tehát hogy az az individuális megközelítési mód.
2: Meg
3: az
2: egy húsvér ember, és egy személyes történetbe ágyaz, van egy kontextusa a receptnek.
3: Hát jó, de igazából mindig is van kontextusa egy ételnek.
2: Igen, de mondjuk a Lajos Mariéknál Frank Juli, tehát hogy az a nagy generáció, az sokkal kevésbé személyes.
3: Szerintem a Lajos Mari személyes. Ha megnézed a receptjeit, csak más az aránya. Én nagy tisztelője vagyok
2: én is,
3: Lajos Marinak.
2: És nagyon bocsánat, helyes, többször találkoztam én is, én is nagyon nagy tisztelő.
3: Mert hogy a receptjei végén, van ott egy picike belőle, vagy Lajos Mariból, vagy a gasztrotörténelemből, tehát valami van a végén, nem az elejére van kidobva. Talán...
2: Jó, tehát arányaiban változott.
3: Igen, de amikor én ezt elkezdtem, akkor én már kvázi ismert arc voltam, tehát valamennyire várták is azt tőlem, hogy ne egy húslevest írjak le, hanem az én húslevesemet írjam le. És azt hiszem, hogy ez leginkább ennek köszönhető.
2: És hogy ez óriási siker, tehát ez olyan bestseller volt, hogy ilyen eladások már nem léteznek szerintem mai magyar könyvpiacon. Igen, távolban sem.
3: Ti
2: álszerénkedhetek. De álszerénked egyáltalán, ugye?
3: Ez végülis több, mint 800
2: ezer. Úristen, hát ilyen én sem, nem, lét, nem, nem létező szám.
3: Nem, tehát, ma nem
2: ma, mai magyar könyvpiacon semmiből. Nem tudom, ki az a szerző, aki jelenleg, nem tudom pontosan, de hogy kizárt, tehát hogy ilyen számok nem
3: nincsenek. Jó, de ebben nagy, szóval, hogy mondjam, én nagyon rohadt szerencsés voltam az egész életemben. Először is mindig azt csináltam, ami érdekelt. Vagy azt szoktam mondani, hogy amit én csináltam, azt én ingyen is csináltam volna. Uh-huh. Mindig a szenvedély, ami szenvedélyesen érdekel, az lehetett a munkám. Az, hogy ebből még meg is lehetett jól élni, az egy külön dolog.
0: Mindjárt folytatódik a székhálók majadásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálok molyodása szól Ádival és Boldival, akik egyaránt érdellaknak és a Teleki Sámuel általános iskolába járnak.
1: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megérte.

0: hatszor volt, és Mia, aki először van itt. Sziasztok!
1: Hello!
2: Hello!
0: Mia, azt szeretném megkérdezni, hogy te most vagy először egy rádióstúdióba, és részt veszel egy ilyen podcast műsoron?
2: Igen, most vagyok itt először.
0: Hogy néz ki ez a stúdió? Ilyenre számítottál, amikor bejöttél?
2: Nem, egyáltalán nem. Azt hittem, hogy itt csak nem is lesz mikrofon.
0: Hát akkor... nem csak úgy beszélgetünk?
2: Igen.
3: Hát de azt hogy veszik fel akkor a hangot, ha nincs mikrofon? Hogy képzeled?
2: Igazából nem tudom.
3: Nem tudod, persze, hát nem lehet elképzelni akkor még, hogy milyen a stúdió, hogyha nem vagy bent.
2: De egyébként tök jól nézd ki.
0: Mi tetszik ebbe a stúdióban a legjobban?
2: Hát nekem a mikrofonok, meg ezek a kütyük tetszenek a legjobban.
0: Ez a keverőpult, és így világít, mint egy ilyen űrhajónak a belső szerkezete.
1: Nekem is ez a pult, meg a mikrofonok.
0: A fejhallgató?
1: Meg a bárszék.
0: A bárszék.
2: Okay. Ja, igen, ezek nagyon jók, ezek a székek, imádom. Csak egy kicsit nehézkés felülni először.
0: El tudjátok képzelni az életeteket, hogyha felnőttek lesztek, hogy egy rádióba dolgozzatok?
2: Hát... el. Igen, el.
0: Mit kell egy rádiósnak szerintetek csinálni, és milyen tulajdonságok kellenek, hogy jó rádiós legyél?
2: Hát szerintem pozitívság, őszintesség, és hogy megbízzál magadban, az kell nagyon.
1: Szerintem is egy ilyen kedvesség is, meg...
3: Akkor én jó rádiós vagyok, szerintetek?
2: Szerintem nagyon jó.
3: Jó, köszönöm szépen.
0: Nagyon jó, szerintem is a Dóri. Mit jelent, Mia, hogy megbíz magadba, hogy higgyél magadba?
2: Hát igen, hogy ne add fel, soha.
0: Hogyha kudarc él, mondjuk csinálunk egy rosszabb műsort, akkor ne kenődjek el, hanem azt mondjam, hogy ebből is tanulok, és majd a következő jobb lesz.
2: Igen.
1: Például
2: igen, ez. Hát nekem is először nyilván nem a legjobb, de... egyre többet próbálkozol, annál jobb lesz.
0: Van valami olyan az életedben, ami erre ösztönöz, hogy próbálkozzál, és egyre jobb leszel?
2: Igen, van.
0: Elárulod?
1: Egyik tantárgy a suliban az ének.
0: Aha, és azt nagyon szereted?
1: Hát azt...
0: ja, nem szereted, és azt próbálkozol, hogy jobb legyen.
1: Aha, meg egy játék is, amit játszok is. Azt szeretem, csak abban még nem vagyok olyan jó is.
0: De hát ott már ilyen európai játékosokkal játszol együtt, azt mondtad a múltkor.
1: Csak ebben a játékban így... egyedül játszok abban.
0: Hát egyedül, de többen vannak, nem? Akik online bekapcsolódnak. A múltkor mondtad, hogy hanyadik helyen állsz.
1: Most nem azzal játszottam.
0: Ja, nem azzal?
1: Nem azzal, hanem egy másikkal.
0: Amazzal?
2: Hát nekem pedig az, hogy így pontosabban, hát régebben egyáltalán nem ment le a spárgám, és az volt az álmom, hogy lemenjen, de már nagyon könnyen megy le a bal spárgám, és az nagyon jó. Mert régebben még ettől is fájt, már itt fájt a spárgám.
0: Bocsáss meg, ne haragudj a spárgára, hogy nem ment le a spárgád, azaz a növény spárga, vagy a... hogy nem tudtad megenni a spárgát, de most már lemegy. Akkor milyen spárga?
2: A spárga az, amikor így a lábad így kinyújtódik, hogy az egyik lábad így, ja. A másik lábad így.
0: Akkor amikor azt mondják, hogy az egyik lába itt, a másik ott, az azt jelenti, hogy...
2: nagyjából. Lábaid nagyon kinyújtódnak.
0: Jaj, jó.
2: Én még a kezemmel sem tudom ezt csinálni.
0: Spárgázni?
2: Hát nyilván. Hát én sem. Hát én sem. De lábamban tudok.
0: Mert se tudsz spárgázni egyébként?
1: Egyáltalán nem.
0: Nem vagy.
1: Az osztálytársamat egyszer az egyik lenyomta spárgába, és utána ott üveltett, hogy miért csináltad ezt.
2: Én is ez a sikító ruhamot kapok, hogyha valaki lenyomja a spárgámat, amit még nem tudok megcsinálni.
0: Az a baj, nekem régen jó volt a spárgám, de mostanában már olyan kicsit, olyan nehezen tudom megcsinálni.
2: Hát igen, mert hogyha nem gyakorol sokat, és hogy ahogy nősz, így sokkal nehezebb lesz.
0: Jó van. Na tudjátok jól, hogy itt a Sláger FM-en a mi kis podcast műsorunkban, aminek Székreállok a címe és a neve is, mindig egy hírrel szoktunk kezdeni. Egyrészt azért, mert Merse nagyon-nagyon szereti.
4: Lelesni
0: a papírról, hogy mi a kérdés és a válasz. Másrészt azért, mert a Dóri, az Ortutai Dóri itt a Sláger FM-en szokott híreket olvasni, de ezeket a híreket ő is szerkeszti. Úgyhogy én mindig megkérem a Dórit, hogy hozzon valami olyan hírt, ami talán a ti érdeklődéseteket is föl.

0: Mindjárt folytatódik a székrehálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt! A mai nap folyamán hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten és északkeleten számíthatunk. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk, majd délután pedig 22 és 28 fok várható. Vezessenek óvatosan, hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. A mai naptól június 28-áig hétvégenként az 51-a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 2-es és a 23-as villamos, illetve a 223-a és a 224-es, valamint a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. A harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünkösfürdő utcán lezárták a félútpályát, mert itt gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Lezárták a 11. kerületben a Gyékényes utcát, a Vegyész utca és az Abádi tér között egy szakaszon rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában majd 17 óra 30-tól 19 óráig, ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra, illetve torlódásra is készüljenek. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálok molyodása szól Ádival és Boldival, akik egyaránt érdellaknak és a Teleki Sámuel általános iskolába járnak.
1: Egy akváriumban egészen lenyűgöző trükköt sajátított el egy polip.
2: Az jó.
1: Megtanulta lecsavarni egy befőttes üveg tetejét, hogy beszerezze a benne lévő falatokat.
2: Az menő, a hosszú csápjaival.
1: És létezik is egyébként, mert a kutatók azt mondják, hogy ez egy nagyon összetett viselkedés.
3: Mi, hogy lecsavarom a befőttes üveg tetejét? Tényleg összetett.
2: A menő, igen, összetett nagyon.
1: Jó, de a polipoknak ne összetett, nem nektek emberek.
2: Tudjuk.
3: Hát de nekem van egy orpolipom, az le tudja helyettem csavarni majd a befűtes üveget.
2: Lehetne az üveglecsavaró szolga is, hogyha így kell.
4: Amúgy tényleg nem kéne venni ilyen külön üveglecsavarót, hanem kéne hozni a tengerből egy polipot és lecsavarni.
2: Igen, így. Hogy így is mondhatjuk, igen. És lehetne a szolgálat, amikor így te kilúcsz az, hogy és így a polipoddak hozzáadod, és ő így csukott szemmel egy másodperc alatt így ki.
4: Igen, így. De így már 7 órája próbálod kinyitni, hogy nem, már a keze tiszta piros, és már és hívod a polipot, és így ilyen nézéssel, hogy most komolyan, és akkor így egy ujjal így és igen, akkor így nézel rá, hogy mi van? Igen, és akkor kinyitotta.
1: Igen, mert a csápjaival ő letapogatja
2: egyébként. Igen.
3: Hány karja, hány csápja van?
4: 8.
3: Bizony, igen. De ügyes, 8.
4: És 3 szíve.
3: 3 szíve van?
1: Uh-huh. Egyet
3: van az. Van a régi népda, hogy 3 szíve van annak a polipnak. De 8 csápjával nem tudja még lecsavarni se a befőttes üveget. Nem ismertétek ezt a dalt?
2: Egyáltalán nem, de szerintem ezt valaki most költötte.
3: Igen. Figyeljetek, hogyha polipod mondjuk nem tudja lecsavarni a befőttes üveget, akkor utána bosszúból te megeheted?
2: Dehogy is, hisz egy másik polipot is megvan oldal.
3: De ehető a polip egyébként?
2: Igen, össze.
3: Ettetek már?
4: Nem. Nagyon fincsi.
3: Én nem. Nem? Mert?
4: Nagyon fincsi.
2: Nem tudom, nem kóstoltam még.
1: Az melyik az a polip, az ami ilyen kerek?
4: Az ilyen
1: fehér és
4: tintahal.
3: Az a tintahal. A polip az ilyen kis, mintha tapadókorongok lennének rajta. Tehát, hogyha mondjuk hozzápréseled a szájpadlásokhoz, az a darabhat.
1: Akkor ezt a lepedéket is le lehet szedni a fogsorba.
4: Tényleg.
3: Miért, Filan, te hogyan ettél már polipot? Rántott polip, sült polip, polip palacsintába, polip preparén?
4: Polip esítiben.
3: Polip
4: esítiben? Nem. Úgy ettem, hogy sülve.
3: Grillezve?
4: Igen, grillezve.
3: És mit tesznek rá? Halat?
4: Hát mikor mit?
3: Fokhagyma, vagy milyen fűszer vagy?
4: Fokhagymát is szoktak.
3: Citromot szoktál rá tenni? Citromlével megcsepetni?
4: Hát, az csak így, ha van egy kajához, bármihez legyen, akkor csak így megfogom és megeszem a citromot.
3: Ha nem savanyú?
4: Nagyon, de én ezt a savanyúra vágyok.
2: Én nagyon nem szeretem. Én még így kiskoromban én mindig kóstoltam így egy picit a citromot, és
3: vannak még olyan ételek, amit megeszel, de nem Magyarországon honos? Tehát itt a polipra értem, hogy nagyon kevés magyarországi polip van.
4: Én amúgy kb. Úgy minden külföldi. Teszek sushi, eszek bármit.
3: Mi az a sushi?
4: Hát az a, tudjátok, hogy ilyen rizs van, és ilyen, hogy hívják
2: az azt, egy az ilyen zöld, ilyen, olyan, mint egy kilapított fű.
4: Nem hínár, vagy...
3: Wasabi?
1: Alga.
4: Nem, hanem alga.
3: Alga?
4: És akkor abban mondjuk beletesznek avokádót, vagy halat.
3: Aha.
4: Néha rákot.
1: Én még nem ettem.
2: Csak én azért nem kóstolom meg.
3: Nem ettem, soha nem szeretem.
2: Én sem ettem még. De anya egyszer már volt Kóreában, vagy nem tudom hol, és ott ilyen algás ételek voltak is. Anyának én azért nem szeretném elkóstolni, azt mondta, hogy nagyon fájt a hasa utána. Mert valami romlott volt, és nagyon csúnyán viselkedtek Kóreában, hogy így nem is igaz, tökéletes a kaja, mindegy.
1: Nekem is volt ismerősöm, aki algát evett, és 3 óráig a WC-n ült.
4: Akkor jó, hogy nem ettem tegnap algát az osztálykiránduláson.
3: Milyen volt az osztálykirándulás? Hát nem is mondtál.
4: Nagyon jó volt.
3: Merre jártatok?
4: Katalin pusztán, a gyadai tanúsényem.
1: Merre van?
4: Hát úgy kb...
3: Merre felementetek?
4: Hát úgy fent.
3: Fent?
4: Felé.
3: Katalin puszta? Tehát ennyire fent?
4: Aha, nem ennyire.
2: Katalin puszta?
3: Ennyire fent
2: szerintem
3: van.
2: Szerintem inkább Katalin puszta?
3: De ez már a határon túl van, ez már annyira fönt van. Mit csináltok egy osztálykiránduláson? Egy napos, két napos vagy egy hetes
2: hát
3: volt?
2: Mi tavaly két éjszakásra mentünk.
4: Hát most osztálykirándulás az ilyen 6 órás volt, vagy 7.
1: Mi osztálytársak voltok?
4: Nem.
3: Csak barátok.
4: És nem akartam most ezt a Six Seven viccet elsütni.
3: Süsd már el!
4: Six Seven!
3: Az a baj, hogy mi az a generáció vagyunk, hogy ezt nem értem.
1: Ez mi az a vicc?
4: Semmi, csak már kiment a divatból, csak... Jaj.
3: De hát én még azt se hallottam, amikor bejött. Mi a Six Seven? Tudom, hogy nagyon rossz és nehéz egy viccet elmagyarázni.
1: De ez mi?
3: De hogy ez de mi a Six Seven?
4: Semmi, csak így.
2: Egy olyan trend, hogy ilyen a 6-7, és így bejött itt a interneten, így bejött ez a trend, és így elterjedt mindenhol, és így mindenki ez a Six Seven. Én sem ismertem túl hamar, de aztán így jött mindenhol, és aztán megismertem. De túl nagy értelme nincs.
1: És akkor ezt csak így mondják?
2: Hát viccelődnek azzal, meg azzal is, hogy 13, meg ilyenek.
4: Mert régen még olyan 25 elején azzal volt viccelődve, hogy a kosárcsapatokban mindig valami 6-7 magas emberek voltak. Nem tudom már, hogy...
3: Ja, 6 láb, 6 foot. Aha.
4: 6 láb, 7.
0: Mindjárt folytatódik a székhálók mai adásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálok molyodása szól, Ádival és Boldival, akik egyaránt érdellaknak és a Teleki Sámuel általános iskolába járnak.
1: Hogyha a szülőd mondja például azt, hogy ne játsz a mikrofonnal, kérlek, hanem ne ér hozzá, mert behallatszik minden, akkor te ezt hogy fogadod? Bántásnak, vagy inkább azt mondod, hogy nem baj, mondja a szülőd, amit akar, úgy is csinálom.
2: Hát tovább. Én akkor, amikor ez történne, akkor hát én úgy fogadnám, hogy így nem bánnál, mert akkor mi történne? Hát szétesne a világ, hogyha nem engedi meg, vagy
1: hát
2: mi?
1: Ez az, akkor Six Seven.
2: Vagy akkor mi történik? Akkor csak azt mondta, hogy nem, majd máskor igen.
1: Nekem két hasonló korú, mint én, hölgy mutatott egy videót, ami arról szólt, hogy valaki rollerozott, és neki ment egy nyúl, és utána...
3: Ja, azt láttam. Jó, hogy az a nyúl így felugrott, igen. És akkor kikaratézta a csávót a rollerről.
1: De nem karatézi, hiszen egy nyúl nem tud karatézni, de ezen
3: akkor kungfuzott.
1: Kungfuzott.
3: Japánból viszont, jött, és így hú.
1: Azt nagyon-nagyon jól csinálják. De hogy ez mitől vicces?
2: Hát attól, hogy egy nyúl, hát az nem hétköznapi. Igen.
1: De azt csak mi emberek tesszük hozzá, hogy lekaratézza. Tehát ez valószínű egy baleset volt, hogy a nyúl
2: hát
1: fölugrott,
2: igen.
1: És akkor...
2: biztos véletlen volt, igen, hát, de ilyen...
3: Hát csak akkor nem hétköznapi.
2: Volt, de tök viccesen nézett ki.
3: Igen,
2: hát
3: nem hétköznapi. Ennyi.
2: Hát ilyen nem a legkétköznapi, de egyébként nagyon-nagyon vicces.
1: Hogyha a születitek mondják például azt, hogy Six Seven, az vicces, vagy inkább ciki?
2: Szerintem tök vicces, de néha idegesítő, hogyha túl sokat mondják.
3: Inkább vicces, csak már így 2026-ban már olyan pici ciki.
1: Aha.
2: Hát igen, de még mindig nálunk a osztályban használják.
3: Tényleg?
2: Hát igen, a fiúk leginkább, de még a lányok is egy picit, de nem tudom, hogy ciki, de hagyjuk.
1: Jó, de akkor most milyen új szleng van így 2026
2: között? Hát, squishy dumpling unboxing.
3: Na, az nem ilyen vicc, hanem az csak ilyen olyan, hogy ilyen tányérba.
2: Milyen tányérba?
3: Nem ilyen, nem dobozba, hanem ilyen hotpotos tányér, vagy tudjátok?
1: Aha.
3: Na olyanba van egy ilyen nyomogatatós, ilyen kis...
1: hülyeség?
3: Hát nem mondjuk azt.
2: Ilyen aha. Nyomogatós, ilyen kis labda, ami ilyen cuki, úgy néz ki, mint egy gázolt gőzgombóc, és így mi a tele van vele az internet, hogy így kinyitják. Hát így is, így mindenki akar ilyet, és most ez lett az új trend, de az nem olyan, mint a Six Seven, csak mindenki akar olyat, ennyi.
4: Egyszer elmondod, mi ez?
2: Hát egy ilyen...
4: De mi angolul mondtad az elején?
3: Squishy dumpling unboxing.
2: Hát az azt jelenti, hogy egy...
1: nyomogató.
2: Hát a squishy dumpling kinyitás.
1: Beszéltek már jól angolul? Annak ellenére, hogy francia suliba jártok?
2: Én nem franciába járok.
1: Nem franciába, csak a merse?
2: Igen, én máshova járok.
3: Hát én
2: németet amúgy... tanulok.
1: Ja.
2: Ja.
1: Megold.
3: Vite. Na, hát, hogy én amúgy így sosem tanultam angol, csak így a YouTube-ról néztem mindig ilyen videókat, de nem ilyen oktató videókat, hanem csak ilyen mondjuk az, hogy játszik valaki egy játékkal, és akkor angolul, és akkor megtanultam a nyelvet.
2: Igen, én is így írni nyilván nem tanultam meg, mert ott nincs nagyon, de a szavakat... már konkrétan tudom, nem mindegyiket, ne értsétek félre, de sokat tanultam onnan, de nem csak onnan tanultam, nyilván már onnan is, mert régebben Montenegróban éltünk egy évet, és ott, amikor Völcsibe jártam, sok angolul tudtam beszélni, mert Montenegróban értenek magyarul, vagy mi? Csak azt mondtad...
1: kevesen.
2: Hát, igen, de...
1: van egy pár, az, aki ott lakik.
2: Jó, de azért a Bölcsiben csak olyanokat tudtam mondani, hogy yes, no...
1: ez ebédnél volt?
2: Nem tudom, már nem emlékszem, anyukám még mondták.
1: Jaj, de jó volt Montenegró?
2: Nagyon jó
1: volt.
2: Hol
1: voltatok a Kotori öbölhöz, közel laktatok?
2: Őszintén nem tudom, nem
1: emlékszem. Nem emlékszem már rá, vagy fönt inkább a hegy részen? Mert ugye...
2: hát, arra emlékszem, az, hogy így... amikor mentünk Montenegróba, hát így a fent, nem tudom, már nem emlékszem, de egyszer mentünk a barát, barátnőnkhöz Montenegróba, így meglátogatni, vagy nem tudom, a kereszt valami, a családitakhoz, és így olyan meredek volt a hely, még korlátszer volt, és így nem tudom, hogy már jól emlékszem, de úgy emlékszem, hogy így egy kocsa család ment át ott valahol, de így átengedett minket, de aztán pedig sikerült felérnünk, vagy az Balatonon volt? Fú, fogalmam sincs, hagyjuk.
1: Minden, figyelj, ez a kocsa család mindenhol jól hangzik.
3: Kérdés. Akár... Lehet egy kérdésem?
1: Kettő
3: is. Vagy a Montenegróz merre van?
1: Hát az Horvátország.
2: Horvátország környékén.
1: Horvátország után és Albánia. Szétnyílik ott a Montenegrónál egy kicsit Horvátország.
3: Tudom.
1: Ott Dubrovnik
4: 22
1: környékén.
4: 22 kilométeres tengerpartja van.
1: Igen.
4: Aha, most oda készülnénk nyáron.
1: Tényleg?
4: Majd
2: tényleg, az
1: oh,
2: nagyon trendi
1: nagyon
2: lenne. Csak vigyázzatok, ne csak a kacsákra, csak nagyon meredek a hegy, hogyha felmész. Jézus. És hogyha leszakad, az...
4: Akkor nem.
0: Mindjárt folytatódik a Székrehálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálok molyodása szól Ádival és Boldival, akik egyaránt érdelaknak és a Teleki Sámol általános iskolába járnak.
1: Tudjátok jól, hogy itt a Székrálokban általában a hírek után, amit nagyon jól megbeszéltünk, mindig egy kvíz kérdést szoktunk játszani, amire soha nem tudja merse a választ.
2: Oh,
1: ezt nem tudtad még?
3: Mennyi 18-ból 7?
2: 11!
3: Te lestél?
2: Nem!
1: Jó,
2: akkor elfordul.
4: Akkor is én mondtam először.
3: Tudom, hogy nem lesett, direkt úgy raktam meg, hát ez viszonylag könnyű kérdés.
1: Szeretitek egyébként a matematikát?
2: Igen is!
4: Upszika.
1: Mire használod te a matematikát az életedben?
4: Hát arra, mint például, hogyha mész egy boltba, ne csapjanak be.
1: Becsapnak, hogyha nem tudok
4: számokat
1: mondani?
4: Nem, hát nem úgy, csak hogyha például kér mondjuk 25 ezret, és véletlen elszámoltad, és nem láttad, hogy 26 ezret adsz, hát, és akkor az a normális, hogyha szól a pénztáros, de akkor könnyen észre tudod venni, amikor még itt számol a pénztáros, és akkor még vissza tudsz venni még egy ezres, hogyha túl sokat fizettél. Hát, és nem szabad örjöngenie, mert kifizetted rendesen. Uh-huh. De hát, ha te nem tudsz számolni, az nem történik meg, még adtál egy plusz ajándék ezrest.
2: Uh-huh. Meg még például arra is, hogy a boltban egy mondjuk egy 100 forintos üvegért ne 10 000-et fizess.
1: Igen, fontos.
2: Igen, mert hogy például kiszámolni. Ez a programozásban, meg az ilyenekben nagyon fontos, hogy kiszámolni, hogy mennyit lépjen a karaktered, meg ilyesmi.
3: Milyen hosszú szoknyát vegyek?
4: Hát azért is lehet.
2: Meg, hogy például, hogy vannak ezek az ilyen csíkok, vagy olyan, tudjátok, az ott, ami a fölött. Aha. Na például abból megszámolni, hogy mennyi van.
1: Aha, de annak van értelme?
2: Nincs. Hát nem nagyon, csak nem hogy így megszámolni, hogy miből mennyi van.
3: Ki a főszereplő a Piroska és a Farkas mesében?
4: Piroska.
1: Na bár, de jó.
2: És a Farkas.
1: És a Farkas. Tehát, hogy a kettő közül ki a főszereplő ilyenkor? A pozitív szereplő, vagy a negatív?
4: Pozitív.
2: A pozitív.
1: Akkor a Farkas nem lehet.
2: Hát benne van a címében, hogy Piroska és a Farkas.
1: Jó, de a Rómeó és Júlia.
2: Abban is kettő főszereplő van.
1: Akkor a Bűn és Bűhődés.
2: Abban a Bűn és a Bűnődés a főszereplő.
1: Aha. És a Háború és Békében?
2: Abban a Háború és a Béke.
4: Igen.
1: Ja, érte. De akkor a Hófehérke és a Hét Törpében ki a főszereplő?
4: A Hófehérke.
2: Igen.
4: De vannak kivételek.
1: Ne túl sokan vannak a törpék? Hányan lehetnek?
2: Heten.
1: De ez biztos?
4: Igen.
1: De hogy?
2: Benne van a címében.
1: Na jó, de hát 1001 éjszaka meséje, abba tényleg 1001 éjszaka van?
4: Nem. Egészen...
2: Vagy lehet, hogy 1001 éjszakáig kell olvasnod, hogy kiolvast.
1: 1001 éjszaka az hány év?
2: 3 vagy 1? Vagy 3 vagy 2?
4: 3-2.
2: De inkább 2, mert inkább olyan 1200 vagy 1500-nál van, amikor úgy...
1: Napfogyatkozás.
4: Hát igen.
2: Vagy 3, bocs.
1: Jó, van,
4: jöhet
1: szuper.
4: A következő?
1: Jöhet a következő utolsó kérdés.
4: Ne, a kedvenc quizeim.
3: Melyik épület található Budapesten?
1: Jó, hát ez így.
4: Etele
1: Plaza. Etele
4: Plaza.
2: Melyik pláza?
1: West End Plaza.
3: Ne, melyik épület található Budapesten? Még nem mondtam, csak...
2: Ez az épület...
3: Például.
1: Meg az.
3: Meg az is.
2: Meg az. Van, de országház, az van Budapesten is, azt hiszem.
1: Igen?
4: Igen.
1: Láttátok már?
2: Én láttam.
4: Szerintem én is láttam, de nem tudom pontosan, nem emlékszem.
3: Ott mi történik az országházban?
2: Megtárgyalják a dolgokat, hogy mi hogy legyen meg.
4: Igen. Akkor én nem voltam mégse.
1: Mert te nem tárgyaltad meg, ez abból gondolod, hogy... Szerinted ott mindenki bemegyek és megtárgyalom a dolgokat?
4: Nem.
3: Vagy bizonyos
4: nem
3: emberek
4: egészen,
3: tárgyalják
4: hanem
3: meg.
4: A bizonyos emberek mondják meg, hogy hogy legyen.
3: Az kik azok a bizonyos emberek?
4: Olyan, mint mondjuk Magyar Péter.
3: Aha, de ő mi? De ő ki a Magyar Péter? Vagy ő neki mi a titulusa?
4: Politikai...
1: Miniszterelnök?
4: Miniszterelnök, igen.
1: De tájékozott vagy. Te hallottál már ilyen politikusokról?
2: Igen.
1: Mi van?
2: Hát a Magyar Péter...
4: Van a Magyar Péter és a Orbán Viktor.
2: Igen.
1: Meg. De a Deák Ferenc is mondjuk politikus volt valamikor, vagy Kossuth Lajos.
4: Azok nem, az biztos, hogy Dáb.
1: Első István...
2: Nem.
1: Nem, ők királyok.
2: Azok királyok,
4: királyok voltak.
1: De külföldi politikus milyen van?
4: Hát azokat nem ismerem, csak a Magyarországon.
3: Hát... Az amerikai tudod?
2: Donald Trump.
3: Igen, Donald Trump.
4: Ja, igen, tényleg. Meg.
3: És a, mondjuk az orosz, azt is tudjátok biztos.
2: Az valaki. Putin, nem?
3: Igen, Putin. Nagyon jó. Ukrán.
2: Azt nem tudom.
1: Zelenszkij.
2: Jó,
4: ja, én azt biztos nem ismerem, én nem hallottam.
1: Uh-huh. Nem baj. Figyeljetek, ügyesek majd legközelebb eljöttök, és hallani fogjátok, mert ez volt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető Ortutai Dóri volt. Szia, Dóri!
3: Sziasztok.
1: És a két fantasztikus vendégem, Mersey és Mia. Sziasztok!
5: Hello!
4: Hello!
6: Egy, két, há, és. Ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében.

0: Ez volt a Székrálok mai adása itt a Sláger hétvégében Ádival és Boldival, akik egyaránt Érdellaknak és a Teleki Sámuel általános iskolába járnak. Ők voltak tehát a ma reggeli vendégek. Tartsanak, hanem a következő órában is számítok önökre. Én Csáka Attila vagyok.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival.
4: E heti vendégünk Stáh Judit. Szó lesz szakácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi. Please, please
6: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
8: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlat. Várjuk. Toyotasakura.hu.
9: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
10: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
11: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Felmondott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, hatósági eljárást indítottak a CETL lakúgyár ellen a zöld folyadék miatt. Bármikor érkezhet Zelenszkij Budapestre, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Felmondott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését maga kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál, közölt az MTVA sajtó és marketing irodája. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozva nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása, olvasható a közleményben, amelyből az is kiderül, hogy Papp Dániel a felmondás ideje alatt ellátja feladatait. Magyar Péter néhány nappal ezelőtt lemondásra szólította fel a közmédia két vezérigazgatóját, Papp Dánielt és Altorjai Anitát. Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a kínai tulajdonú CETL akkumulátorgyár ellen, mert a debreceni cég szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot, tudatta a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pénteken az MT-vel. A kormányhivatal közölte, a CETL telephelyénél május 5-én este történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívüli döntéssel visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatát, és a vállalatot a kommunális szennyvízhálózat és a csapadék folyadékvíz elvezető megtisztítására kötelezte. Rögzítették ugyanakkor, a CETL a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is kiszabja a jogszabályok szerinti bírságokat. Tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról. Így válaszolt Sándor Fegyír, Ukrajna budapesti nagykövete a Magyar Hangnak arra kérdésére, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a magyar fővárosba jöhet-e a napokban. Magyar Péter miniszterelnök a napokban bejelentette, hogy teljes körű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogai bővítésének kérdésében. A kormányfő Berlinben bejelentette, kész találkozni az ukrán elnökkel. Magyar Péter annak is hangot adott, hogy Budapest szívesen lenne az orosz-ukrán háború béketárgyalásainak helyszíne. Csütörtöktől szombatig háromnapos komplex járat ellenőrzés zajlik a kelenföldi vasútállomást érintő járatokon. Az akció során a rendőrök, jegyellenőrök, rendészek és minőségellenőrök a járműveken, továbbá a megállókban és az állomásokon is ellenőrzéseket végeznek. Az intézkedések célja a jegyellenőrzésen túl az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét megzavaró emberek kiszűrése, valamint a járművek állapotának és tisztaságának ellenőrzése. A megszokottnál későbbi időpontban július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen Kékszalag nagydíj Balaton kerülő vitorlás verseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a versenytávja az általános 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. 30 fokkal strandidővel kecsegtet az első nyári hétvége, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Vezessenek óvatosan, hétvégére egy irányt tudják. A 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. A mai naptól június 28-áig hétvégenként az 51-a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 2-es és a 23-as villamos, illetve a 223-a és a 224-es, valamint a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert itt gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Lezárták a 11. kerületben a Gyékényes utcát, a Vegyész utca és az Abádi tér között egy szakaszon rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a Paplászló sportarénában majd 17 óra 30-tól 19 óráig, ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra, illetve torlódásra is készüljenek. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: És 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan az ébredés mellé. Itt van elsőként Kánk slágere, Szalmár is a This Girl. Tartsanak velem és ébredezzünk együtt. Jó reggelt! Sláger!

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Teddy Swims és a Loose Control szólt az előző percekben az ébredés mellé, és új utastájékoztató táblákat helyezett ki a BKK az Ecseri útnál. Már 60 helyszínen vannak az új táblák. Az Ecseri úti metroállomásnál, valamint a 181-es és a 281-es buszok megállóiban olyan információs felületeket helyeztek ki, amelyek egyszerűbben és logikusabban mutatják az utazáshoz szükséges adatokat. A fejlesztés része annak a programnak, ami a fővárosi csomópontok utastájékoztatásának korszerűsítését célozza. Az új rendszerben egyedi azonosító kódok segítik a megfelelő megállók gyors megtalálását, különösen forgalmi változások esetén, ami egy szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Claude House slágerével folytatjuk már is most. Jó reggelt!

0: Ez volt Dua Lipa és a Training Season itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ugye elindult a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Most például a Jason Derulo koncertjére lehet tőlem majd jegyet nyerni. Méghozzá nem kell más tenni, mint hogyha meghallják a Jason Derulo számot bármikor adásban, akkor harmadikként kell telefonálni a 0630-30-95-8-as számunkra, úgyhogy legyenek nagyon résen, és figyeljék és keressék a Jason Derulo számot. Itt a Slágeren pedig most ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézzünk az utakon is. A mai nap folyamán hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten és északkeleten számíthatunk. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk, majd délután pedig 22 és 28 fok várható. Vezessenek óvatosan, hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve hétvégén időszakos és szakaszos sávlezrásra is számítsanak. A mai naptól június 28-áig hétvégenként az 51-a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 2-es és a 23-as villamos, illetve a 223-a és a 224-es, valamint a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. A harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert itt gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Lezárták a 11. kerületben a Gyékényes utcát, a Vegyész utca és az Abádi tér között egy szakaszon rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában majd 17 óra 30-tól 19 óráig, ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra, illetve torlódásra is készüljenek. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hey guys, it's me, Camila.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Mi lesz a hétvégi programjuk, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 0630-30-30-95-8-as a hívható számunk. Nem sokára majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk, most pedig a Margaret Helen slágerével a Veled minden. Ezzel folytatjuk most itt a Slágeren, ez jön az Ébredés mellé, jó reggelt és jó időt, töltés mindenkinek!

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Stály Judit. Szó lesz szakácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
4: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
5: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
6: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
7: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Tudtok már vetődni, azt külön kell tanulni?
12: Én, hogyha akarok, igen, de egy picikét akkor is félek.
13: Én is tudok, de én is néha még nem vagyok jó benne, mert már esetben esett nekem belőle. Tudod, Boldi, amikor itt a középsúlyam az elhajlott.
14: Az nagyon jó.
11: De akkor most nem is tudod a középsúlyadat itt föltartani?
15: Mi az?
16: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
17: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Átvilágítják a Budapest-Belgrád vasúti beruházást, nem nyomoznak tovább a kézigránát baleset ügyében, még mindig kátyúznak Budapesten, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. Vizsgálni fogják, hogy milyen módon és kihatározta meg azt a szokatlan eljárást, hogy amerikai dollárban fizessenek egy magyar kivitelező cégnek, ismertette a tárca vezető. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint kezdeményezni fogják azt is, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentumát a nyilvánosság megismerhesse. Ehhez a kínai partner engedélye is kell, de a külügyminisztérium már dolgozik az engedély megszerzésén. Megszüntette a nyomozást a Győri Regionális Nyomozóügyészség az újdörögdi kézigránát baleset ügyében, amelyben egy kormánytisztviselő maradandó sérüléseket szenvedett a honvédségi kiképzésen. Az ügyészség szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. A vizsgálat kizárta, hogy műszaki hiba vagy hibás gránát okozta volna a balesetet, azt is megállapították, hogy a kiképző ugyan hivatalosan nem tölthette volna be ezt a feladatkört, mert nem tiszt vagy altiszt volt, de a gyakorlat során az előírásoknak megfelelően járt el, és nem követett el olyan hibát, ami büntetőjogi felelősséget alapozna meg. A Budapest közút január és június között a kisebb kiterjedésű balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett több mint 43 ezer kátyút javított ki, közölte a társaság pénteken az MTI megkeresésére. Ez kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának, tették hozzá. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A péntektől látogatható tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást, közölte a BKV ZRT pénteken. A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. A 10 tematikus egységben 10 történet elevenedik meg. A tárlat látogatói megtudhatják, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint hogy milyen fővárosi közlekedési eszköztechnikai újdonságait csodálta meg a brazil császár is, továbbá azt is, hogy hogyan jelölték a számozás előtt a villamos viszonylatokat. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten számíthatunk. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még elő átmenetileg élénk erős széllökések. Délután 22-28 fok várható.
14: Hídfigére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot a gázvezeték javítása miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert itt javítják a csatornát. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községháza utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt vízvezetéket építenek. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. A Dózsegyen úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: és 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Lady Gaga és Bruno Mars közös a Die With A Smile, ezzel már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is.

Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a mai napon kezdődik a Várkert Fest, koncertek és filmvetítések is lesznek. A Várkert Fest programjaival indul a nyár a Várkert Bazárban, ahol június 6-án és 7-én minden korosztály megtalálja a kedvencét. A fesztiválon többek között Kovács Kati, Meta Naplement és DJ szettje, valamint még további fellépők szórakoztatják, illetve várják majd a közönséget, emellett ingyenes családi programok, filmvetítések és táncházak is színesítik a kínálatot. A nyári programsorozat ezt követően is folytatódik majd, úgyhogy várnak mindenkit a Várkert Festen, méghozzá június 6-án és 7-én, tehát ezen a hétvégén, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Duarte Company slágerével folytatjuk már is most a szombat délelőttet.

0: hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és a nyár legnagyobb koncertjeire nyerhetnek belépőt itt a Sláger FM-en. Nincs más dolguk, mint figyelni a dalt, hogyha elhangzik most, például majd Jason Derulo koncertjére nyerhetnek egyet. Hogyha meghallják a Jason Derulo számot, akkor harmadikként kell telefonálni a 0630-30-30-95-8-as telefonszámunkon, és a harmadikként hív, akkor öné a Jason Derulo koncertjére, úgyhogy érdemes figyelni és fülelni, és ha pedig úton vannak, vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat. A hívható számunk 0630-30-30-95-8-as. A mai nap folyamán hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten és északkeleten számíthatunk. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk, majd délután pedig 22 és 28 fok várható. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot a gázvezeték javítása miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert itt javítják a csatornát. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községháza utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt vízvezetéket építenek. Tart a Vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi Budai híd főjénél, naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Justin Bieber slágerét hallgattuk meg, ez volt a Ghost itt a Sláger hétvégében. Ugye az énekes karrierje gyakorlatilag a YouTube videókból nőtt ki, édesanyja töltött fel róla fellépéseket, ezekre figyelt fel később Scooter Braun. Ugye ez akkoriban még elég új út volt a világsztárság felé, és hát bejött Justin Biebernek. Itt a Sláger FM-en pedig nem sokára majd jönnek a legfontosabb hírek és információk, valamint szétnézünk az utakon is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben 0630 30 95 8. Ray Parker Jr. és a Ghostbusters pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Veresegyházon. A Jusk újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A Jusknél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
5: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
6: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Kerítés, festés. Megint. Inkább hagyd. A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
9: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu per hódos bónusz oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Fertőző hepatitis diagnosztizáltak egy ételfutárnál, ólomszennyezést tártak fel a Corvinuson, felújítják a hajógyári szigetre vezető óbudai K-hidat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Blik információi szerint tüdőgyulladással vittek be a mentők egy fővárosi kórházba egy férfit. A mongol állampolgárságú alkalmi munkásként dolgozó kerékpáros ételfutár magas lázzal, légzési nehézségekkel került kezelés alá. Az elvégzett vérvizsgálat kimutatta, hogy a férfi a tüdőgyulladása mellett vírusos hepatitisszel fertőzött beteg. Naponta több tucat emberrel érintkezhetett, az éttermek személyzete mellett a megrendelőket is megfertőzhette. A férfi egy közösségi szálláson lakott közel 100 társával. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot is értesítették az esetről. A hepatitis vírussal fertőzött betegeket a Szent László kórházban kezelik, ahol elkülönítve vizsgálják, és a gyanú merül fel a fertőzésre, elkezdik a kapcsolatrendszerének feltérképezését is. Ólomszennyezést tártak fel a Corvinuson, az egyetem fővámtéri főépületében 16 ponton végeztek vízminőség ellenőrzést, amelynek során 7 helyen határérték feletti ólomszennyezést mutattak ki. Az egyetem tájékoztatása szerint a főépület vízvezeték hálózata részben korszerűsítésen esett át az elmúlt években, de több szakasz maradt korszerűtlen, és valószínűsíthetően ezek a problémás szakaszok okozzák a szennyezést. A vezetőség már pénteken lezárásokat tervezett az érintett területeken, és indította a hálózat teljes műszaki felülvizsgálatát a hibás szakaszok beazonosítására és megoldására. A Corvinus arról adott tájékoztatást, hogy a probléma megoldása érdekében további szűrőberendezésekkel ellátott vízgépek beszerzésén dolgoznak, amelyek a fémszennyeződések kiszűrésére is alkalmasak lesznek. Ősszel megkezdődhet a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd felújítása, miután a Budapest Közút ZRT elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. A fejlesztés legfontosabb eleme a rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, amelynek nyomán a kocsi pálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre bővül. Az új szerkezet nagyobb közúti terhelési követelményeknek is megfelel majd. A munkák várhatóan 2027 nyarára az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén 2027 végére érnek véget. Az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta kulcs szerepet tölt be a hajógyári sziget megközelítésében. A jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságossá tétele és hosszú távú használatának biztosítása az építmény meglévő karakterének megőrzése mellett. Június 12-én rendezik meg a mozgás éjszakáját a Hősök terén és a Városligetben, ahol ismét belekóstolhatunk számos mozgásformába, a zumbától a jógáig, a spinningtől a harcművészetekig. A rendezvényen a szápa, kajakkenu és a sárkányhajó is kipróbálható lesz, míg a bátrabbak egy óriás mászófalat is meghódíthatnak. A program része az éjszakai futás, görkorcsolyázás, valamint kerékpár és gyalogtúra, ezek mellett floorball, korfball, street hockey és tollas is várja a sportolni vágyókat. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten számíthatunk. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még elő átmenetileg élénk erős széllökések. Délután 22-28 fok várható.
13: Vezessenek óvatosan, hétvégére egy irányt sütják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve hétvégén időszakos és szakaszos sávlezrásra is számítsanak. A mai naptól június 28-áig hétvégenként az 51 a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 2-es és a 23-as villamos, illetve a 223 és a 224-es, valamint a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. A harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünkösfürdő utcán lezárták a félútpályát, mert itt gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Lezárták a 11. kerületben a Gyékényes utcát, a Vegyész utca és az Abádi tér között egy szakaszon rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában majd 17 óra 30-tól 19 óráig, ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra, illetve torlódásra is készüljenek. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Olly Mars és Florida közös a Troublemaker, ezzel már is tartsanak velem.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és aki gyakran használta korábban a Bubit, aznak jó hír, hogy június 22-ig elindulhat a Bubi új rendszere itt a fővárosban legkésőbb. A Bubi 3.0 első ütemében 3300 új kerékpárral kerül majd forgalomba, ezek közül 2500 hagyományos, 800 pedig elektromos rásegítésű lesz. A teljes flotta később legalább 5000 bringára bővülhet, majd az új rendszer részben dokkolásmentes lesz, vagyis a kerékpárokat a kijelölt zónákban, mobipontokon és közszeleti támaszoknál is el lehet majd helyezni. A biciklik modernebbek is lesznek, masszív a vázat, magasabb kormányt, egyszerű ülésállítást, okos lakatot, féklámpaként villogó hátsó lámpát és mobiltartót is kapnak majd. Úgyhogy mindez június 22-ig, tehát elindulhat a Budapesten az új Bubi rendszer. Nagyon várjuk már. Itt a Slágeren pedig most a Unix slágerével folytatjuk az órát, ez most nálunk a Csillagtenger.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

0: Chase és Eddie közös a Would I Lie to You szólt itt a Sláger FM-en, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Jó időtöltést, jó hétvégét mindenkinek, kinek mi lesz a mai programja, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 0630 30 30 95 8-as, illetve megtalálnak bennünket a Facebookon is, ami pedig az időjárást illeti, már is mondom a részleteket. A mai nap folyamán hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten és északkeleten számíthatunk. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk, majd délután pedig 22 és 28 fok várható. Vezessenek nagyon óvatosan, az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán értérségében baleset történt, a 18-as kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóját. A főváros útjairól hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé, a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon tilos megállni, illetve hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. A mai naptól június 28-ig hétvégenként az 51-a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűben közlekedő 2-es, 23-as villamos, illetve a 223-e, 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. A harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert itt gázvezetéket javítanak. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Jó pihenést kívánok mindenkinek, és jó hétvégét. És Jason Derulo koncertjére lehet nálam jegyet nyerni. Nincs más dolgok, mint fülelni az adást, és ha meghallják a Jason Derulo számot, akkor harmadikként kell telefonálni. És öné már is a Jason Derulo páros belépője. Egy 06303030958-as a hívható számunk. Ha tehát meghallják bármikor a Jason Derulo számot, akkor azonnal telefonáljanak. Itt a Sláger FM-en pedig a Vár Republic slágerével folytatjuk már is az órát. I Ain't Worried, ez szó már is most nálunk. Jó pihen és jó étvégét!
1: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
2: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
10: Velem Mauter Zsófival.
11: E heti vendégünk Stáh Judit. Szó lesz szakácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A migrációs paktum ellen szerveztek tüntetést a Kossuth térre. Nem támogatja a taxitrek alkalmazás bevezetését a taxis érdekképviselet. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Békés vonulásos tüntetés volt Budapesten az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen pénteken este. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre a parlament épületéhez. Az eseményt ismert jobboldali influencerek szervezték, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki. A tömeg Sólyog Tamást éltette és Magyar Péter lemondását követelte. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen. Szabó Gergő újságíró beszédében zsákutcának nevezte a tömeges migrációt, majd pedig arról beszélt, hazánknak nem szabad belesétálni a nyugati országok által felállított csapdába. Az eseményen felszólalt Kertész Dávid, a Pest és Rácok újságírója is, aki elmondta, beláthatatlan következményei vannak a migrációnak. A TaxiTrack alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasokra vonatkozó adatokat, és erre nem is alkalmas, közölt a Budapesti Közlekedési Központ az MTI megkeresésére, miután a taxisok érdekvédelmi szervezete a rendszer felfüggesztését kezdeményezte. A BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer kizárólag a jogszabályban meghatározott, a szolgáltatás ellenőrzéséhez szükséges adatok továbbítására alkalmas, a személytaxi jármű helyére, valamint a taxaméter indítására és leállítására vonatkozó információ kezeli valós időben. A TÉSZ csütörtökön a Facebook oldalán megjelent közleményében tudatta, a BKK új adatgyűjtési rendszerének azonnali felfüggesztését kezdeményezi. Álláspontjuk szerint súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vett fel a BKK által bevezetett taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő rendszer. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén szombaton és vasárnap, közölt a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az előkészületek miatt már ma is korlátozásokra kell számítani a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közúti forgalom mellett érintik a közösségi közlekedést is. Az egyes metró szükség szerint a megszokottnál sűrűbben indul. Vasárnap 6 és 19 óra között lezárják a Zicsi Mihály utat, míg vasárnap 8.30 és 12.20 között a Dózsa-György utat a Damjanich utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat az Izabella utca és a Hősök tere között, a Hősök terét és a Kóskároly sétányt. Karbantartás miatt a 69-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint a Mexikói út és Újpalota Erdőkerülő utca között 69-es jelzéssel jár majd a pótlóbusz. Az 5-ös, a 973-as és a 973A autóbuszok megállóhelyét a Tóth István utcánál áthelyezik a közúti pótlóbusz megállóhelyekre. A 25-ös autóbusz a Mexikói úti végállomáson a 225-ös megállójából indul, olvasható. Újpalotáról a belváros felé a 7-es, a 7E, a 8E és a 133E autóbuszok igénybevételét ajánlja a BKK. Ma napközben is előfordulnak záporok, zivatarok, de alapvetően jó idő ígérkezik sok napsütéssel. A légmozgás csak helyenként élénkül meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Vasárnap további 1-2 fokkal erősödik a nappali felmelegedés, igazi strandidő lesz, kevés helyen várható frissítő zápor, és ez igaz hétfőn is. Kedden újabb front érkezik, de ennek hatása még bizonytalan.
10: Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot a gázvezeték javítása miatt, a Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert itt javítják a csatornát. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községháza utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt vízvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Shakira és a Waka Waka, ezt szóval már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és a kicsit kimozdulnának, rengeteg szuper program várja önöket itt a fővárosban, és várják önöket a nyár legnagyobb koncertjei is. Többek között most Jason Derulo koncertjére nyerhetnek egy páros belépőt itt a Sláger FM-en. Nincs más dolgok, mint figyelni a Sláger FM-et, és ha meghallják a Jason Derulo számot, akkor harmadikként kell telefonálni. A számunk 06 30 30 95 8-as, úgyhogy hajrá, is érdemes nagyon figyelni, és egy szuper program, az első budai hídfő sörfesztivál tartják a Petőfit budai hídfőinél majd június 3 és 7-e között, tehát ezen a hétvégén még. Remélhetőleg szuper új budapesti gasztrofesztivál elindulásának lehetnek szemtanúi, ha ellátogatnak a Petőfit budai hídfőjéhez majd ezen a hétvégén még. A hazai sörfőzdék mellett természetesen futrekok is várnak mindenkit a Dunaparton, úgyhogy érdemes lehet ellátogatni ide is. Jó kikapcsolódást a Sláger FM-en, pedig Barbra Streisand slágerével folytatjuk most az órát. Woman in Love, Essa már is most nálunk.

0: Jó étvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez volt Ariana Grande slágere, a Weekend with Friends szólt itt a Sláger hétvégében, ha pedig útnak indulnának, jó utat és vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat, mondjuk SMS-ben 0630 30 95 8-as, és elindult ugye a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, a legjobb budapesti koncertekre nyerhetnek nálunk páros belépőjegyet, most például a Jason Derulo koncertre vihetnek el tőlem egy páros belépőt, nincs más dolgok, mint figyelni a Sláger FM adását, és ha meghallják most Jason Derulo egyik számát, akkor harmadikként kell telefonálni, 0630 30 95 8-as a hívható számunk, most pedig már is ejtünk egy pár szót az időjárásról. A mai nap folyamán hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten és északkeleten számíthatunk. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk, majd délután pedig 22 és 28 fok várható. Vezessenek nagyon óvatosan, az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán értérségében baleset történt. A 18-as kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóját. A főváros útjairól hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé, a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon tilos megállni, illetve hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. A mai naptól június 28-ig hétvégenként az 51-a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűben közlekedő 2-es, 23-as villamos, illetve a 223-e, 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. A harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünkösfürdő utcánál lezerták a félútpályát, mert itt gázvezetéket javítanak. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, Kylie Minogue slágerét hallgattuk meg az előző percekben. Az énekesnő pedig ugye pár évvel ezelőtt a Sziget Fesztiválon is, élőben is itt járt és fellépett át Budapesten. Itt a Sláger FM-en pedig, ha már koncertek, akkor hát ugye nyár legnagyobb koncertjére nyerhetnek nálunk belépő egyet, páros belépő, többek között Pitbull, Scorpions, Real, Duran Duran, Lenny Kravitz, és még sorolhatnám, most Jason Derulo koncertjére vihetnek el tőlem egy páros belépő egyet. Nincs más dolguk, mint figyelni a Sláger FM adását, ha meghallják a Sláger FM-en Jason Derulo egyik számát, ami bármikor érkezhet, úgyhogy nagyon füleljenek. Akkor harmadikként kell telefonálni, 06 30 30 95 8-as a hívható számunk, úgyhogy figyeljenek és füleljenek, játékra fel, Roy és Ádám, amit a trambulin pedig jön az óra zárásaként. Számítok majd önökre a következő órában is, tartsanak.

0: Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Stáh Judit. Szó lesz szakácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
8: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
9: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
10: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány, visszavonják a Mága Zoltán köréhez köthető cég 500 milliós NKA-s támogatását, élénkült az ingatlan piac májusban, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Mától a munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Visszavonják a Novostúdium Kft. 500 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. A döntés indoklása szerint a pályázat olyan adatokat tartalmazott, amelyek nem voltak összhangban a kulturális célokkal, és több ponton törvénysértőnek bizonyultak. Tar Zoltán közölte, hogy a támogatás kezelő jogászaival egyeztetve arra kérte a szervezetet, hogy minden hasonló jogtalan támogatást szerezzenek vissza a közjavára. A miniszter arra is utalt, hogy Mága Zoltán környezetéhez egy másik frissen alapított cég is jelentős támogatást kapott korábban. Mostantól bárki települési szinten is megnézheti a nettó és bruttó átlag kereseteket a Központi Statisztikai Hivatal új fejlesztésének köszönhetően. A Tímea nevű interaktív térképes alkalmazás 2019 és 2025 közötti adatokat mutat, több mint 200 mutatóval. A statisztikák kizárólag a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vonatkoznak. A friss számok szerint Telki vezeti a nettó átlag bérlistát 801 ezer forinttal, a rangsor végén pedig Torna Nádaska áll 165 ezer forintos átlaggal. A részleteket Gombos Veronika, a Központi Statisztikai Hivatal szóvívője mondta el a Sláger FM-nek.
1: Hogy hol keresnek a legtöbbet Magyarországon, ez talán az egyik legérdekesebb kérdés, amelyre választ adnak az új települési szintű kereseti adatok. A legtöbben valószínűleg Budapestet mondanák, de a főváros a 23 kerület átlagát nézve nem fér fel a dobogóra. A legmagasabb átlagkeresetű települések között több budai agglomerációs település szerepel, például Telki, Budajenő, Nagykovácsi. Talán a legnagyobb meglepetés, hogy Paks a legjobban kereső települések között szerepel. A Tímea nem csak a kutatók és az újságírók számára hasznos, hanem a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek is. Ha például valaki azon gondolkodik, hogy melyik térségben indítson vállalkozást, az alkalmazás segítségével képet kaphat a helyi vásárló erőről, a bérviszonyokról, a népesség összetételéről, az életkörülményekről, vagy akár a vállalkozás sűrűségről is.
2: Az alkalmazás regionális, vármegyei, járási és települési szinten is lekérdezhető adatokat kínál. A május enyhe élénkülést hozott az ingatlan piacon, 5%-kal nőtt az érdeklődések száma gyenge április után, közölték az enga.hu és a költözbe.hu adatai alapján. A kereslet elsősorban az olcsóbb vármegyékben erősödött. Nógrádban például 40%-os növekedést mértek, ahol továbbra is 300 ezer forint körüli négyzetméter árak vonzzák a vevőket. A legnagyobb visszaesés Budapesten történt, az érdeklődések száma az év első 5 hónapjában átlagosan 29%-kal maradt el a tavalyitól. Bár még próbálkozik a pénteken érkezett gyenge front, de fokozatosan keleten is feloszlanak a felhők és kiderül az ég. A hőmérséklet az ilyenkor megszokott körül alakul, így aki úgy gondolja, irány a strand, az idő nem fog közbeszólni. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő este 17-21 fok valószínű.
11: Messzessenek nagyon óvatosan, az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán értérségében baleset történt, a 18-as kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóját. A főváros útjairól hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé, a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon tilos megállni, illetve hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. A mai naptól június 28-ig hétvégenként az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűben közlekedő 2-es, 23-as villamos, illetve a 223-e, 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezerték a félútpályát, mert itt gázvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, és játszunk, hiszen Jason Derulo koncertjére nyerhetnek tőlem egy páros belépőt. Ha meghallják Jason Derulo számát, akkor harmadikként kell telefonálni. Most pedig jön elsőként Benzo Moon és a Beautiful Things az óra indításaként. Tartsanak velem! Sláger!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és elhangzott a Jason Derulo szám, és hát jönnek a telefonok folyamatosan, úgyhogy nézzük, hogy ki lesz a szerencsés hallgatónk. Sláger FM, Csáki Attila vagyok.
1: Újra Klúge Sabine.
0: Most befutott a harmadik hívás is, úgyhogy Jason Derulo szám volt, Jason Derulo koncertjegyekért megy a játék, úgyhogy az első lépés már megvan. Megkérdezhetem, hogy honnan telefonál helyileg?
1: Budapestről telefonálok.
0: Na, szuper, úgyhogy van egy páros belépjegyünk Jason Derulo koncertjére, már csak két kérdésem lenne, nem túl nehezek, úgyhogy jöhet az első kérdés, hogyha helyesek a válaszok, akkor megvan a belépő.
1: Igen, köszönöm, várom.
0: Jó, mikor kezdte a pályafutását Jason Derulo? Megvan-e nagyjából, hogy mikor lett ő aktív a zenei piacon?
1: Valószínűleg 2006-ban.
0: Pontosan 2006, úgyhogy szuper, az első válasz az helyes. És még egy kérdés a Sláger FM-mel kapcsolatban, hogy tudja a kolléga nevét, hogy hívják azt a műsorvezető kollégát, aki napközben 10 és 16 óra között van?
1: Jekkel Dánielnak hívják.
0: Pontosan, úgyhogy köszönöm szépen. Megvan a páros belépőjegy a Jason Derulo koncertjére, úgyhogy ehhez gratulálok.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm.
0: Ki lesz a koncertre, vagy kivel mennek, hogy mi a terv?
1: Valószínűleg az unokámmal, a 18 éves unokámmal fogok menni, úgyhogy nagyon fog örülni neki.
0: De szuper, hát akkor nagyon jó koncertélményt kívánok, és köszönöm szépen a játékot, úgyhogy érdemes figyelni és fülelni. Most pedig az Earth, Wind & Fire sláger, a Let's Groove érkezik itt a Sláger hétvégében.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan Sompol és a She Doesn't Mind szólt itt az előző percekben. Kinek mi lesz a mai programja, merre mennek, mit csinálnak? Akár ezt is megírhatják nekem 0630 30 95 8-as, és ugye megvolt a játékunk, elvitték tőlem a Jason Dello páros belépjegyet, de ne csüggedjenek, hiszen még játszunk, úgyhogy a délutáni órákban is érdemes majd figyelni a Sláger FM-et. Karakas Balázs érkezik egyébként majd déltől a Sláger hétvége délutáni felvonásával. És hogy milyen idővel számolhatunk a mai napon, és hogy milyen helyzet az utakon, azt pedig már is mondom.
1: A mai nap folyamán hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten és északkeleten számíthatunk. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk, majd délután pedig 22 és 28 fok várható. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot a gázvezeték javítása miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert itt javítják a csatornát. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községháza utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt vízvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. A Dózsa úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szombat dél lesz nem sokára is, hogy ígértem, a délután hátralévő részét Karakas Balázssal tölthetik, és természetesen játékkal is érkezel majd. Hello, hello, mi újság?
1: Szia, Atis! Hát, itt van a Sláger FM idei nyarának egyik legnagyobb durranása, a koncertélmények nyara. Hatalmas nyereményeink vannak, egész nap érdemes figyelni a rádiót, hiszen nem lehet tudni, hogy mikor kell harmadikként telefonálni, de ígérem, hogy tudni fogják majd. Akkor, amikor kell.
0: Bizonyám, és nem elég csak harmadikként telefonálni, két kérdésre két helyes választ várunk, és azonnal elvihető a páros belépő, úgyhogy érdemes figyelni, érdemes fülelni, érdemes kicsit készülni az előadókból, úgyhogy, de nem nehezek a játékkérdések, azért ezt nem szögezzük le.
1: Abszolút, és egyébként meg nagyon-nagyon jó előadó művészeink vannak, például nálad ugye volt Jason Derulo-ra lehetőség koncertjegyet nyerni, de lesznek még itt izgalmasságok a délután folyamán. Ennyit azért szerintem elmondhatok.
0: Abszolút, úgyhogy figyeljék a Sláger FM-et a délután órákban is, és füleljenek bennünket, Balázs, neked jó munkát.
1: Köszi, Atis, jó pihit, csáó, várunk vissza holnap reggel.
0: A viszont hallásra.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

0: Aziz.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
6: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
7: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
10: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
11: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
12: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete, teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Megjelent a magyar közlönyben, hogy mekkora állami támogatás illeti meg a parlamentbe jutott pártokat, valamint azok alapítványait. A Tiszának és alapítványának több mint 1,5 milliárd, a Fidesznek és alapítványának több mint 1,1 milliárd, a Mi Hazánknak és alapítványának több mint 0,25 milliárd, a KDNP-nek 96 millió forint támogatás jár. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón kiemelte, az élővilág változatossága, más néven a biológiai sokféleség és az általa biztosított szolgáltatások védelme nem valamiféle hóbort, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga, amely biztosítja életfeltételeinket. A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. Vizsgálni fogják, hogy milyen módon és kihatározta meg azt a szokatlan eljárást, hogy amerikai dollárban fizessenek egy magyar kivitelező cégnek, ismertette a tárca vezető. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint kezdeményezni fogják azt is, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentumát a nyilvánosság megismerhesse. Ehhez a kínai partner engedélye is kell, de a külügyminisztérium már dolgozik az engedély megszerzésén. Teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A beruházás a pesti fonódó villamos projekt második ütemének előkészítéséhez kapcsolódik, és egy olyan közlekedési csomópontot érintene, amely az átadása óta, vagyis közel 45 éve nem esett át jelentős korszerűsítésen. A tervek szerint többek között megújulhatnak az utasforgalmi és üzemi terek, korszerűsödhet a közvilágítás, és megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek is. Modernebb utastájékoztatási rendszer jöhet létre, és akadálymentes nyilvános mosdót is kialakíthatnak. Ismét felfüggeszti budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság tájékoztatása szerint átmeneti menetrendi és operatív okok miatt július végéig törölte a Dubai és Budapest közötti összes járatát. A foglalási rendszer alapján a járatok legkorábban augusztus elején indulhatnak újra. A járatok február végén álltak le az Irán körüli biztonsági helyzet miatt, majd május 22-től heti 3 alkalommal újra indultak. A napi járatsűrűség visszaállítását eredetileg június végére tervezték. Kellemes nyári idő várható ma és holnap, és időnként fátyol és gomoly felhőkkel azért találkozhatunk, de alapvetően nem sok felhő zavarja majd a napsütést. Holnap délután már erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet ma is igen kellemesen 27 fok körül alakul, holnap pedig még melegebb lesz, délutánra 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
12: Most jönnek az utak hírei itt a Sláger FM-en, balesetmentes közlekedést kívánok. Néhány ponton telítettebbek a forgalmi sávok a fővárosban, ilyen például a Budaörsi út környéke, de több autóssal találkozhatnak a budai alsórakpartokon, az Attila úton, valamint a Margit körúton. Pesti oldalon picikét a Kiskörúton és a Nagykörúton telítettebbek a forgalmi sávok, valamint a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton és az Ülői úton is a körutak csomópontjai környékén lassabb lehet az áthaladás ezekben a pillanatokban. Volt egy baleset az M7-esen a határ felé vezető oldalon Érd térségében. Megszűnt a sávzárás, de a torlódás lassan akar feloszlani. Viszont volt egy újabb baleset is az M7-esen a Balaton felé, méghozzá Pálkozd térségében. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták. Az Utinform közlése szerint a torlódás meghaladja már az 5 kilométeres hosszúságot. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Vigyázzanak magukra, és hogyha láttak valamit, 0630303958-as a számunk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Elmúlt csodaszép szombat délutánt kívánok, a mikrofonnál már Karakas Balázs, a Sláger FM koncertélmények nyara pedig zakatol. Nagyon-nagyon nagy sztárok előadásaira lehet majd belépőket nyerni, érdemes figyelni a folytatásban is. Most pedig Mika érkezik, Relax, Take It Easy!

Egy örökzöld klasszikus, Paul McCartney, Michael Jackson és a Say nálunk a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Jön majd Paul van Dyk is, itt lesz a Bomban is, és persze közben a legizgalmasabb a budapesti és környékbéli programok. A Városligeti Kertmozi a Pavilon Kertben a mai nap folyamán is vár. Ez egy ilyen közös kis nyári életérzés, kultfilmek, csillagos ég, ligeti esték. Egészen július végéig heti három alkalommal költöznek be a filmek a 100 éves fák alá, ahol klasszikusok, romantikus kedvencek és családi filmek hozzák el a nyár egyik leghangulatosabb a budapesti programját. Szerdánként kedvenc klasszikusokat vetítenek, péntekenként jönnek a romantikus esték, szombaton pedig a családi kedvenceké a főszerep. Ma este 6 órától az És megint bejövünk című örökzöld nézhető meg. Jó szórakozást kívánok, ahogy ígértem a Bombon felvételével. Jön a Szorítsúgy!

0: Az a rekettes hang, soha nem felejtjük el Joe Cockert, Summer in the City, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és Summer in the Sláger FM, jön a koncertélmények nyara, rengeteg nagy előadó hatalmas budapesti koncertjére lehet tőlünk páros belépőket nyerni. A listánkban egyelőre itt a Scorpions, Jason Derulo, Metallica, Sting, egyébként a mai délután folyamán egy Sting dalt kell majd levadászni a rádióban, és akkor, amikor azt meghallják, harmadikként kell hívni számunkat a 0630 30 30 95 8-asat. Harmadik telefonálónkkal beszélek, felteszek neki nagyon-nagyon fontos kérdéseket, és hogyha ezekre helyesen válaszol, meg is lesz a páros belépő Sting budapesti koncertjére. Hozzánk pedig mindjárt Whitney Houston is megérkezik. Előtte mondom, milyen időnk lesz. 5 perccel múlt fél egy, nézzük, hogy milyen időjárás várható ez a Sláger FM. Javarészt most csüt a nap a Budapesten, van azért egy-két felhő az égen, és Pest megyében is vannak olyan helyek, ahol dominálnak a felhők, de kellemes tavaszias hőmérsékletünk van így nyár elején 24 fokkal ebben a pillanatban. A folytatásban is sok napsütésre számíthatunk, de időnként megjelennek a felhők, ezekből csapadék nem várható. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, Budapesten olyan 26-27 fok környékén alakulnak a mai nappali csúcsértékek, és az UV-sugárzás erős lesz, úgyhogy erre készüljenek. És most az utak híreire is ránézünk. Ne feledjék, le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között. Most is átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ennek okán egyébként leginkább a budai rakpartokra terelődik a forgalom, egy-egy szakaszon lassabb is arrafelé a haladás. Sokan vannak még a Margit körút egyes részein, a Kiskörút egyes szakaszain, valamint a Nagykörúton és a Hungária körúton is szakaszonként. Egyes pontokon a Rákóczi úton is meglassul a haladás, erről kaptunk a legutóbbiakban információt. Érdemes ezeken a szakaszokon sokkal türelmesebben közlekedni. Ne feledjék, hogy volt egy baleset az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon Pákozd térségében. Az 54-es kilométernél volt sávlezárás, ez már megszűnt, de a torlódás továbbra is meghaladja az 5 kilométeres hosszúságot, így mindenképp kell plusz menetidőre számítani. A hétvégére egyirányúsították Budapesten a 9. kerületi Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítási munkálatokat végeznek. Az érintett szakaszon időszakos szakaszos sávlezárásra készülhet. Tilos parkolni ezen a részen.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Szia, és nem a Madár, hanem az Outkast felvétele. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan. Attól függetlenül, hogy Budapest égboltján néha megjelennek a felhők, bizony-bizony az UV-sugárzás a mai nap folyamán még erős lesz, úgyhogy a bőrük védelmére mindenféleképpen gondoljanak. És persze a nyári hangulatra, hiszen zakatol a Sláger FM-en a koncertélmények nyara, olyan előadók, művészek budapesti koncertjére nyerhetnek páros belépőt, amikre gyakorlatilag már szinte lehetetlenség jegyet szerezni. A mai délután folyamán egy Sting-dalt kell vadászni, amikor meghallják a rádióban, azonnal hívni kell a 0630303098-as számot, de nagyon ügyesnek kell lenni, hiszen harmadikként kell minket megcsörgetni. A folytatásban pedig egy könnyed nyárias dal, Nicky Orr és Desi, itt a Sunroof.
1: Ez

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megemelte a hitelek összegét az Otthon Start, a budapesti fürdők is részt vesznek a Suli a Strandon programban, még mindig kátyúznak a főváros útjain. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelentősen növelte az Otthon Start program az új lakás célú hitelek átlagos összegét 2025 negyedik negyedévében, az előző év azonos időszakához képest, állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése. Az MNB adatai szerint az új lakás vásárlását vagy építését célzó hitelek átlagösszege 28 millióról 32 millió forintra, a használt lakás vásárlására fordítottaké pedig 20 millióról 29 millió forintra emelkedett. A jövedelem arányos törlesztő részlet mutatóértéke viszont sem a piaci, sem a támogatott lakáshitel kibocsátásnál nem változott érdemben a korábbi időszakokhoz képest. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT az idén is részt vesz a Suli a Strandon programban. A Magyar Fürdőszövetség által indított akció június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várja az iskolai osztályokat. Ebben az évben Budapesten 5 fürdő és strand csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, mondta Sláger FM-nek Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója.
2: Ez egy olyan akció, amiben az a cél, hogy a diákoknak de mégis valamilyen oktató jellegű tanítási napot biztosítsunk valamely strand vagy fürdő területén. Ebben az évben már 31 fürdőnk csatlakozott a Fürdőszövetség keretében ehhez a programhoz. Egyébként Budapesten 5 olyan helyünk van, ahol ezt a programot lebonyolítjuk június 8-a és 19-e között. Ez a Csillaghegyi, a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébet és a római strandunk, ahol 50%-os kedvezményt biztosítunk a diák belépő árából.
1: A Suli a Strandon programról a budapestgyógyfürdői.hu oldalon olvashatnak bővebben. A Budapest közút január és június között a kisebb kiterjedésű balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett több mint 43 ezer kátyút javított ki, közölte a társaság pénteken az MTI megkeresésére. Ez kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának, tették hozzá. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A péntektől látogatható tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást. A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. A 10 tematikus egységben 10 történet elevenedik meg. A tárlat látogatói megtudhatják, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint hogy milyen fővárosi közlekedési eszköztechnikai újdonságait csodálta meg a brazil császár is. Továbbá azt is, hogy hogyan jelölték a számozás előtt a villamos viszonylatokat. Kellemes nyári idő várható ma és holnap, és időnként fátyol és gomoly felhőkkel azért találkozhatunk, de alapvetően nem sok felhő zavarja majd a napsütést. Holnap délután már erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet ma is igen kellemesen 27 fok körül alakul, holnap pedig még melegebb lesz, délutánra 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: És most mondjuk az utak híreit. Budapesten terítettebb forgalmi sávokra számíthatnak a Kiskörúton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrű egyes szakaszain is. Szakaszonként a budai alsó rakparton, valamint a Margit körúton is több az autós, és a nagyobb csomópontok környékén a Rákóczi úton is meglassulhat a haladás. Volt egy baleset Budapesten, méghozzá a 11. kerületi Hunyadi János úton kifelé a Szerémi útnál nehezíti ez a közlekedést. Legyenek körültekintőek azon a szakaszon. Ne feledjék, lezárták a hétvégére ismételten a pesti alsó rakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ezen túlmenőleg érdemes még arra is felkészülni, hogy lezárták a Népszínház utcát, a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. Az autópályákon is fontos a figyelem, az M1-esen az Óbarok pihenőhelynél baleset történt, a 43-as kilométernél a Hegyeshalom felé tartókat a pihenőhelyen keresztül terelik, a Budapest felé vezető oldalon a belső átterelt sávon megállították a forgalmat. Viszont az M1-esen a főváros felé vezető oldalon megnyitották a Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Elhagytuk egy órát, csodaszép hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Itt van velünk a Sláger FM koncertélmények nyara. Nem lehet tudni, mikor szólal meg egy Sting dal. Figyeljenek nagyon, hiszen ez páros belépőt érhet a művész úr koncertjére. Addig a DNC indít, Cake by the Ocean.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

és a Messi. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Mindezek mellett pedig természetesen zakatol a Sláger FM koncertélmények nyara. Érdemes figyelni, fülelni a részletekért a folytatásban is. Na meg persze a legizgalmas a program lehetőségekért, hiszen egészen június 7-ig zajlik a Rosalia borpiknik a Városligetben. Finom falatokkal, italokkal, piknik hangulattal vár mindenkit a Vajdahunyadvár mögötti rét. Itt 4 napon át várnak minket a finomságok, a családi és kutyabarát programok Budapest zöld szívében, úgyhogy érdemes vinnünk egy puha plédet, a barátainkat és egy könnyed nyári hangulatot élhetünk itt meg. Hát lehet egy picit lazítani és pihenni a város közepén gyakorlatilag. Jó szórakozást kívánok hozzá Howard Johnson és a 80-as évek egyik örökzöldjével. Ez már a What is Love, itt a Sláger FM-en.

0: Olasz Macho, Damiano Dávid és a The First Time pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en, ahol a koncertélmények nyara is itt van velünk. Figyeljenek, hiszen bármikor megszólalhat egy Sting dal, akkor pedig harmadikként kell hívni a Sláger FM telefonszámát, amely a 0630 30 30 95 8-as, hiszen mi elvihetjük Sting koncertjére egy barátjával, a párjával, vagy igazából bárkivel, akivel jól érzi magát. A feladat hát, figyelni kell a Sláger FM-et folyamatosan, és amikor Sting dalt hallanak, akkor hívni harmadikként a 0630 30 30 95 8-as számunkat. Addig hozzánk Adele érkezik, hamarosan az Oh My God-dal, most viszont nézzük, milyen időjárás várható. A fővárosban most épp 26 fokot mutatnak a hőmérők, egészen kellemes az idő, javarészt süt a nap, bár elszórtan azért vannak felhők az égen, de ezek nem veszélyeztetnek, szóval jelentős mértékű csapadék ebből nem várható. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad a fővárosban, arra viszont számítsanak, hogy az UV-sugárzás jelenleg is erős a területen. Holnap sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, zivatar esetleg szorványosan fordulhat elő, viszont az észak-északnyugatira forduló szél sok felé megélénkül majd. És most a közlekedési információkat mondom, ne feledjék, a hétvégére a pesti alsó rakpart bizonyos részei ismételten le lettek zárva, ami azt jelenti, hogy a rakparton autózni kívánók forgalma azért átterelődik, például a budai oldalon a rakpartokra, ahol jelen pillanatban is telítettebbek a forgalmi sávok. Még a Margit körúton is sokan vannak, valamint a Kiskörúton, a Nagykörút egyes részein és egyes szakaszokon a Hungárián is leterheltebbek a forgalmi sávok. Több az autós szakaszonként az Andrássy úton és a Rákóczi úton is, itt is legyenek nagyon körültekintőek. Többen akarnak bejutni Szentendrére jelen pillanatban, így a 11-es főút Szentendrére bevezető szakaszán is egy picikét telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok, ott is azért a türelem szükségeltetik. Sajnos baleset nehezíti a közlekedést Pesterzsébeten a Helsinki úton kifelé a Nagy Sándor József utcai felüljárónál, és korábban baleset volt ugye a 11. kerületi Hunyadi János úton is kifelé a Szerémi útnál, ott jelenleg tart a műszaki mentés, egy sáv járható. És lezárták a Népszínház utcát, a Csokonai utca és a József körút között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger.

0: be happy.
1: Don't worry, be happy. Bobby McFerrin is szerintem az elmúlt évtizedek egyik legnyugisabb zenéje. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják, hiszen nálunk zakatol a Sláger FM koncertélmények nyara. Odakint ma a legmelegebb órákban ilyen 26-27 fok környéke, és annak ellenére, hogy néha a felhők tűzdelik a napsütést, arra készülhetnek, hogy Budapesten azért az UV-sugárzás az itt lesz velünk, tehát figyeljenek kifejezetten a bőrük védelmére, ha szabadtéri programot választanának a fővárosban. Ezek mellett pedig figyeljék nagyon, mikor szólal meg Sting zenéje, hiszen a Művész úr koncertjére lehet egy páros belépőt nyernie annak, aki harmadikként hívja a számunkat, a 0630 30 30 95 8-asat, és helyesen válaszol két kérdésre, amit majd fel fogok neki tenni. Úgyhogy figyeljék nagyon a Sláger FM-et. Addig hozzánk Lady Gaga is megérkezik majd a The Dead Dance-el, elképesztő videóklipet csináltak neki. Ha van lehetőségük, nézzék meg, előtte még Zséda is énekel. Ez már a

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
2: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hall-ban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
4: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
5: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
8: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
9: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
10: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
0: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A migrációs paktum ellen szerveztek tüntetést a Kossuth térre. Nem támogatja a taxitrek alkalmazás bevezetését a taxis érdekképviselet. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Békés vonulásos tüntetés volt Budapesten az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen pénteken este. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre a parlament épületéhez. Az eseményt ismert jobboldali influencerek szervezték, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki. A tömeg Sólyog Tamást éltette és Magyar Péter lemondását követelte. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen. Szabó Gergő újságíró beszédében zsákutcának nevezte a tömeges migrációt, majd pedig arról beszélt, hazánknak nem szabad belesétálni a nyugati országok által felállított csapdába. Az eseményen felszólalt Kertész Dávid, a Pesti Srácok újságírója is, aki elmondta, beláthatatlan következményei vannak a migrációnak. A TaxiTrack alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasokra vonatkozó adatokat, és erre nem is alkalmas, közölt a Budapesti Közlekedési Központ az MTI megkeresésére, miután a taxisok érdekvédelmi szervezete a rendszer felfüggesztését kezdeményezte. A BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer kizárólag a jogszabályban meghatározott, a szolgáltatás ellenőrzéséhez szükséges adatok továbbítására alkalmas, a személytaxi jármű helyére, valamint a taxaméter indítására és leállítására vonatkozó információ kezeli valós időben. A TÉSZ csütörtökön a Facebook oldalán megjelent közleményében tudatta, a BKK új adatgyűjtési rendszerének azonnali felfüggesztését kezdeményezi. Álláspontjuk szerint súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vet fel a BKK által bevezetett taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő rendszer. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén szombaton és vasárnap, közölt a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az előkészületek miatt már ma is korlátozásokra kell számítani a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közúti forgalom mellett érintik a közösségi közlekedést is. Az egyes metró szükség szerint a megszokottnál sűrűbben indul. Vasárnap 6 és 19 óra között lezárják a Zichy Mihály utat, míg vasárnap 8.30 és 12.20 között a Dózsa-György utat a Damjanich utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat az Izabella utca és a Hősök tere között, a Hősök terét és a Kóskároly sétányt. Karbantartás miatt a 69-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint a Mexikói út és Újpalota erdőkerülő utca között 69-es jelzéssel jár majd a pótlóbusz. Az 5-ös, a 973-as és a 973A autóbuszok megállóhelyét a Tóth István utcánál áthelyezik a közúti pótlóbusz megállóhelyekre. A 25-ös autóbusz a Mexikói úti végállomáson a 225-ös megállójából indul, olvasható. Újpalotáról a belváros felé a 7-es, a 7E, a 8E és a 133E autóbuszok igénybevételét ajánlja a BKK. Ma napközben is előfordulnak záporok, zivatarok, de alapvetően jó idő ígérkezik sok napsütéssel. A légmozgás csak helyenként élénkül meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Vasárnap további 1-2 fokkal erősödik a nappali felmelegedés, igazi strandidő lesz, kevés helyen várható frissítő zápor, és ez igaz hétfőn is. Kedden újabb front érkezik, de ennek hatása még bizonytalan.
13: Kettő óra után 4 perccel a Sláger FM-en a közlekedési híreket mondjuk. Érdemes arra készülni, hogy a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között le van zárva, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ennek okán természetesen a forgalom más felé tart. A budai rakpartokon például telítettebbek a forgalmi sávok, a Margit körút egyes szakaszain, valamint a Kiskörúton és a Nagykörúton, de szakaszonként még a Hungária körgyűrűn is meglassul a haladás. Egyes részeken a Rákóczi úton is több autóssal találkozhatnak, valamint a Sorok Sári út bizonyos szakaszain is lassabban lehet haladni, és az Üllői úton is dettó ez a helyzet. Különben baleset nehezíti a közlekedést a Szentgellért rakparton az Erzsébet híd felé a Rudas gyógyfürdő előtt, illetve Pest-Erzsébeten a Helsinki úton kifelé a Nagy Sándor József utcai felüljárónál. Az M1-esen is baleset történt, méghozzá az Óbarok pihenőhelynél, a 43-as kilométernél a Hegyeshalom felé tartókat a pihenőhelyen keresztül terelik. A Budapest felé vezető oldalon jelenleg áll a forgalom a belső átterelt sávon. Jó utat kívánok!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Elmúlt 2 óra, hello Karakas Balázs vagyok. Ne felejtjék, bármikor bejöhet egy Sting dal, ami bizony a harmadik telefonálónak egy páros belépőt érhet Sting budapesti koncertjére. Figyeljenek nagyon, addig Teddy Swims indítja a zenei folyamunkat. Ez már a The Door.

Had Some Help, Post Malone és Morgan Wallen. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a Sláger FM koncertélmények nyarával. Most Sting dalt vadászunk. Ha egy Sting dalt meghallanak a rádióban, harmadikként hívni kell a 0630-30-30-95-8-as számot. Elbeszélgetünk, válaszolni kell majd kettő darab különálló kérdésre, és hogyha ez is megvan, akkor már lehet is vinni a páros belépőt Sting budapesti koncertjére. De nem csak Sting van ám itt, annyi minden. Metallica, Jason Derulo, Scorpions, rengeteg mindennel készülünk, úgyhogy érdemes a Sláger FM-et hallgatni folyamatosan. És természetesen közben itt vannak a legizgalmasabb a budapesti programok, mert hogy ismételten pezsgés költözik Budafok utcáiba, pincéibe, hiszen indul a kerület napja ma, és tart még holnap is egyébként. Délután 4 órától ma elstartol a zenei tehetségkutató döntője, míg az este két igazi nagyágyút is tartogat, az Intim Torna Illegális, a Pannonia All Stars Ska Orchestra is a színpadra lépnek. A koncertek alatt persze lehet kóstolgatni ezt, azt eszegetni, iszogatni, és mindeközben a családosokat amúgy a piac téren ingyenes gyermekprogramok és kézműves foglalkozás várja. A barlanglakás emlékkiállításnál pedig interaktív bábjátékkal szórakoztatják a legkisebbeket. Jó szórakozást kívánok hozzá egy brit lánybandával, akik a 80-as évekből hozzák már a lendületüket. Ők a Bananarama, tőlük szól a Vénusz.

0: everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm strong.
1: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. I've

0: Via és a Never Played Bass, itt a Sláger FM, a koncertélmények nyarával együtt. Sting dalt keresünk most a Sláger FM-en. Ha hallanak egyet, csörögjenek harmadikként 0630 30 30 95 8, és meg lehet a páros belépő Sting 3.0 turnéjának a budapesti koncertjére. A folytatásban azonnal érkezik a Huntrix és a Golden, most pedig nézzük, milyen időjárás várható. Véleményem szerint kellemesnek mondható az időjárás Budapesten, most is van néhány felhőcske az égen, de azért javarészt a napsütés dominál, 26 fokot mutatnak a hőmérők ebben a pillanatban. Ezek a kis felhők, amik az égen vannak, egyáltalán nem veszélyesek, ezekből számottevő csapadék nem várható, a légmozgás pedig általában gyenge, mérsékelt marad. Holnap is százágra süt majd a nap, ott is megnövekedhet időnként majd a gomoly felhőzet, és holnap elszórta lehet is ebből csapadék, de szintén csak az elszórton van a hangsúly. Javarészt Budapesten szintén verőfényes napsütéses időjárás várható holnap. Jó utat hozom a friss közlekedési információkat a Sláger FM-en. Ugye a pesti alsó rakpart Erzsébet és Margit híd közötti része le van zárva, gondolom én, hogy ennek okán terelődik. Sok esetben másfelé a forgalom, például a budai rakpartokra, ott telítettebbek a forgalmi sávok, de leterheltebb a Kiskörút, a Nagykörút egyes szakaszai és a Hungária körgyűrű egyes részei is, és több az autós a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton. Sokan akarnak menni Szentendrére hétvégézni, azért a Szentendrére bevezető úton is telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatunk. De figyeljenek oda arra is, hogy ugye az M1-esen volt egy baleset Óbarok pihenőhelynél, ott a 43-as kilométernél a hegyes halom felé tartókat a pihenőhelyen keresztül terelik. Mondanom sem kell, hogy ez nyilván azért jelentős lassulással jár, most is sokan torlódnak arra felé. Különben a Budapest felé vezető oldalon, ugyanezen a szakaszon a belső átterelt sávon megállították a forgalmat. Hallgatóink szerint arra felé azért egy picikét kihívások elé állítja a közlekedőket a szituáció. Számoljanak még arra, hogy Budapesten is volt baleset a Szent Gellért rakparton, illetve korábban Pest-Erzsébeten a Helsinki úton is kifelé.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Alex Warren, Fever Dream, itt a Sláger FM, egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a koncertélmények nyara kapcsán elképesztő nyereményekkel. Most Stingdalt keresünk a rádióban. Ha meghallják, harmadikként hívják a telefonszámunkat 0630 30 30 95 8. A harmadik telefonálónak fel fogok tenni 2 darab kérdést, és bizony, ha helyesen válaszol, meg is lesz a páros belépő Sting 3.0 turnéjának a budapesti koncertjére, és jó élményeket lehet szerezni, találkozni barátokkal, ismerősökkel, egy picit kikapcsolódni. Ebben pedig én is segíthetek, hiszen most a következőkben egy örökzöld dallam a 80-as évekből. A csapat, amit 80-ban alapított kereken, Annie Lennox, skót énekesnő, és David E. Stewart, angol zeneszerző. A Eurythmics Sweet Dreams.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
8: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
10: Boldi már volt nálunk, tudjuk róla, hogy Érden focizik. Csatár vagy még mindig?
11: Nem, most már szerintem átmentem egy picikét a kapusba.
10: Mert?
11: De még csatáskodok, vagy csatár...
10: Kodos?
12: Csatáskodok?
11: Igen, ott is vagyok még egy picikét, de én jobban szeretnék lenni a kapuban.
10: Ki a kedvenc kapusod? Dibusz?
11: Ja. De még szerintem Király Gábor a
10: legjobb. De jó, hogy emlékszel.
11: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány, visszavonják a Mága Zoltán köréhez köthető cég 500 milliós NKS támogatását, élénkült az ingatlan piac májusban, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Mától a munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Visszavonják a Novostúdium Kft. 500 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. A döntés indoklása szerint a pályázat olyan adatokat tartalmazott, amelyek nem voltak összhangban a kulturális célokkal, és több ponton törvénysértőnek bizonyultak. Tar Zoltán közölte, hogy a támogatás kezelő jogászaival egyeztetve arra kérte a szervezetet, hogy minden hasonló jogtalan támogatást szerezzenek vissza a közjavára. A miniszter arra is utalt, hogy Mága Zoltán környezetéhez egy másik, frissen alapított cég is jelentős támogatást kapott korábban. Mostantól bárki települési szinten is megnézheti a nettó és bruttó átlag kereseteket a Központi Statisztikai Hivatal új fejlesztésének köszönhetően. A Tímea nevű interaktív térképes alkalmazás 2019 és 2025 közötti adatokat mutat, több mint 200 mutatóval. A statisztikák kizárólag a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vonatkoznak. A friss számok szerint Telki vezeti a nettó átlagbérlistát 801 ezer forinttal, a rangsor végén pedig Torna Nádaska áll 165 ezer forintos átlaggal. A részleteket Gombos Veronika, a Központi Statisztikai Hivatal szóvívője mondta el a Sláger FM-nek.
12: Hogy hol keresnek a legtöbbet Magyarországon, ez talán az egyik legérdekesebb kérdés, amelyre választ adnak az új települési szintű kereseti adatok. A legtöbben valószínűleg Budapestet mondanák, de a fővárosa 23 kerület átlagát nézve nem fér fel a dobogóra. A legmagasabb átlagkeresetű települések között több budai agglomerációs település szerepel, például Telki, Budajenő, Nagykovácsi. Talán a legnagyobb meglepetés, hogy Paks a legjobban kereső települések között szerepel. A Tímea nem csak a kutatók és az újságírók számára hasznos, hanem a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek is. Ha például valaki azon gondolkodik, hogy melyik térségben indítson vállalkozást, az alkalmazás segítségével képet kaphat a helyi vásárló erőről, a bérviszonyokról, a népesség összetételéről, az életkörülményekről, vagy akár a vállalkozás sűrűségről is.
13: Az alkalmazás regionális, vármegyei, járási és települési szinten is lekérdezhető adatokat kínál. A május enyhe élénkülést hozott az ingatlan piacon, 5%-kal nőtt az érdeklődések száma gyenge április után, közölték az enga.hu és a költözbe.hu adatai alapján. A kereslet elsősorban az olcsóbb vármegyékben erősödött, Nógrádban például 40%-os növekedést mértek, ahol továbbra is 300 ezer forint körüli négyzetméter árak vonzzák a vevőket. A legnagyobb visszaesés Budapesten történt, az érdeklődések száma az év első 5 hónapjában átlagosan 29%-kal maradt el a tavalyitól. Bár még próbálkozik a pénteken érkezett gyenge front, de fokozatosan keleten is feloszlanak a felhők és kiderül az ég. A hőmérséklet az ilyenkor megszokott körül alakul, így aki úgy gondolja, irány a strand, az idő nem fog közbeszólni. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő este 17-21 fok valószínű.
14: Jó utat, nézzük a friss ropogós közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. A budai rakpartokon néhol picikét telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok, mint ahogy a Kiskörúton, a Nagykörúton és szakaszonként a Hungária körúton is, de a legutóbbi jelzések szerint a Rákóczi út forgalma is egy kicsit lassabb lehet a megszokottnál. Ne feledjék, a pesti alsó rakpart le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között. Ennek az az oka, hogy továbbra is a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja ezt a részt. Ugye korábban az M1-esen volt egy kis fennakadás Óbarok térségében, még mindig lassabb lehet arra felé az átkelés, de hallgatóink szerint most már azért jobb a helyzet egy picikét, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki békésebben, nyugodtabban tud autózni. Számoljanak viszont arra, hogy Pest Erzsébeten lezárták a Baross utcát a Kossuth-Lajos utca közelében, mert ott most tűzoltók dolgoznak, a 36-os busz is terelve közlekedik, és nem érinti a Nagy Sándor József utca és a Pest Erzsébet Kossuth-Lajos utca megállót. Baleset nehezíti még a közlekedést a fővárosban a Helsinki úton is, kifelé a Nagy Sándor József utcai felüljárón, ott egy sáv járható.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: 3 múlt, jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Ne felejtjék, nagyon kell figyelni, mikor hallanak egy Sting dalt a Sláger FM-en, hiszen aki meghallja a Sting dalt és harmadikként telefonál, Sting budapesti koncertjére nyerhet egy páros belépőt, hangerőt a Slágerre. Most Miley Cyrus énekel.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Nyugat-Európában már csak annyit mondanak, hogy JB, vagy Justin Bieber és a Daisies itt a Sláger FM-en, pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és a Sláger FM koncertélmények nyara Sting dal következik. Nyerjék meg a páros belépőt Sting 3.0 turnéjának budapesti koncertjére. Hívják most a Sláger FM-et harmadikként 0630 30 30 95 8, és legyen önöké a páros belépő Sting budapesti koncertjére. Addig pedig a kisi világzenei hangulatba öltöztetett Sting dal Cseh Mamival közösen. Ez a Desert Rose, itt a Sláger FM-en. 0630 30 30 95 8. Itt hívjanak!

0: Totóék áldották az afrikai esőt, ez volt az Afrika itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Én hallottam a Sting dalt, mint ahogy nagyon-nagyon sokan mások is, hamarosan kiderül, hogy ki volt a harmadik telefonálunk, vele nem sokára beszélünk egyet, játszunk egyet, és kiderül, hogy helyesen válaszol a kérdésekre, és véheti-e a páros belépőt Sting budapesti koncertjére. Addig pedig persze mondom a legizgalmasabb program lehetőségeket is, hiszen képzeljék el, a Virág Judit Galéria most egy kortárs, posztmodern kiállítással jelentkezik, a Formabontó Deforma című tárlat a Deforma csoport legizgalmasabb munkáiból válogat, és bemutatja a különleges darabokat. A látogatók díszes, modern használati tárgyakkal, teás- és kávékészletekkel, valamint fantáziadús kerámiákkal találkozhatnak, amelyek egyenként is egyedi műtárgyak. A kézzel festett alkotások egy része magas tűzű eljárással készült, a zsolnai hagyományokhoz hasonló technológiát követve. Ez a kiállítás június 27-ig tekinthető meg a Virág Judit Galériában. Nálunk pedig a folytatásban már egy belevaló énekesnő, Sabrina Carpenter. Megkockáztatom, hogy ott van karrierje csúcsán, hiszen gyakorlatilag megállás nélkül hallgatjuk a zenéjét. Itt a Tears!
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: egy kellemes megnyugtató dal szombat délután itt a Sláger FM-en, amikor amúgy sokaknak az idegei kezdenek kötélből lenni, hiszen még nem tudjuk, hogy ki volt a harmadik telefonálónk akkor, amikor megszólalt a Sting dal. Hát egészen eddig. Valaki már itt van a vonalban. Szia, Karakas Balázs vagyok a Sláger FM-től. Hogy szólíthatlak?
1: Szia, Balázs, Javi vagyok. Hányadik lettem?
0: Harmadik lettél, úgyhogy részt veszel a játékunkon. Honnan telefonálsz egyébként, melyik városból?
1: Budapestről.
0: Szuper. Most viszont fel kéne készülnöd két kérdésre. Azért, hogy tiéd legyen a páros belépő Sting 3.0 turnéjának június 18-ai koncertjére.
1: Oké.
0: Okay. Mennyire vagy Sting fanatikus, mennyire vagy tisztában az ő történelmével?
1: Kétszer voltam már a koncertjén.
0: Hú, hát akkor te nagyon csíped. Na figyelj, kikkel énekelte el Sting az All for Love című dalt?
1: All for Love, Brian Adams.
0: Igen, és? Úgy szokták őt hívni, hogy a reszelős hangos kót. Nem tudom, hogy megvan-e.
1: Ross Stewart!
0: Az első kérdés már helyes, és a második kérdés szerintem nagyon egyszerű. Hány órakor kezdődik a Sláger reggel?
1: Sláger reggel 6 órakor.
0: Bizonyám, úgyhogy gratulálok téged a páros belépő Sting budapesti koncertjére!
1: Szerintettél a reszelős hangos kóttal.
0: Annyira szuper vagy! Érezd magad jól!
1: Köszönöm szépen, meg lesz. Jaj, de jó. Akkor harmadjára is. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Szuper vagy. Érezd jól magad, szép az idő.

0: Link. Kellene jobb szombat délután?
1: Nem, megérte. Álltam egy órán keresztül a kezemmel a telefon.
0: És vártad, és kitartóan vártad. Nagyon-nagyon szuper vagy, és örülök, hogy velünk játszottál. A folytatásban sem érdemes elmenni a rádiókészülék elől. Ki tudja, mikor jön még egy olyan sztár, akinek a dala páros belépőt érhet egy nagyon nagy koncertre. Az viszont biztos, hogy neked köszönöm szépen, hogy itt voltál. Mindjárt jön Ray Daltontól a Blood Runnin. Előtte pedig nézzük, milyen időjárás lesz. Szia, szia!
1: Jó munkát neked!
0: Egyelőre szerintem kellemesnek mondható 26-27 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, néhol egy-egy felhőbe árnyékolja a napsütést, de azért a legtöbb esetben győz a napocska. Természetesen marad ez így a folytatásban is, ezekből a felhőkből pedig számottevő csapadék nem várható, a légmozgás gyenge marad a mai délutánon. Holnap is sok napsütésre van kilátás, de az időnként megtövekvő felhőkből elszórtan egy-egy zápor zivatar azért kialakulhat, de Budapesten nem ez lesz a jellemző, hanem a gyönyörű szép napsütötte idő. Persze erős UV-sugárzással, úgyhogy erre készüljenek. Bármerre is járnak az autóban is ott a Sláger FM, és persze mondjuk a közlekedés friss híreit. Ugye a pesti alsó rakpart az le van zárva az Erzsébet és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak azt a részt. Nagyon sokan inkább a budai rakpartokat választják, ahol sok esetben egy picit telítettebbek a forgalmi sávok. Többen vannak a Margit körúton is ezekben a pillanatokban, a kis körúton is, szakaszonként a nagy körúton is nehézkesebb lehet az áthaladás, illetve egyes részeken azért a Hungária, Könyves-Kálmán körút környékén is meglassul a haladás. Legutóbbi híreink szerint a Népliget környékén néha várni kell egy-egy piros lámpaváltást. De hát ilyen ez a popszakma, hogy ezt mondták előttünk már jó néhányan. Érdemes arra készülni, hogy a hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávon haladhat a villamospálya felújítása miatt. A hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítási munkálatok miatt. Tudjanak róla, hogy mától lezárták a 2. kerületi Széherút, Kuruc utca kereszteződést, a Széher utat megnyitották a Szervantal utca és a Bölöni György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra számíthatnak.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Egy felejthetetlen zenész, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, ez a Sláger FM koncertélmények nyara. Jó hétvégét és persze jó pihenést kívánok. Nemrég gazdára talált egy páros belépő Sting 3.0 turnéjának budapesti állomására, de ki tudja, hogy mikor jön egy újabb Sting dal, vagy egy újabb egyéb nagy, hatalmas, világhírű előadó dala, ami páros belépőt érhet valamely budapesti koncertre. Figyeljék folyamatosan a Sláger FM-et. És persze érdemes a zenéket is hallgatni, hiszen nagyon jókat válogatunk. Most a Florence and the Machine és a You've Got the Love.

0: Yeah!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
4: Velem Mauter Zsófival.
5: E heti vendégünk Stáh Judit. Szó lesz szakácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
6: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a Jégvarázs csodavilága.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
9: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
10: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembád Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
11: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
12: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Led szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
13: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. Toyotasakura.hu.
14: Új útelővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
1: Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete, teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Megjelent a magyar közlönyben, hogy mekkora állami támogatás illeti meg a parlamentbe jutott pártokat, valamint azok alapítványait. A Tiszának és alapítványának több mint 1,5 milliárd, a Fidesznek és alapítványának több mint 1,1 milliárd, a Mi Hazánknak és alapítványának több mint 0,25 milliárd, a KDNP-nek 96 millió forint támogatás jár. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón kiemelte, az élővilág változatossága, más néven a biológiai sokféleség és az általa biztosított szolgáltatások védelme nem valamiféle hóbort, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga, amely biztosítja életfeltételeinket. A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. Vizsgálni fogják, hogy milyen módon és kihatározta meg azt a szokatlan eljárást, hogy amerikai dollárban fizessenek egy magyar kivitelező cégnek, ismertette a tárca vezető. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint kezdeményezni fogják azt is, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentumát a nyilvánosság megismerhesse. Ehhez a kínai partner engedélye is kell, de a külügyminisztérium már dolgozik az engedély megszerzésén. Teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A beruházás a pesti fonódó villamos projekt második ütemének előkészítéséhez kapcsolódik, és egy olyan közlekedési csomópontot érintene, amely az átadása óta, vagyis közel 45 éve nem esett át jelentős korszerűsítésen. A tervek szerint többek között megújulhatnak az utasforgalmi és üzemi terek, korszerűsödhet a közvilágítás, és megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek is. Modernebb utastájékoztatási rendszer jöhet létre, és akadálymentes nyilvános mosdót is kialakíthatnak. Ismét felfüggeszti budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság tájékoztatása szerint átmeneti menetrend és operatív okok miatt július végéig törölte a Dubai és Budapest közötti összes járatát. A foglalási rendszer alapján a járatok legkorábban augusztus elején indulhatnak újra. A járatok február végén álltak le az Irán körüli biztonsági helyzet miatt, majd május 22-től heti 3 alkalommal újra indultak. A napi járatsűrűség visszaállítását eredetileg június végére tervezték. Vasárnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek, többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel. Délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most a közlekedési információkat is mondom itt a Sláger FM-en. Ne feledjék el, hogy a pesti alsórakpartot lezárták az Erzsébet és a Margit hidak között, mert a gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette birtokba ezt a területet. Ennek okán például a budai alsórakpart egyes szakaszain több lehet az autós, a Kiskörút egyes részein is több autósról kaptunk információt. Érdemes türelmesen közlekedni. És egyébként vannak ám lezárások, forgalmi rendváltozások is. A hétvégén például Zugróban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávon halad a villamospálya felújítása miatt. Egyirányúsították a hétvégére a 9. kerületi Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítási munkálatok miatt. Lezárták mára a Népszínház utcát, a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A hétvégére lezárták a Jászberényi út szerviz útján a Tündérfürt utcai visszafordulót karbantartási munkálatok miatt. Lezárták a hétvégére Kispesten az Ady Endre utat, a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt, és lezárták a 19. kerületi Hungária utat, a Kós-Károly tér és a Vajk utca között rendezvény miatt, ez várhatóan este 6 óráig marad így.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Zakatol a Sláger FM koncertélmények nyara, hozom az aktuális információkat, a program lehetőségeket, és persze a legnagyobb slágereket változatosan. Érdemes velem maradni ma a délután is, én Karakas Balázs vagyok. Lazulunk egyet Bruno Mars-szal, itt az újdonság az I Just Might.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak

mindig kiváló dalokat készítő Harry Styles-től az Aperture itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt a Brass és a When Will I Be Famous, hamarosan a 80-as évek egyik örökzöldje. Mindeközben pedig nézzük a legizgalmasabb a budapesti programokat, hiszen ma és holnap változatos gyermekprogramoknak ad otthont a Várkert Bazár történelmi helyszíne. A gyerekeknek bábelőadással, mesekoncerttel és interaktív műsorokkal készülnek, míg a felnőtt közönség szórakoztatására élő zenei koncerteket szerveznek. A Várkert mozi műsorára tűzi emellett a Moszkva tér és a Made in Hungária című filmeket is, az Öntőház udvaron pedig Meta naplementés szettjére lépegethetünk. És mindez ingyenesen ráadásul, szóval jó szórakozást kívánok ma is holnap a Várkert Bazár rendezvényeihez. Nálunk pedig, ahogy ígértem, a 80-as évek egyik örökzöldje, a Brass és a When Will I Be Famous.

0: Elviszük egy-két jó koncertre, jó élményeket szerzünk együtt közösen, és ott lehetünk a nagy előadók hatalmas koncertjein. Figyeljék folyamatosan a Sláger FM-et, bármikor jöhet egy-egy újabb játék, melynek folyamán egyébként nagyon izgalmas nyereményeink vannak. Például vannak Jason Derulo koncertjegyeink, Sting koncertjegyeink, Scorpions, Metallica, hát ilyen nagy sztárok koncertjeire lehet ellátogatni a Sláger FM-mel. Szóval érdemes folyamatosan a rádiókészüléket figyelni. Most pedig Madison Beer érkezik egy olyan dallal, ami kereskedelmileg és kritikailag is nagy sikereket kapott. Itt az újdonság a Bittersweet, előtte közlekedünk és nézzük azt is, hogy milyen idő várható Budapesten. Jó hírem van a budapesti frontérzékenyeknek, nem érkezett ma újabb front a főváros fölé, úgyhogy fellélegezhetnek azok, akik általában ilyenkor rosszabbul viselik kicsikét a helyzetet. A kopásos eredetű ízületi bántalmak viszont sajnos a mai nap folyamán is élénken jelen lehetnek életünkben. Reggel hűvös volt, napközben pedig egészen meleg, a nagynapi hőinges miatt ingadozhat a vérnyomásunk, sokaknál szédülés tapasztalható. Helyenként füllett idő várható, emiatt légszomj és nehéz légzés is jelentkezhet. Érdemes az immunrendszerünket erősíteni és odafigyelni a folyadékbevitelre. Útközben is ott a Sláger FM, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Tudjuk jól, le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak erre a hétvégére is a területet. Viszont telítettek a forgalmi sávok a budai rakpartokon, valamint a Kiskörúton és a Nagykörúton is több az autós ezekben a pillanatokban, és a Rákóczi út, valamint az Andrássy út egyes szakaszain is lassabb lehet az áthaladás, úgyhogy sok-sok türelmet kérek mindenkitől a képen úton van. Fontos tudni, hogy mától lezárt a második kerületi Széher út, Kuruc utca kereszteződést. A Széher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásokra készülhetnek. Lezárták már a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között a rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányúvá vált. Lezárták a hétvégére Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. Lezárták a 19. kerületi Hungária utat a Kóskároly tér és a Vajk utca között rendezvény miatt várhatóan este 6 óráig.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ed Sheeran és a Shivers itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek mennek változatosan. Rick Astley most a következőkben, aki azért tudja, hogy kell élni. A 80-as években nagyon-nagyon jó zenéket készített, gondolom én ennek a jogaiból tökéletesen is volt, úgyhogy 93-ban 27 évesen úgy döntött, hogy köszi, ennyi volt, és most már így el leszek nyugdíjig. Elkezdett a családjával foglalkozni, de hát ugye a gyerekek felnőttek, és ő ismételten a reflektorfénybe került. Egyébként annak kapcsán, hogy elkezdett terjedni egy internetes átverés, ugye egy elvileg teljesen máshová vezető linket küldtek az emberek a barátaiknak, amire ha rákattintottak, hirtelen Rick Astley-től elkezdett szólni a Never Gonna Give You Up, és ez volt az úgymond Rick Rolling. Nagy sztori volt, ezt a dalt játsszuk, Never Gonna Give You Up, Rick Astley énekel a slágeren.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héj Jobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólió építéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
8: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
10: Boldi, te hazatalálnál már a suliból?
11: Aha.
10: És hogyan?
11: Úgy, hogy itt van a suli, aztán úgy van egy járda mellette, ott egyenesen elmész, ott van egy bolt, aztán ott van egy zebra, egyenesen átmész, utána balra, és utána egyenesen végig, és akkor hazasétálsz.
10: Figyelj, hogyha ugyanezt az útvonalat mondjuk biciklivel tennéd meg, az hogy nézne ki?
11: Elfáradna. És egyébként gyorsabb is lenne.
9: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megemelte a hitelek összegét az Otthonstart, a budapesti fürdők is részt vesznek a Suli a Strandon programban, még mindig kátyúznak a főváros útjain. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelentősen növelte az Otthon Start program az új lakás célú hitelek átlagos összegét 2025 negyedik negyedévében, az előző év azonos időszakához képest, állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése. Az MNB adatai szerint az új lakás vásárlását vagy építését célzó hitelek átlagösszege 28 millióról 32 millió forintra, a használt lakás vásárlására fordítottaké pedig 20 millióról 29 millió forintra emelkedett. A jövedelem arányos törlesztő részlet mutató értéke viszont sem a piaci, sem a támogatott lakáshitel kibocsátásnál nem változott érdemben a korábbi időszakokhoz képest. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT az idén is részt vesz a Suli a Strandon programban. A Magyar Fürdőszövetség által indított akció június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várja az iskolai osztályokat. Ebben az évben Budapesten 5 fürdő és strand csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, mondta Sláger FM-nek Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója.
1: Ez egy olyan akció, amiben az a cél, hogy a diákoknak de mégis valamilyen oktató jellegű tanítási napot biztosítsunk valamely strand vagy fürdő területén. Ebben az évben már 31 fürdőnk csatlakozott a Fürdőszövetség keretében ehhez a programhoz. Egyébként Budapesten 5 olyan helyünk van, ahol ezt a programot lebonyolítjuk június 8-a és 19-e között. Ez a Csillaghegyi, a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébet és a Római strandunk, ahol 50%-os kedvezményt biztosítunk a diák belépő árából.
12: A Suli a Strandon programról a budapestgyógyfürdői.hu oldalon olvashatnak bővebben. A Budapest közút január és június között a kisebb kiterjedésű balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett több mint 43 ezer kátyút javított ki, közölte a társaság pénteken az MTI megkeresésére. Ez kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának, tették hozzá. Közölték, a kátyúk száma 2026 januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A péntektől látogatható tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást. A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. A 10 tematikus egységben 10 történet elevenedik meg. A tárlat látogatói megtudhatják, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint hogy milyen fővárosi közlekedési eszköztechnikai újdonságait csodálta meg a brazil császár is. Továbbá azt is, hogy hogyan jelölték a számozás előtt a villamos viszonylatokat. Vasárnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek, többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel, délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok, többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
13: A Sláger FM, ott az autóban is hozzuk a közlekedési híreket. Lassabb lehet szakaszonként a haladás a budai oldalon a rakpartokon, aztán a Kiskörúton, a Nagykörúton is szakaszonként lassul a haladás, és egyes részeken terítettek a forgalmi sávok az Andrássy úton és a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton is. Ne felejtjék, a pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet és a Margit hidak között a hétvégére, mert átadták a forgalmat a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sajnos voltak balesetek is Budapest környékén, például a 2-es úton Vác belterületén összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpáros. Jelen pillanatban a forgalom a 33-as kilométernél félpályán halad. Az 1-es főúton Tata belterületén több autó ütközött össze, ott irányunként csak egy-egy sáv járható a legutóbbi hírek szerint. A hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett részeken időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell, illetve megtiltották a megállást.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Csodás hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Ne felejtjék, Zakatol a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. Rengeteg izgalmassággal várjuk egész nyáron, és közben itt vannak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Indít a Coldplay, Higher Power!
15: Hello, we're Coldplay.
14: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Régi és jó, az AHA és a TKM egy örökzöld nálunk a Sláger FM-en, és nem sokára itt lesz egy dal, aminek a hangzása ugyan, szintén örökzöldes, de egyébként vadonatúj zenéről van szó. Ray és a Where is My Husband. Mindeközben javaslom, hogy holnapra nyugodtan lehet szervezni programokat. Jön a Liszt Picnic délelőtt 10 órától a Liszt Ferenc téren a fővárosban. Ez egy ingyenes, egész napos szabadtéri rendezvény. Az eseményen kicsit kifordítják a Zeneakadémiát, színpadot építenek a térre, és reggeltől estig szól majd a zene. Fellép több művész, akiket az őszi koncertek során hallgathat a közönség. Köztük Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. Jó szórakozást kívánok hozzá az egész családnak, hát már délelőtt 10 órától gyakorlatilag elindulnak a programok, és egészen az esti órákig várják a kilátogatókat. Nálunk pedig a folytatásban, ahogy mondtam, egy kosztümösnek hangzó, de vadonatúj zene. Ray és a Where is My Husband?
1: Schlager. Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Fecsendgó zenéje a Vult Jó itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan egész hétvégén, sőt egész nyáron, hiszen a Sláger FM egész nyáron koncertjegyeket ad a hallgatóinak. Folyamatosan figyeljék a Sláger FM-et, mikor jön egy olyan előadó, akinek keressük a zenéjét, akinek a koncertjére lehet nyerni páros belépőt. Rengeteg előadó művész, Jason Derulo, Sting, a Scorpions, a Metallica előadásaira is lehet nyerni páros belépőt, úgyhogy érdemes a Sláger FM-et hallgatni folyamatosan. Nálunk pedig Mr. Mindentudó, Teddy Swims és a Mr. Naoitól. Előtte hozom a közlekedési híreket, és azt is nézzük, milyen idő lesz. Holnap sok napsütésre számíthatunk, időnként megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ebből elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de Budapesten nem ez lesz a jellemző, leginkább a napsütés dominálhat majd. Az északnyugatira forduló szél időnként megélénkülhet, holnap a legmelegebb órákban 29 fok valószínű. Hétfőn a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő, illetve gomoly felhő lehet az égen. Javarészt leginkább száraz időben lehet részünk majd a hét első napján is, 31 fokkal Budapesten, úgyhogy a nyár úgy látom beköszöntött. Jó utat kívánok, hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Korábban arról kaptunk híreket, hogy a 2-es főúton Vácbel területén összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpáros. A 33-as kilométernél a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint a forgalom félpályán haladhat. Budapesten pedig számíthatnak forgalmi rendváltozásokra. Például a okáért tudjuk, hogy lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták most ugyebár a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. A hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. A hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litvar utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávon haladhat a villamos pálya felújítása miatt. Lezárták a hétvégére Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. Lezárták ma este 9-ig a 17. kerületi Rákoskertsugár utat a Zrínyi utca és a Kísérő utca között, illetve a Kísérő utca egy szakaszát is rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egy fiatal tehetség, akinek a korában még legtöbben felfújhatós matracon aludtunk egy-egy szobás garzonban. Szamber és az Andrész itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. És ha már azt a korszakot akarjuk megidézni, akkor miért ne jönne abból a korszakból egy dal? Az ezredfordulóról egy olyan felvétel, amit a mai napig, hogyha meghallunk, amikor megyünk a barátokkal mondjuk a Balcsira az M7-esen, akkor lehúzzuk az ablakot, jobb esetben a napfénytetőt is leengedjük, és együtt közösen énekeljük. Lehet, hogy hibás angollal, lehet, hogy hibás dalszöveggel, de az élmény a miénk. Itt a Top Loader és a Dancing in the Moonlight, ezzel már a búcsúzom. Jön hamarosan Kovács Áron és Kisvas slágerlistával, Karakas Balázs balra el. Köszi a figyelmet, jövök holnap délben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
1: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
0: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
2: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
3: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a Jégvarázs csodavilága.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
5: Csekkold a termékeket az osam.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Please, please tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Felülvizsgálja a kormány a MOHU 35 éves hulladékgazdálkodási koncesszióját. Megkezdődött a 31. Budapesti Pride közösségi fesztivál. Koncertekkel és színházi programokkal indul a Benczúr kerti esték idei évada. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Felülvizsgálja a kormány a MOL csoporthoz tartozó MOHU ZRT 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesszióját. A kabinet szerint több kérdés is felmerült azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi konstrukció megfelelően szolgálja-e a lakosság érdekeit, ezért szeptember 1-jéig részletes jelentést kértek a rendszer működéséről. A kormány szóvívői tájékoztatón bejelentették azt is, hogy megszűnik az a szabályozás, amely lehetővé tette, hogy egy miniszter saját hatáskörben jelölje ki az akkufeldolgozó üzemek helyszíneit. Június végéig minisztérium közé munkacsoport dolgozza ki az új szakmai és jogszabályi alapú kereteket. Kezdetét vette a 31. Budapesti Pride közösségi fesztivál június 5-én este a fővárosi hivatalos megnyitó ünnepségével, közölt az MTI. Három héten át több mint 90 programmal várják az érdeklődőket Budapesten, az LMBTQ közösség fesztiváljának felvonulása június 27-én lesz. A megnyitó ünnepségen részt vett Karácsony Gergely főpolgármester is. Az eseményen a szervező Szivárvány Misszió Alapítvány nevében Angeli Andrea arról beszélt, hogy tavaly megpróbálták ellehetetleníteni a Budapest Pride felvonulást, amire ma már győzelemként emlékeznek. Péntektől fogadja a Travel Teachers károsultjainak kárbejelentéseit az Európai Utazási Biztosító, közölte a társaság, miután honlapján közzétette a szükséges tudnivalókat. Augusztus 3-áig lehet élni a lehetőséggel, a kárigényeket online, postán, e-mailben vagy faxon lehet benyújtani. Budapest főváros kormányhivatala megállapította, hogy az utazási iroda nem rendelkezik elegendő forrással az utasok kártalanítására, ezért a biztosító fizet a 16,44 millió forintos vagyoni biztosíték terhére. A biztosítás kizárólag az utazási csomagokra befizetett összegekre terjed ki. Összesen 1356 gyors hajtót rögzítettek májusban a budapesti trafiboxok a 2., 3., 6., 11., 15. és 20. kerületben. A legkirívóbb szabályszegést a 6. kerületben az Andrássy úton mérték, ahol egy autós a megengedett 50 helyet 122 km/órás sebességgel haladt, amiért 312 000 forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy a jövőben is rendszeresen végeznek sebességméréseket a főváros útjain, annak érdekében, hogy visszaszorítsák a gyorshajtást és csökkentsék a balesetek számát. Június 15-én indul a Benczúr kerti esték idei évada, amely egész nyáron koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja a közönséget a Benczúr ház szabadtéri színpadán. A fesztivál megújult arculattal készül a nyitóestet a Pénzügyőr zenekar adja, opera, operett és musical slágerekkel. A múzeumok éjszakája is beköltözik a helyszínre Piaf estel és interaktív programokkal. A kínálatban sanzonestek, a Danubia zenekar közönségszavazásos koncertje, valamint a Fekete Tyúk és a Gőlbaba is szerepel. Augusztusban Donizetti szerelmi bájítala és gyertyafényes koncert is várja a látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek. Többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel, majd délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától, veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. A sűrűben közlekedő 2-es és 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban, a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Vasárnap üzemkezdettől 8:30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca, Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca, Róbert Károly körút között. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
11: És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
12: Na hello, Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján a 2026-os év 23. adása. Nézzétek meg a 23-as című filmet, a 23. vagy csak simán 23?
13: Aha.
12: Jim Carrey-vel. Nem annyira fogtok nevetni. Na, jó film. Ethan Orsi a múltból az dalokat, rajta azért lehet nevetni. A mai műsorunknak is van sztárja, nem zenészként lett ismert, hanem színészként, aztán egy kanadai ifjúsági tévéműsorban szerepelt, és ez megváltoztatta mindannyiunk életét. Na, érdekes hírek meg jönnek a nagyvilágból, de most kezdjük Lattóval, aki befitted lukkal áll lotterivel. Mikor konferáltam ezt utoljára? Istenem, mekkora visszatérés! Korda György tudta ezt magának mondani, komolyan mondom, egy pár évvel ezelőtt.
14: Bizonyám!
12: Indul az Opel Wallis

slágerlista. Szombati visszaszámlálás. A legnagyobb slágerek 40-től 21-ig. 38. Ez a Sláger FM.

0: Gaga és Bradley Cooper Shallow-ja.
1: Mondd ezt még egyszer.
0: Lady Gaga és Bradley Cooper sekélyese feltámadt a 38-on, Jonas Brothers és a Suckers pedig visszatért a 39-re. Simán Sucker, nem Suckers, az tök más film. Na, Ors jön és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 47. születésnapját ünnepli Pete Wentz, a Fall Out Boy basszusgitárosa. A zenekar 2007-es harmadik albumáról választotta egy dalt. A zenét a frontember Patrick szerezte, a szöveget pedig a születésnapos Pete írta. This ain't a scene, it's an arms race. A Fall Out Boy slágerét indította.

0: Leave the Scene, It's an Armed Race, hallottuk a Fallout Boytól. Köszönöm szépen, ezeket a címeket nem lehetne jövőben elkerülni tényleg, hogy egy teljes leírást adsz a dalról, és az lesz a címe. Na, ne csináljuk már.
1: Oké.
0: Okay. Jöjjön némi info a hétsztárjáról sokkal inkább. Kanadai-amerikai énekesnő, tessék!
1: Köszönöm.
0: Tessék, 52 éves lett. Azért mondtam ezt a tességet, mert ugye Kanada az egy olyan hely, amiről nem sokat beszélgettünk, nem? Tehát ha nem lenne Bryan Adams, meg ugye a hét sztárja, aki most nem a Bryan Adams, nem nagyon dumálnánk Kanadáról, mikor hokit, kinéz hokit. Nem, azt csinálni kell.
2: Tiltakozom.
0: Nem neked, bár. Na mindegy, a lényeg az, hogy az utóbbi időben meg mindenki rámegy Kanadára. Mindenkinek Kanada kell, nem? Például az amerikaiaknak is. És ő meg kanadai-amerikai, tehát lehet híd esetleg. Nem kéne bevinni a Fehérházba, hogy megbeszélje már ezt a dolgot, hogy esetleg lehetne őket békén hagyni kanadainak.
1: Miért is ne?
0: Nem sok közös dolgot érzek Kanadával egyébként így lelkületileg, de hát, hogy mondjuk a békén hagyás, az egy szerintem egy közös pont. Kanada is köztem. Tessék békén hagyni minket. Na, több mint 70 millió lemezt adott el világszerte a hit sztárja személyesen. Egyébként meg szerintem a hallgatóink nagy része nem nagyon hallott tőle egy dalnál többet, de hát ha ez ma megváltozik.
1: Akkor jó.
0: Addig is, amíg tippelgettek, 37. Blondish és Steve Appleton Never Walk Alone-ja.

0: Iman Beck és By Your Belly Dancer-re visszatért a 35-re, és pánik van a diszkóban a High Hopes miatt a 36-on. Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 26 évvel ezelőtt Britney Spears uralta az amerikai lemezeladási listákat Oops, I Did It Again című második stúdióalbumával. A lemez világszerte tarolt, 20 millió példányban kelte, 13 országban volt listavezető. A címadó dal mellett több siker is született róla, most jön ezek közül az egyik kedvenc, a Stronger. Britney Spears a 2000-es évek pophercegnője következik.

0: és a Stronger. De szeretem az erős nőket, tényleg. Mindig akkor tűnnek el, amikor kereket kell cserélni, vagy be kell tolni egy autót, vagy nem is tudom. Akkor valahogy keveset látok, de amikor mit van jogom hordani, mit van jogom mondani, mit van jogom csinálni, akkor előkerülnek.
1: Tiltakozom!
0: Jó, hát nyilvánvalóan általánosítottam. Úgyhogy a tiltakozásnak véletlenül ezúttal most helyt adok. De azért az enyémben is volt igazság, ugye?
2: Hát gondolom, igen.
0: Na folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. A hét sztárja nem más, mint Alanis Morissette. Mondtam, hogy nem sok dalt ismertek tőle, pedig nagyon jó a csaj. A Jay és Nebabov című filmekben egyébként a Istent is játszott, mert hogy olyan hangja van, mint Istennek, egyesek szerint. És hát van benne valami.
3: Hogy érted ezt?
0: Kanadában született, mint mondtam, édesapja francia-kanadai, édesanyja magyar. Ho-ho-ho-ho! Mégiscsak van Kanadával valami rokon, tessék!
3: Igaz.
0: Tiszteletére énekelt is magyarul a következő dalban. Senki vagyok, a mindenki vagyok.
3: Mi?
0: Senki vagyok, a mindenki vagyok. Ezt énekelte. Remélem, hogy hallottátok.
4: Há, hogyne?
0: Én meg senki vagyok, és mindenkitől ki vagyok, de az egy másik dal. 6 évesen kezdett zongorázni, és azóta tudja, hogy a művészeteken keresztül akarja kifejezni magát.
5: Ugyan ma.
0: Igen, mostanában ez félremegy. A legtöbb hülye gyerek az a frizurájával akarja kifejezni magát, meg hogy a szülei milyen drága cuccokat vesznek neki, meg hogy megvan a legújabb iPhone. Na, ezzel szemben ő egy zongorában találta meg mindezt. Szerintem jobb választás. 34. egyébként Rihanna és az Only Girl, ami feltámadt.

0: Cisco Ella Hendersonnal és a React egy helyet javított a 32-dik, az Imagine Dragons csontjai pedig porladnak a 33-on. Orsi viszont itt van, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2009-ben ugrunk vissza az időben, egy magyar slágerrel folytatjuk. A slágerlista 23. helyén akkor a Queen Bee szerepelt méghozzá az Ajjajjaj című dallal, egy igazi fesztivál kedvenc, ami már akkor is tömegeket mozgatott meg. 17 éve volt, de a hangulat még mindig működik. Jöjjön tehát a Queen Bee és az a bizonyos Ajjajjaj.

0: Jajjaj, köszönjük szépen! Egy hírt hoztam Miley Cyrusról, mert régen elkésztem már, azt gondoltam, hogy itt az ideje.
1: Menni fog az.
0: Hivatalosan is megkapta a saját csillagát. És nem egy marha billog segítségével.
2: Tiltakozom!
0: Miért? Hát olyan szépen néznek ki a csordában.
3: Szégyelhetnéd magad.
0: Elnézést, el is határolottam saját magamtól. A hollywoodi hírességek sétányán kapta meg a saját csillagát. Az ünnepséget azonban beárnyékolta egy feltűnő hiányzó.
2: Kicsoda?
0: Feltűnő hiányzó.
1: Oh.
0: Ez érdekes szóösszetétel. Az énekesnő édesapja Billy Ray Cyrus nem jelent meg a ceremónián, pedig Miley korábban többször beszélt arról, hogy gyerekként vele sétált a Hollywood bulvárdon, és ezek az emlékek inspirálták. A kapcsolat azóta romlott meg, hogy Billy Ray elvált Miley édesanyjától, Tish-től, a család pedig két táborra szakadt. Ezek szerint ez politika nélkül is meg lehet oldani. Bravo, Billy Ray és Miley, anyja, Tish. Miley végig az anyja oldalán állt, miközben a húga Noah inkább az apjához került közelebb. Mert mindenkinek megvan a saját igazsága, feltételezem. Hú, de nehéz ezt feldolgozni.
1: Sajnos igen.
0: A csillagavaton Miley mellett ott volt a vőlegénye Max Morando, az édesanyja és nővére is, Billy Ray és Noah viszont távol maradtak. Ez milyen, tényleg milyen szomorú ez, gyerekek? Az énekesnő a beszédében így is idézte az apját, ami sokak szerint annak jele, hogy talán lassan rendeződik a viszonyuk.
1: Szép munka.
0: Az idézet így szólt. Anyád egy sötét f***. Jó, hülyeskedtem, de hát mit üzenne egy apa, nem? Aki az anyjával így is egyáltalán szétment a család miattuk. Nagyon szomorú ez, gyerekek. A válással semmi gond nincsen, a körülményekkel viszont annál inkább. Ugyanez, mint a következő dalban. Semmi baj azzal, hogy a Kon Kalmáról valaki énekel, na de ahogy. Daddy Yankee és Snow 31.

0: Medien Késztó konkalmája után véget ért az első óra. Szünet, hírek, időjárás, közlekedés ebben a sorrendben nem fordított. De hát, mit tudom én, a lényeg, hogy hamarosan folytatjuk az Opel Valli slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat a gyermekotthonok. Heti 4 járattal nyit a Toronto-Budapest vonal. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a gyermekeket ellátó intézmények is egyeztet, hogy esetleges vállalati támogatásokat milyen gyermekvédelmi szempontok alapján fogadhatnak el. Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. A miniszterelnök azt kérte a kormánypárti és ellenzéki szavazóktól, hogy tanúsítsanak az eddigieknél több türelmet, békességet és emberséget egymás iránt. Az Európai Beruházási Bank alelnökével és több képviselőjével tárgyalt pénteken Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, derül ki a politikus Facebook bejegyzéséből. A megbeszélés középpontjában az állt, hogy a bank milyen feltételek mellett tud hitelt nyújtani Magyarországnak olyan beruházásokhoz, amelyek enyhíthetik a lakhatási válságot és újraindíthatják a vasútfejlesztéseket. A tárca vezető szerint a közeljövőben az EIB támogatásával több nagy vasútvonalon is elindulhatnak fejlesztések, köztük a Budapest-Szeged, a Budapest-Lajos-Mize és a Budapest-Miskolc vonalakon. A konkrét részleteket később ismerteti majd a tárca vezető. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek. Többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel, majd délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától, veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. A sűrűben közlekedő 2-es és 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban, a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Vasárnap üzemkezdettől 8.30-ig az 1-es villamos a Göncárpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncárpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltbolos dalokat, a hétsztárja pedig a szülinapos Alanis Morissette. Tudjátok, félig magyar, kanadai, francia, amerikai, meg ilyenek, nem. Francia, kanadai, amerikai, magyar...
3: Ellenőriznie kellett volna.
0: A világ összes helyéről rakták össze. Aki 9 éves korától rendszeresen meditál, naplót ír a saját gondolatairól, érzéseiről, és ez a mai napig segít neki a dalszövegírásban.
4: Ugyan ma.
0: Na, egyébként ez jó ötlet, mert rengeteg rohadt jó dalszöveget írtam életemben fejben, csak nem írtam le. Mert hogy majd megjegyzem, azt majd jön az ihlet. Nem gyűjt. A szöveg meg elment.
5: Kiváló.
0: Úgyhogy folytassuk inkább az Opel-val is legelistát mással. Shawn Mendes és Camila Cabello általam igen kedvelt Señor Rita-ja. 5 helyet javítva a 30.

0: Jenő és Sushi Walk With Me a 28. Martin Garrix és Jack Stolgyus szója pedig 11 helyet javított, így a 29. helyen áll. Gratulálunk, bravo! Na de jöjjön Orsi, és hozzon valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Rihanna nem csak a slágerlistákat hódította meg, hanem az üzleti világot is. 4 évvel ezelőtt ő vezette a Forbes listáját, mint a leggazdagabb női előadó. És nem csak a zenéből. 2017-ben indította el saját sminkmárkáját, a Fenty Beauty-t, amely már az első 40 napban 100 millió dolláros bevételt hozott. Ezzel még Madonnát, Celine Dion-t és Beyoncé-t is maga mögé utasította. Egy igazi gyémánt a popzenében, jöjjön is tőle a Diamonds.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Madonna és a Diamonds. Yeah! Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is Slágerlista, ahol a hét sztárja akár Rihanna is lehetne, de inkább Alanis Morissette, mert őt sokkal kevésbé ismeritek. Egy tévésorozatnak köszönhetően gyereksztár lett, majd televíziós keresetéből saját kiadásában jelentette meg, most akkor mindenki vegyen nagy levegőt, 11 éves korában az első kislemezét, amelyen már olyan dalokat énekelt, hogy őt a sors vezérli a nagy dolgok felé, és meg akarja találni a megfelelő férfit.
1: Le a kalappa!
0: 11 évesen. A kislányom 12. Úgy vágnám nyakon, ha az igazi férfit akarná megtalálni, hogy lába nem érni a földet.
2: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Nem kislemez lenne belőle, hanem kisfröccs, töménytelen mennyiségben. Na minden esetre 14 évesen már egy Lilium típusú kapcsolatba keveredett, tehát egy nála idősebb férfivel gondolom. Egy évig tartott, az okozott trauma szinte minden albumán, így a Jade Le Pillen is helyet kapott.
1: Na tessék!
0: Na, szóval ez van lányok, hogy ábrándoztok valamiről, ami nem úgy van. Ami nem baj, csak pont ez a lényeg ebben az egészben, hogy mit, milyen korban kell elkezdeni, és most térítek. Igen, tudom, tegyétek a kezeteket a képernyőre.
3: Miért?
0: Szóval nem véletlenül van az, hogy bizonyos korhatárok vannak, mert itt van ez a 11 éves kislány, ábrándozott az igazi férfiről, és 14 évesen ezt valaki kihasználta. Ez gáz! Ilyet nem szabad. És akkor most mi legyen? Ne álmodozzon egy lány, de álmodozzon, csak ne akarja 14 évesen megtapasztalni, mert akkor még nem kell. Oké?
2: Okay. Jól beszélsz.
0: Na, levetitek a kezeteket a képernyőről, befejeztem. Taylor Swift és az Uplight a 27. Mint új dal, gyere, köszöntsük már Taylor Swiftet, új belépő, tessék fiúk.
2: De szép kis szőr.

0: Soran és az Ordinary a 25. Dua Lipa és a Don't Start Now pedig maradt, ahol volt a 26. Na nézzük akkor, csak nem Orsi jön megint.
1: Visszapillantó.
2: Márta Alex, azaz Bye Alex június 6-án ünnepli 42. születésnapját. 2013-ban robbant be a köztudatba a Kedvesem című dallal, amivel megnyerte a hazai Eurovíziós válogatott és képviselte hazánkat a nemzetközi döntőn. Azóta fonogramdíjat nyert, producerként is sikeres, ráadásul idén az X-Faktor zsűri tagjaként is visszatér. 2020-as Bye Alex és a Slepdalt választottam, szól az Emlékszem a Sláger FM.

0: Alex és az Emlékszem. Köszönjük szépen. Az a baj, Alex, hogy mi is emlékszünk.
1: Igaz.
0: Érkezik a hétsztárja Alanis Morissette. A rock történet egyik meghatározó nőszeménye, azonnal felismerhető énekhangja van, ez mondjuk igaz. Zenei karrierje mellett filmekben, sorozatokban és színdarabokban is feltűnt.
1: Igen.
0: Mint ezt már említettem 48-szor a mai ad, de nem biztos, hogy mindenki ugyanakkor hallgatja, jó?
1: Uh-huh.
0: Na, aki már sokszor hallotta, az nézze el nekem, de maga rendezte a koncertfilmjét. Ugye emlékeztek rá, 11 évesen saját albumot adott ki a saját maga bevételéből, amit keresett egy tévéműsorral. Aztán maga rendezte a koncertfilmjeit és több klipjét is, meg újságcikkeket, meg esszéket publikált. Tehát, hogy az van ezzel a csajjal, itt azért érdekes ez, mert hogy mögött

0: Te lehet, hogy álstáb, de ő maga a stáb.
1: Micsoda?
0: Tehát, hogy konkrétan én nem tudom, kik állnak mögötte még, akik őt segítik. Valószínűleg csak inni meg enni adnak neki, mert az már nagy segítség, mert mindent ő csinál, és ez szerintem tök jó.
2: Felőlem.
0: Így lesz autonóm egy művész. Selegnyi nemes ügy aktivistájaként tevékenykedett, hát katolikus neveltetés és indiai utazások. Azért ezt a kettőt összerakod, azért ez egy komoly kognitív diszonancia.
1: Micsoda fordulat!
0: És erről eszembe jut egy másik dal. Le ne játsz! Csak úgy... ijesztés volt. Katolikus neveltetés, indiai utazások, spiritualizmusa egyaránt eljutott a második János Pálhoz és a Dalai Lámához is. Tehát járt a pápánál is, meg a Dalai Lámánál is. Mondom, hogy egy hídember.
2: Aha.
0: Mekkora lett volna második János Pált egy szitáron hallani a Dalai Lámával crossoverezve egy Hare Krishnát, nem?
2: Nem.
0: Oké, menjünk tovább. Abba Max és a Kings and Queens a 24.

0: Kígyó és One Republic Chasing Paradise a 22. Ray Dalton és a Do It Again maradta volt a 23. Na de most Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 28 évvel ezelőtt 1998. júniusában Jerry Halliwell közleményben jelentette be, hogy kilép a Spice Girls-ből. Sokak számára ez volt a lánybanda aranykorának vége. 3 évvel később viszont hatalmasat szólt szólóban. Feldolgozta a Weather Girls klasszikusát, az It's Raining Man, amely a Bridget Jones Naplója című film ikonikus betétdala lett. Jerry Halliwell következik, hangosítsuk fel, esni fog.

0: Jerry Halliwell és az It's Raining Man. Halleluja! Itt köszönjük szépen! Miss Ruffit hallottuk a Spice Girls-ből. Na!
1: Tiltakozom!
0: Neki is azt kellett volna, amikor szembe jött a rántott hús. Folytatjuk az Opel-val és Lagerlistát. Mick Jagger szicíliai partiját váratlanul rendőrök zavarták meg. Ez mit partizik még ez a 80 pluszos Mick Jagger Szicíliában? Exkluzív estét tartott, amely általában annyira hangosan sikerült, hogy a környéken lakók kihívták a hatóságokat. Jó, Jaggernél egy parti gondolom azért. Lehet, hogy régen azért voltak hangosak, mert üvöltött a rockzene, most meg azért hangosak a partik, mert nem hallják egymást.
2: Jó a zene! Tessék! Jó a zene!
3: Nézze, hogy sós a szeme!
2: Jó a szeme!
0: Jó, amíg az öregek itt szót értenek, addig elárulom nektek, hogy Szicíliában szerdánként tilos zenés rendezvényt tartani.
4: Miért?
0: És ez pont szerdán volt. A beszámolók szerint a rendőrök végül megjelentek a helyszínen, de komolyabb intézkedésre nem került sor. A bulin több híresség és befolyásos vendég is részt vett, csak nem hallották egymást, és már nagyon nem is látták, mert hogy a 82-es rocklegenda láthatóan remek formában volt, csak hát már nehéz látni. És hajnalig tartott a mulatság.
5: Na csak.
0: Olvasó nélkül úgy értem, nehéz látni. A történet pillanatok alatt bejárta az olasz és a brit sajtót, és most már titek.
5: Okay.
0: Na de ez semmi ahhoz, hogy Charlie XCX és az Apple a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Stály Judit. Szó lesz szakácskönyvekről, utazásokról és az ételekhez fűződő történetekről.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
4: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
5: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodombit.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
8: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: A 10.000 forintoson melyik királyunk van rajta?
11: Mátyás király!
10: Nem?
11: Kossuth Jalos?
10: Nem.
11: Lajos.
10: Na, akit kitaláltunk, hogy az első királyunk, ő van rajta.
11: Szent János.
10: Szent János. De János az nem volt magyar király, az István. Dóri, odaadj, és nem kell visszaadni a 10.000-est.
12: Hogy széttéphetitek, és mindenki.
11: Nekem úgy sem kell, nekem van 20.000.
10: És a 20.000-esen ki van rajta?
11: Azt én nem ismerem, olyan bajszos gyerek. Már nem emlékszem, de régen tudtam.
12: Tényleg egy bajszos gyerek.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Zalaegerszegen 2 utcából elszállították a kőzúzalékot, illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! Zalaegerszegen 2 utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. A munkavégzés idejére 2 utcát lezárták, az utcákban található 3 intézményből pedig hazavitték a gyerekeket. Az aszbeszt tartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a Vasmegyei Haraszti faluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek aszbeszt hulladék lerakására alkalmas engedélyezett veszélyes hulladéklerakója üzemel. Az elszállított aszbesztes kőzúzalék helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Egy összetett figyelési akció során illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-én, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztást dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült. 3 férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. 183 embert fogtak el a rendőrök egy május 18-tól június 1-ig tartott célkörözési akció során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szombaton a polisz.hu oldalon. A 7., a 8. és a 19. kerületi kapitánysággal, a közrendvédelmi főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival együttműködve 1620 ügyet vizsgáltak meg. Az akció eredményeként épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Az ellenőrzés során egy az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogtak, akit a bíróság kifosztás büntette miatt 7 év és 6 hónap szabadságvesztésre ítélt, olvasható a közleményben. Letartóztatását indítványozza az ügyészség annak a férfinak, aki a gyanú szerint felgyújtott egy autót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A Pest vármegyei főügyészség közlése szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi kedd este égés gyorsító anyaggal locsolta le a kapitányság előtt parkoló egyik személygépkocsit, majd felgyújtotta. Az autó, amely egy rendőré volt, teljesen kiégett. A Buda környéki járási ügyészség közveszélyokozás miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását. Egyebek mellett a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva. Karbantartási munkák miatt június 8-ról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére virradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom vasútvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és S72-es éjszakai járatok egy része Budapest nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. A pótlóbuszok a nyugatinál a Váci út és a Podmanicki utca térségében, Angyalföldön a Kámfor utcánál állnak meg. A vasúti jegyek érvényesek a buszokon, de kerékpárszállításra nincs lehetőség. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek. Többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel, majd délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
13: Indul a szombat este, ez a Sláger DJ a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál pedig köszönt mindenki, de Náksi Attila. Jönnek a legnagyobb táncolós muzsikák a 90-es évektől egészen a közelmúltig, magyar felvételek, külföldiek egyaránt, úgy, ahogy nagyon-nagyon szeretjük és megszoktuk, minden hétvégén itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en. Indul a szombat este. Nagyszerű szórakozást kívánok mindenkinek!

A lemezjátszóknál Nagy Attila.

0: Attila.
1: Lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Zalaegerszegen két utcából elszállították a kőzúzalékot, illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! Zalaegerszegen két utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. A munkavégzés idejére a két utcát lezárták, az utcákban található három intézményből pedig hazavitték a gyerekeket. Az aszbeszt tartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a Vasmegyei Haraszti faluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek aszbeszt hulladék lerakására alkalmas engedélyezett veszélyes hulladéklerakója üzemel. Az elszállított aszbesztes kőzúzalék helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Egy összetett figyelési akció során illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-én, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt traktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült. Három férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. 183 embert fogtak el a rendőrök egy május 18-tól június 1-ig tartott célkörözési akció során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szombaton a polisz.hu oldalon. A 7., a 8. és a 19. kerületi kapitánysággal, a közrendvédelmi főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival együttműködve 1620 ügyet vizsgáltak meg. Az akció eredményeként épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Az ellenőrzés során egy az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogtak, akit a bíróság kifosztás büntette miatt 7 év és 6 hónap szabadságvesztésre ítélt, olvasható a közleményben. Letartóztatását indítványozza az ügyészség annak a férfinak, aki a gyanú szerint felgyújtott egy autót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A Pest vármegyei főügyészség közlése szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi keddeste égés gyorsítóanyaggal locsolta le a kapitányság előtt parkoló egyik személygépkocsit, majd felgyújtotta. Az autó, amely egy rendőré volt, teljesen kiégett. A Buda környéki járási ügyészség közveszélyokozás miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását. Egyebek mellett a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva. Karbantartási munkák miatt június 8-ról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére virradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom vasútvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és S72-es éjszakai járatok egy része Budapest-Nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. A pótlóbuszok a Nyugatinál a Váci út és a Podmanicki utca térségében, Angyalföldön a Kámfor utcánál állnak meg. A vasúti jegyek érvényesek a buszokon, de kerékpárszállításra nincs lehetőség. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek. Többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel, majd délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok már

Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket. Érezd a lüktetést. És örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok

Ácsi Attila. Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött, a 90-es évektől egészen a közelmúltig hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Ácsi Attila voltam, jó éjszakát!

0: kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat a gyermekotthonok. Heti 4 járattal nyit a Toronto-Budapest vonal. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a gyermekeket ellátó intézmények is egyeztet, hogy esetleges vállalati támogatásokat milyen gyermekvédelmi szempontok alapján fogadhatnak el. Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. A miniszterelnök azt kérte a kormánypárti és ellenzéki szavazóktól, hogy tanúsítsanak az eddigieknél több türelmet, békességet és emberséget egymás iránt. Az Európai Beruházási Bank alelnökével és több képviselőjével tárgyalt pénteken Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, derül ki a politikus Facebook bejegyzéséből. A megbeszélés középpontjában az állt, hogy a bank milyen feltételek mellett tud hitelt nyújtani Magyarországnak olyan beruházásokhoz, amelyek enyhíthetik a lakhatási válságot és újraindíthatják a vasútfejlesztéseket. A tárca vezető szerint a közeljövőben az EIB támogatásával több nagy vasútvonalon is elindulhatnak fejlesztések, köztük a Budapest-Szeged, a Budapest-Lajos-Mize és a Budapest-Miskolc vonalakon. A konkrét részleteket később ismerteti majd a tárca vezető. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Június 20-án indul és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek. Többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel, majd délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: másik. Ez
1: a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek, olyan vendégekkel estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak, hogy képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének elnöke, aki egyébként címzetes egyetemi docens is, hogy hatással tud lenni a kulturális életünkre, főleg azzal a területtel, amit képvisel, Hossuth Nikolettát. Köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked, jó rég találkoztunk.
3: Szeretettel üdvözlök. Jó itt nálam.
2: Na, hát ennek akkor többször is várlak szeretettel, és gyere gyakrabban. Szerintem ránk fér az a fajta tudás, ami a fejedben van, és amit egyébként átadsz évről évre, hónapról hónapra mindenkinek.
3: Igyekszem írásban is és szóban terjeszteni a protokoll igéjét.
2: Hogy szereted jobban? Hogy komfortosabb?
3: Az átadás, a tudás átadás a szóban. Szóban és gyakorlatban. Nem feltétlenül egyetemi órák keretei között, az behatárolt, meghatározott tartalommal, de egyébként, amikor gyakorlati tudást tudunk átadni a leendő új generációknak, az mindig jó.
2: És az nemesebb.
3: Igen. Most küldetés. Mondok egy példát. Ugye pár hete zajlott itt Budapesten az ötödik világkonferenciája, a hivatalos nevén a Fifth Annual World Protocol Matters Conference. És itt lehetőséget adtam 40 egyetemi hallgatónak, hogy vegyenek részt nem csak hallgatóságként ezen a rendezvényen, hanem úgynevezett liaison officerként, összekötő tisztként kísérjék, fogadják, és legyenek azokkal a delegációkkal, akik a meghívásomra érkeztek a világ minden tájáról, hiszen első alkalommal járt a Budapesten, Magyarországon, soha nem járt a sokan még Európában sem, és arra kértem őket, hogyha van rá lehetőségük ebben a májusi időszakban, ami egyébként is vizsgákkal és beadandókkal teli,
2: akkor... Ez egy macerás időszak.
3: Igen, nagyon, és képzeljék el, hogy 40 nagyon kedves, kiváló nyelveket beszélő fiatal meg tudta ezt oldani, és kimentek a reptérre, fogadták a kijelölt delegációkat, elkísérték őket a szállásukra, megmutatták a konferencia helyszínét, és tulajdonképpen a teljes budapesti itt tartózkodásuk alatt a vezetőjük volt, kvázi az idegen vezetőjük. Úgyhogy én így szeretem, ha van rá lehetőség átadni a tudást, hogy jöjjenek és tapasztalják meg a saját bőrükön
2: a
3: keresztül.
2: Tehát
3: tehát lehet könyveket olvasni, én is írtam hatot, teljesen más szépen egyébként. Köszönöm szépen, más a gyakorlat és más az élet egyébként, mint amit leírunk sok esetben, és ezt nem lehet tanítani. Ez ott kell lenni, látni kell, beszélni kell ezekkel az emberekkel, ismerkedni kell, beszélni kell angolul, spanyolul, franciául, oroszul, és minden olyan nyelven, amelyeket ezek a hallgatók szépen beszéltek, és én szerintem az oktatásnak itt van leginkább az az átütő ereje, amelyet jó lenne egyébként a hazai közép- és felsőoktatásban is egyre inkább elterjeszteni, hogy gyakorlatokon keresztül, hogy igenis menjenek, beszéljenek, csinálják.
2: Változik a protokoll?
3: Az alapvetések nem változnak, az udvariasság és a tisztelet szabályi nem változnak, a diplomáciai keretek nem változnak, a jogi szabályzók még nem változnak. Ugye bennünket is köt a 61-es, 63-as bécsi szerződés a diplomáciai és konzuli egyezményekről. Ugyanakkor a gyakorlat a mai világ felgyorsult ritmusa alapján azt lehet látni, hogy rövidülnek mondjuk a látogatások, akár államfői, akár kormányfői szinten, nem biztos, hogy 3-4-5 napra itt tud, vagy ott tud lenni a fogadó országban, nem biztos, hogy hozza a kísérőjét, nem biztos, hogy van fél egy év az előkészítésre, hanem jön egy meghívás, jó, egy hónap múlva, két hónap múlva érkezik az adott entitás, a protokoll alany, rövidülnek az előkészítésre lehetőséget adó időszakok, és minden változásra fel kell készülni. Ami korábban a mobiltelefonok és az internet világa nélkül egy kinyomtatott forgatókönyvből dolgoztunk, addig ma már ugye nem nyomtatunk semmi, telefonból dolgozunk, ott van nálunk, és az utolsó pillanatban bármi és minden is megváltozhat ettől. Szép tulajdonképpen ez a világ, de ezt azt tudja igazán, aki ezt csinálja. Akár a vállalati közegben, akár az állami diplomáciai, vagy éppen a katonai, vagy a sport
2: de
3: világában.
2: Itt is az nyer, aki tud a változással együtt haladni.
3: Csak is. Tehát én azt mondom, hogy ugye ez a tudás, ez az, amit ugye folyamatosan pallírozni kell. Ez nincs olyan, hogy egyszer megtanultam, és akkor mindent is tudok. Folyamatosan napra késznek kell lenni, fel kell készülni az adott országból, az adott kultúrából, az adott szeméből. Tehát én is, ahogy legutóbb 23-ban, amikor itt voltam, beszélgettünk, épp az atlétikai világbajnokság sikeréről tudtam számot adni, és valóban az is egy komoly kihívás volt, sok országgal, sok külföldi rangos személlyel és vendéggel. Most jön a világkupa pár héten belül júniusban, úgyhogy az is egy izgalmas feladat lesz.
2: De neked van olyan időszakod, ami egyébként úgy csendesebb?
3: Minimálisan, mondjuk vizsgai időszakok, amikor az egyetemben nincs oktatás, de akkor is bejöhet egy állami, vagy egy kormányzati, vagy éppen egy vállalati rendezvény, úgyhogy én folyamatosan minden, én a szférák között mozgok.
2: Abban a szerencsés, hogy a szférák között?
3: Sportvilága talán az, ami a legközelebb a szívemhez áll, és ami miatt akár hajnalban is fölkelek, majd napokat nem alszom, tehát ami úgy igazán tud egy picikét úgy motiválni és bezsegtetni. De én nagyon szeretem a diplomáciai delegációkat, a kormányzati rendezvényeket, otthonosan mozgok egyébként minden szférában, a vállalati rendezvényeket, tárgyalásokat, alapkőletétel, intézmények avatása, tehát ezek is izgalmas feladatok, és jó érzés azt látni, amikor minden a helyén van, és tulajdonképpen a puzzle, amit szépen rakosgattunk elemről elemre, az a végén egy gyönyörű szép képpé összeáll.
2: Hát a megjelenéseid nagy része, vagy az események, a munkáid, nevezhetjük, hogy nagy része az a fővárosban zajlik?
3: Igen, Magyarországon zajlik, de mindig nemzetközi közegben.
2: Tehát
3: én tehát én csak és kizárólag magyar kontextusban, nemzeti közegben nem dolgozom most már lassan 20-30 éve, de igen, tehát a Magyarországra érkező delegációk, a Magyarországon, Budapesten megvalósított nagyszabású események, vagy éppen csak magas szintű látogatások. Ennek nem kell több tízezres tömegű rendezvénynek lennie, ahhoz, hogy ez jelentős legyen, és ahhoz, hogy oda kelljen figyelni a részletekre. Illetőleg feladatom az is, amikor kiutazik az általam segített vezető, legyen az egy bankvezető, legyen az egy szállodaigazgató, egy cégvezetője, és találkozik külföldön egy államfővel, egy kormányfővel, vagy egy másik cégnek a vezetőivel, akkor ezek a tárgyalások, vagy éppen bemutatkozó látogatások zökkenőmentesen zajlódjanak, és ő is a legfelkészültebb tudjon lenni, és mindenre is tudjon majd reagálni, amikor ő odaér.
2: Mennyire látható a ti jelenlétetek, munkátok? A munka az látszik, ugye? Azt mondjuk,
3: amikor el van végezve, akkor nem látszik, ugye? Mert akkor azt veszük észre, hogy minden olyan szépen.
2: Természetes.
3: Igen, igen, és ezt veszük alapnak, hogy minden a leírtaknak és a programnak megfelelően zajlik.
2: De egyébként nem lenne alap?
3: Lenne alap, de mivel ugye emberekkel dolgozunk, és emberi tényezőket mindig számításba kell venni, és mindig jöhetnek utolsó pillanatos kérések, olyan megkeresések, amelyekre nem biztos, hogy fel tud az ember készülni. Én mondok egy nagyon egyszerű példát, adott vezető név és időpont nélkül érkezett egy X sporteseményre. VIP lounge, szépen lefoglalva, tudom, hogy mikor fogok oda érkezni vele, telefonálok a munkatársaknak, hogy a delegációval körülbelül fél óra érkezek, legyen minden rendben, nem tudom, étel-ital felszolgáló már rendelkezésre álljon, és jelzi nekem a kocsiban az adott vezető, hogy ő nem tudom, valamelyik másik sportcsatornán éppen zajlik ilyen és ilyen mérkőzés, akkor ő ott bent, a kivetítőjén, ott a nagy ledfalon ezt szeretné nézni, és nem az adott budapesti sporteseményt, amire érkezett. És mert hogy neki az a szíve csüske, és most zajlik valamilyen fontos dönt, amit ő most ebben a pillanatban látni akar. És nem egyszerű egy ilyen kérésnek eleget tenni, amikor tudja az ember, hogy a kivetítők össze vannak kötve, az, hogy mi látható egy VIP területen, azt egy nemzetközi szervezet felső vezetése, marketing, média és kommunikációs vezetése majd meghatározza előre, és elkészítik ezeket a videókat, vagy éppen élő közvetítés, és bejátszani esetleg előfizetés nélkül egy olyan csatornát, ahol, ami csak ott abban a teremben lesz látható, és van rá az egészre egy 15-20 percünk, egy nagy sportesemény kellős közepén, az kihívást
2: ezt
3: tud jelenteni.
2: Nem gondolná, hogy...
3: Igen, hogy egy ilyen kérdés, hogy miért nem azt nézi, igen, amire érkezik. Okay. Tehát vannak ilyenek. Vagy az utolsó pillanatban megérkezik, nem tudom, egy kiállítást megnézni, és ott a bejáratban úgy dönt, hogy inkább visszamegy a szállodába, mert elfáradt, és akkor menjünk. És
2: ilyen is van.
3: Hát mi, hogy ne lenne? Minden van.
2: Legyen is. Mert ez azt látom, hogy csillog a szemed, úgy beszélsz az imádott hivatásodról, de ahogy rakom össze most a mozaikokat, az is megfogalmazódott bennem, hogy meddig terjed a ti felelősségetek? Egy ilyen szitúban.
3: Mindent megteszünk. Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Ez a szituáció is adja. Én azt gondolom, hogy az én személyes felelősségem És az első számú prioritásom az az, hogy én azt akarom látni minden esetben, hogy az az ember, akinek én dolgozom, bárki is legyen az, aki az én segítségemet kéri, maximálisan komfortosan, mindenre felkészülten legyen ott a szerepben. Ha neki ki kell menni a konferencián, a színpadra és előadni egy beszédet, akkor azt tudja jól megtenni, ha alá kell írni egy együttműködést a nagy plénum előtt, akkor azt tudja megtenni, hogyha kell a tárgyaló asztalhoz nekem felkészítenem, és ennek a tárgyalásnak sikeresnek kell lennie, akkor az a felelősségem. Tehát, hogy tulajdonképpen én minden emberi és szakmai szempontot és tényezőt figyelembe veszek, amikor megpróbálok az ő fejével gondolkodni, és megnézni, hogy az ő érdeke és az ő célja micsoda. Nekem ennek kell alárendelnem tulajdonképpen a protokoll eszköztárát, és segítenem abban, hogy ő csillogjon és ragyogjon, és komfortosan, magabiztosan mozogjon, és az a szerep, vagy az a cél, vagy az az érdekhalmaz, amivel a fejében megérkezett, vagy ami éppen ott van a papíron, azt ő maximálisan végig tudja vinni. És én azt gondolom, hogy ebben a protokoll egy igazi, jó, használható stratégiai fegyver tud lenni. Nagyon jól és könnyen lehet egy partnert, egy számunkra teljesen idegen partnert is meggyőzni arról, hogy mi hitelesek vagyunk, velünk érdemes lesz üzletet kötni, vagy éppen együttműködni, akár országok szintjén, hogyha most nagykövetekről felkészülő nagykövetekről beszélünk, akiknek egy országot kell eladni az adott fogadó országban, és azokat a bilaterális kétoldalú kapcsolatokat építeni, és azt mondani, hogy igen, ha én megbízhatóan és hitelesen képviselem az országot, akkor lehet, hogy ez, amit mondok, és amit még hozok magammal, a Balaton, a Hungarikum, Budapest városa, a turisztikai kulturális értékek és minden, érdemes lesz meglátogatni, érdemes lesz több különböző szintű kapcsolatokat kiépíteni, és abban a protokoll, ami tiszteleten alapul, odafigyelésen, empátián és interkultúrális különbségek mozgásában és figyelembe vételén, azok számítanak, mert hogy a protokoll is people's business, még mindig ezt mondom, ugyanúgy egy diplomácia, ez sosem lesz AI, ez sosem lesz technika által generált történet, vagy nem fogja a mesterséges intelligencia szerintem soha pótolni a protokollosokat, mert hogy pont az az emberi tényező az, amit nekünk mögé kell látnunk, és ahhoz, hogy ezt
2: amit meg az nem tud hozzátenni.
3: Igen.
2: És ez így is maradt szerintem.
3: Nagyon remélem.
2: No, ahogy hallgatlak, és azért is jó, hogy jöttél, mert kinyitsz egy ajtót, ahová nem láttunk be, hiszen mi nem mozgunk a hallgatókkal ezen a területen. Meddig a felelősséget oké, átbeszéltük, de például meddig kell ilyenkor együtt lenni az adott főhőssel?
3: Hogyha Budapestre érkezik külföldről, akkor addig tulajdonképpen, amíg Magyarország lételét el nem hagyja és elutazik. Addig a mi felelősségünk. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha a készíti rendőrség kedves munkatársaival érkezünk érte a repülőtérre, és ugyanúgy kísérjük őt ki a gépéhez, és elbúcsúztatjuk hivatalosan, maga a konvoj, a motorkét, az addig nem hagyja el a Lisztvenet repülőteret, amíg ugye Budapest légterét el nem hagyja, mert ha bármi történik a repülőgépével, és esetleg vissza kell fordulni, akkor nekünk ott kell lenni, hogy rendelkezésre álljunk és segítsünk. Tehát tulajdonképpen, hogyha nagyon-nagyon objektíve akarom nézni, akkor addig, amíg Magyarország légterében és Magyarország közegében van, addig a mi felelősségünk minden ide érkező vendég. Mm. És akármilyen rangban...
2: És többen vagytok ilyenkor?
3: Protokollos protokollfőnök egy van. Jó esetben van egy csapata, nagyobb szervezeti egységeknél, minisztériumokban, cégeknél azért van.
2: Ez megbízás.
3: Igen. Én általában egy személyes hadseregként működöm, és ez a do it all, mindent is képes vagyok megcsinálni. Én nyugodtan kiküldöm a meghívó leveleket, én elmegyek a hercegér, én nagyon szívesen lebonyítok egy eredményhirdetés, ugyanazon rendezvényen belül. Nyilván be kell oldani, hogy mindenhol is ott tudjak lenni, és legyek rálátással minden területre. Jó az, hogyha jönnek nekem segíteni például egyetemi hallgatók önkéntes pozícióban, akik például ilyen VIP területeken hadrafoghatók és tanulhatók, és ha bármi van, akkor én egy mobiltelefon hívásnyira vagyok mindig.
2: Tehát a lényeg, hogy látj, itt tényleg a frontvonalban vannak.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy így lehet leginkább tanítani a gyakorlatban.
2: Jó, abszolút, jogos. Jó, megint csak lefordítva a hallgatók, vagy inkább a hallgatókat képviselve úgy mondom, azért ezt tisztázzuk már, hogy a te hivatásod az nem azt jelenti, hogy itt gárdadámkodni kell a vendég mellett, tehát hogy itt szórakoztatni kell őt addig, amíg itt van.
3: Nem, Nem, de ott kell lenni, és minden információt tudnunk kell. Tehát megkérdezi, hogy nem tudom, hol tudok a kedves párjának, nem tudom, vásárolni ezt azt a szuvenírt, vagy hol tudok, nem tudom, beszerezni ilyen-olyan magyar értéket, és ilyen kérdések vannak, és ilyen...
2: De hogy mit tudom, én nincs kedve még lefeküdni, és el akar menni vacsorázni valahova, vagy szórakozni.
3: Volt olyan, hogy meghívtak egy pohár italra, egy kocintásra köszönetképpen, a stábnak, hogy jól érezte magát, és hogy valamit ő is viszont visszaadjon abból a vendégszeretetből és gondoskodásból. Ilyen van egyébként, tehát hogy én azt szeretem, hogy akkor van vége tulajdonképpen a programnak, amikor fölment a szállodai szobájába, ha mondjuk itt alszik, és több napot van Magyarországon, vagy Budapesten, akkor ott van, és onnantól kezdve, ha védett a személy, akkor úgyis a készítrendőrség munkatársai fogják vigyázni az ő álmát és az ő biztonságát, akkor én azt mondom, hogy nyugodtan hazamehetek. De mondjuk egy nagyobb rendezvénynél sok esetben a protokollos, így én is, beköltözünk abban a szállodába, ahol egyébként az 50-100 fős VIP vendégkör van, és itt vannak egy hétig miatt, hogy bármikor én is, ha éjfélkor, hajnali kettőkor hívna a recepció, vagy a frontdesk, hogy nem tudom, kérdés van, Niki, gyere le, akkor lemegyek, tehát, hogy ilyen formán maga a felelősség és a hatáskör is 0-24-es egy rendezvényen, vagy egy delegációs programon. Tehát ilyenkor tényleg folyamatosan ugrásra készen kell lennünk.
2: Jó, ez ezzel jár.
3: Igen, de ezt imádjuk.
2: A hivatással jár.
3: Igen, okay. Igen.
1: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Annak meg még inkább örülök, hogy dr. Rosó Nikoletta meglátogatott ismét itt a stúdióban. Örülök neked. A bizalmadat is köszönöm. Ő egyébként nagyon komoly feladatot és tisztséget tölt be, mert a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének elnöke, egyébként címzetes egyetemi docens, író, 6 könyve kötetes, ugye, szerző, jól mondom?
2: 6 kötet, azért, igen.
1: Jól emlékeztem rá. Lesz 7. is?
2: Van, már megvan. Hát csak várjuk, már készen is ez a doktori disszertációmnak az olvasói változat, egy picit fogyasztható, nem annyira száraz, nem annyira statisztikai jellegű. Ez már készen van, sőt, ISBN számot is már megigényeltem rá, sportprotokoll címmel fog futni, amint a tördelés és a nyomdai munkák elkészülnek, de én már megírtam a...
1: Na, örülök neki, és várjuk is. Amint megvan, gyere vissza, és beszélgetünk arról is. Viszont az, ahogy most tényleg hallgatlak, én azt a hívó szavakból azt érzem, hogy ez azért nem csak egy bizonyos körnek, ez mindenkire ráférne.
2: Ez így van.
1: A protokoll ismeret.
2: Készítettünk egy felmérést erről.
1: Gesztusokkal, meg mindenfajta... Emberi tulajdonságok.
2: Emberi társasági viselkedés része a protokollnak, közel sem tudunk egyenlőséggel letenni, és nem is szabad, de ez az, amit már ugye a családban és már azt gondolom, hogy a legalsóbb szintű oktatási intézményekben, nevelőintézményekben már érdemes elkezdeni oktatni, ahogy más országokban is ez teljesen természetes és elterjedt, hogy része egyébként a kurikulumnak, része akár a nemzeti tantervnek. Jó, hogyha akár Magyarország egy osztályfőnök jóra keretében becsempészük azt, hogy hogyan lehet szépen egymással diákok kommunikálni, vagy egy oktatóval.
1: Becsempészik?
2: Van, ahol igen. Tehát van erre példa. Azért tudom, mert van arra eset, hogy, vagy van arra példa, hogy elhívnak osztályfőnök jóra terhére tulajdonképpen, hogy meséljek arról, hogy kisdiákok hogyan tudnak majd érvényesülni, amikor akár a középiskolát, akár az általános iskolát elhagyják, és bekerülnek a felnőtt világba és felnőttek közé. Itt azért lehetne az oktatást kiterjeszteni, azt gondolom, a maga pedagógusi karra és körre, hogy maga példamutatás meglegyen, mert sok esetben nem látható, vagy nem látom, és akkor ilyenkor nehéz azt mondani a diáknak, hogy az így kell felöltözni, így kell kommunikálni, ha nem ezt a példát látja, hallja feltétlenül, illetőleg a szülők körében is. Sok esetben azt hallom, ugye a szülők egy szülő értekezleten nem biztos, hogy olyan minőségben kommunikálnak az osztályfőnökkel, a pedagógusokkal, ami példaértékű és tiszteleten alapuló lenne. Úgyhogy...
1: Akikhez eljut, nyitottak, mit tapasztalsz?
2: Természetesen, tehát én mindig hívásra megyek. Én mondtam, hogy nagyon
1: hát
2: szívesen segít.
1: Hát attól még lehet nyitott az, aki meghív, de a többiek meg ott ülnek, mármint a diákok. Nekik az végig kell
2: Igen, de mondjuk egy tréning alkalmával.
1: Ja,
2: tehát,
1: hogy
2: azt mondja, igen. Tehát amikor a felnőtt világban vagyunk, és ilyen megbízásaim vannak, akkor természetesen ők érzik és értik ennek a lényegét, és ennek a befektetését. Mert tulajdonképpen az emberi tiszteletbe és a kulturális viselkedésbe való befektetés, az csak kifizetődő tud lenni. Annak nincs semmi, mint egy gyógyszernek mellékhatása, negatív mellékhatása, annak csak a pozitívumait tudjuk értékelni. A diákok pedig

0: kapcsolóban, a Cool Kids at the Back, hogy mondja az angol, hogy ott beszélgetnek és rombolják talán az összhangot, nem, mindenki figyel és ért és érzi, hogyha az ő nyelvüket én tudom és értem, és ilyen formán tudom őket úgy megszólítani, bármilyen generáció is legyen, akkor mindenkinek meg lehet mutatni, hogy az ő szintjén, az ő közegében, vagy mikro- vagy makro közegében, ez miért lehet izgalmas és fontos, és miért válhat ez hasznára. Lehet, hogy nem ebben a pillanatban, majd egy szóbeli vizsgánál, vagy egy felvételinél, vagy egy állásinterjúnál. Amikor majd ténylegesen ott van, hogy választani kell, hogy erre az egyetemre szeretnék jelentkezni, ezt a munkát szeretném megpályázni, de jó lenne, ha felvennének. És amikor ez így tudatosul bennük, és nem azt mondom, hogy a döbbenet, de hogy tényleg látni az arcokon, hogy értik, és úgy kezd leülepedni az az információ, és át tudják élni ezt az egészet, amit én mondok, akkor én azt gondolom, hogy ennek van értelme. De ahhoz meg tudni kell, tehát ahhoz hogy erről beszéljünk, ahhoz művelni kell ezt a szakmát.
1: Jogos, meg olyan evidensnek tűnik, amit mondasz, olyan magától értetődőnek nekünk most itt, ahogy beszélgetünk.
0: Nagyon sok szervezés van abban a magától értetődésben.
1: Okay. Azzal tisztában vagyok. Meg nézzék el nekünk a hallgatók, hogy tegeződünk, egy kereskedelmi rádióban ülünk este, úgyhogy itt már talán belefér a lazább, meg ezer éve ismerjük ezer egymást, úgyhogy ezt csak hogy értsék a hallgatók, hogy itt miért nem tartjuk be ezt a nagy magázódást. Egyébként ez
0: nálam ez alap. Mindenkivel, igen. Igen. Főleg,
1: mikor fordulhat át?
0: Amikor én felajánlom, de no, munka szempontjából...
1: De mikor jön az a lélektani pont?
0: Hát attól a megbízástól függ. Tehát, hogy mennyi ideig dolgozok valakivel együtt. Hogyha sportvilágában működök, és ez egy sportesemény, akkor ott automatikusan mindenki mindenkivel tegeződik. Uh-huh. Ott ebből nem csinál senki lelkiismereti kérdést, hogy nem tudom, valamelyik sportági szakszövetségnek az elnöke, vagy éppen volt köztársasági elnök, ott a tegeződés is lehet szépen udvarias formában megejteni, és ott ez teljesen természetes, hogy aki ebbe belecsöppen, bármilyen sportágat művel, űz, hivatásosan vagy már nem, akkor ezek a tagok ebben a közönségben egymással tegeződnek. Ha egy munkaadónál, hogyha én belépnék mondjuk egy céghez, vállalkozó kormányzati szervezés, azt mondom, hogy munkavállalóként fogok én tevékenykedni ebben a szerepben, és ott az a mondás, és az a közmegegyezés, hogy mindenki tegeződik egymással, nyilván esetleg a felső vezetés leszámítva, akkor ott természetesen automatizálódik ez a történet. Hogyha én oktatok, előadást tartok, tréninget, és külsősként megyek, akkor nekem a magázódás az, ami teljesen alap, és amellyel én operálok tulajdonképpen 20 éve. Tehát nekem nehéz rávenni magamat egyébként egy tréning során, hogy akkor tegeződjünk, mert annyira az összes fordulat és minden nyelvi eszköz az automatikusan a magázódásban. Angolban is természetesen ugyanígy, amikor egy titulust, egy rangot szólítok meg, hogy nem tudom, ő fensége, magyarul ez nem hangzik olyan jól, de his serene highness, or your highness, or your royal highness, amikor hercegeket fogad az ember, vagy esetleg minisztereket, vagy államfőket, your excellency, your majesty, ha a királyi méltóságról van szó, az olyan szépen megmutatkozik az angol nyelven ez a fajta tiszteletadás.
1: No, hát dobálod a labdákat, nekem meg ugye az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Igen, egy icipicit még visszautalva, hogy nagy meló van abban, hogy ez természetes legyen. Ahogy az előbb mondtam, hogy a tiszteletet megadjuk egymásnak, meg egyébként kedvesek vagyunk a másikkal. Valahogy a világban nem ezt látom.
0: Sajnos.
1: Mártamban keltemben. Te is ezt tapasztalod?
0: Igen, de én próbálom ezt változtatni a saját környezetemben belül, a saját közösségeimben belül, akár hazai, akár nemzetközi közösségről is légyen szó. Én azt gondolom, hogy mindig a változás azok legyünk mi, mutassuk meg, hogy ezt hogy kell, legyünk példák, és innentől kezdve, hogyha mi visszük azt a fáklyát, akkor fognak bennünket követni jó vezetőként, akár egy civil szervezetben, hogyha ez az NPRS, akár ez a 5 éves konferenciasorozat, amely 2 hete volt, ahol azért 49 ország képviselője ide érkezett Budapestre a meghívásomra. Az NGM Dürer épület együttesében egy nagyon szép, egykori felszentelt kápolnát kell elképzelni, amelyet egy modern konferenciateremmé varázsolták, de a mennyezet, a boltozat és a nagyon szép spirituális emlékek azért azok megmaradtak.
1: Ez a
0: igen. Hajtósi Dürer sor romban. Ez a gyönyörű szép épület. És mivel ugye egy pápai áldást jelentettem be ott először, amelyet én kértem a Szent Atyától április 29-én a Vatikánban egy nyilvános audiencia keretében, ahhoz kellett egy olyan termet találni, hogy konferencia, de meglegyen az a spiritualitás, az az eszmeiség, amelyet ezt tud esetleg hordozni. És

0: és én tényleg igyekszem mindent is megmozgatni, minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy ez a szakma nemzetközileg is elismert legyen, az ENSZ által elismert legyen, és hát ez volt ennek a konferenciának is a célja. És ahogy ott annak idején mondtam is a nyitó beszédemben, hogy a Moved Heaven and Earth, tehát mindent is megmozgattam, és már spirituális segítséget is kértem, támogatást annak érdekében. Ennél többet kevesen tesznek szerintem a protokoll szakma érdekében nemzetközi szinten, mint amit megpróbáltam én a saját lehetőségeimhez mértem, és én kifejezetten büszke vagyok arra, hogy szinte minden kontinensről érkeztek a meghívásomra olyan előadók, akik a saját költségen utaztak ide Budapestre. Sem a szállásban, sem az utazásban nem tudtunk non-profit szervezetként támogatást nyújtani, de ide érkeztek azért, hogy 15-20 percig ők legyenek a középpontban.
1: Ott fontosnak tartották.
0: Igen, igen, és én megadjam nekik azt a ragyogási lehetőséget, amit szerintem meg kell adni. Tehát nekem az a feladatom, szerintem, hogy láthatóságot és hangot adjak azoknak, akik tényleg a háttérben dolgoznak nemzetközi szinten, és az onnan kezdődik, hogy egy ilyen személyes részvételű konferenciát megszervezünk, amelyre egyébként a Budapest Akkreditált Diplomáciai Testületek nagykövetén hangban nagyon sokan elfáradtak, így lett végül is ez a 49 ország, Schmidt-Mann elnök úr megnyitotta, és én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas multikulturális eseményt és szakmailag egy nagyon erőmutató és eredményhozó konferenciát tudtunk előre megvalósítani Budapesten, amelyet a világon még senki nem csinál. Tehát nem csak Európában nincs, de ismereteink szerint a világon senki ilyen.
1: Majd most fogják lemásolni.
0: Effektíve ebből sorozatot kívánunk, és már lehet jelentkezni lobby szinten, hogy mely országban legyen a következő. Tehát kvázi olimpiai
1: rend. Máshol lesz? Akkor
0: én azt szeretném, ugye, mint főszervezőként én azt javasoltam, hogy mindig legyen egy olyan ország, aki vállalkozik erre, egy olyan szakmai szervezet, amely abban az országban működik, amely ezt össze tudja hozni. Mi megmutattuk, hogy ezt meg lehet csinálni. Minimális, tehát kvázi majdnem nulla költségvetésben, kétnapos budapesti városnézéssel, Citadellán fönt egy nagyon szép kiállítást megtekintettünk, nagyon sok támogatást tudtunk egyébként kapni, amely kellett ahhoz, hogy mi is Budapest hírnevét öregbítsük, 30-40 ország képviselője számára, akik a protokoll szakmát és a diplomáciát képviselik, és akik tényleg életükben először jártak most itt Budapesten. Úgyhogy én idegenvezetőként működtem, tehát én vittem tálatvezetésre, busszal együtt mentünk, mutattunk mindent. Ez egyik szakmám a sok közül. Egy pici pezsgős kocintás az épületben, bemutattuk, hogy hol leszünk, és másnap minden is volt, tehát hogy nagyon szépen kell. Akkreditációs kártya, kitűző, színpad, fotós, videós, tehát ahogy egy nemzetközi konferenciának lennie kell, és erre volt nagyjából egy másfél-két hónapom, hogy ezt összerakjam. Úgy, mint programot, és minden mást, ami azt gondolom, hogy ahhoz kell, hogy ez egy elismert konferencia legyen, és akik ide jöttek, úgy érezzék, hogy nem kidobott idő és pénz volt, hogy ide utaztak, akár Argentinából, Miamiból, nem tudom, Koszovóból, mindenhonnan.
1: Ehhez a hivatáshoz nagyon kell szeretni az embereket? Hát hiszen emberekkel foglalkozom.
0: Szeretni is kell, érteni, tisztelni.
1: És nem unod őket. Ennyi év után sem.
0: Nem, mert engem kíváncsivá tesz, hogy ő honnan jött és mit képvisel, és ő neki mi a fontos, neki mi az érték, neki mi erre a kulturális vagy nyelvi reáliája, amit erre a nem tudom, az ételre, italra és bármire mond. Ő miben hisz? Hisz-e bármiben? Hány istenben hisz, hogyha több istenben hisz? Neki mi a nemzeti viselete? Ő hogyan éli a mindennapjait? Hogyan nőtt és szocializálódott abban az országban? És akkor ugye jönnek a többi kérdések is, hogy ott egyébként milyen a jogi, politikai és állami berendezkedés, ami egyébként meghatározza a protokoll, de mindig az embert kell a középpontba helyezni, és itt érzek hiátust egyébként a protokolloktatásban is, hogy elfelejtkezünk az emberről. Hát ember nélkül sincs protokoll, de diplomácia sem. Tehát ha a nagykövet nem olyan, akivel nem lehet egy társasági eseményen megjelenni, kulturáltan beszélgetni, kapcsolatokat építeni, akkor nem lesz sikeres. Az a két ország kapcsolat az onnantól kezdve meg van pecsételődve, és ugyanígy a felső vezetők is, akik reprezentálnak egy szervezetet, egy céget, egy vállalatot, egy bankot, teljesen mindegy, mindig az embernél kezdődik, mert hogy nem intézményekkel kommunikálok, hanem
1: világos,
0: emberekkel.
1: De miután
0: és
1: emberek...
0: Empátia, bocsánat, ezt akartam még mondani, hogy tudjak az ő fejével gondolkodni. Tehát én, hogyha ide érkezik valaki, akkor én úgy tudom az ő látogatását maximálisan előkészíteni, nem csak azzal, hogy 4-5-6 lépéssel előre vagyok már a fejemben, és itt vagyunk, de én már 2 órával a későbbi programot szervezem, és már hívom, és küldöm az SMS-eket, hanem hogy megnézni, hogy honnan jött, mit képvisel, hogyan kommunikál, tehát nyilvános forrásokból tájékozódom. Social media, médiaforrások, megnyilatkozások, és milyen értékeket gondol ő fontosnak, és akkor az ő nyelvén tudok megszólalni. Tehát nagyon könnyen tudok bárkire és mindenkire is ráhangolódni, mert én megcsinálom azt a házi feladathoz, hogy én felkészülök. Világos. Az emberből és a delegációból. Ezt sokan elfelejtik, hogy...
1: Még a szakmában is?
0: Van ilyen. Hát itt is, itt, ahogy hát vannak nem feltétlenül jó tetőfedők, most bocsánat a tetőfedő
1: értem,
0: szakmától,
1: értem.
0: Ugyanígy lehetnek olyan protokoll területen működők, entitások, akik nem feltétlenül érzik ezt fontosnak, és azt gondolják, hogy ez a szabály, ezt írtok le, ez lesz, és így kell csinálni. Aztán mindenki alkalmazkodjon.
1: Oké, de miután emberekkel dolgozol, és ezek azért az emberi gyengeségek is benne vannak, vagy a jellemzők, ugye a személyiség.
0: Meg a személyes kérések, preferenciák.
1: De ha olyannal találkozol, ami nem passzol, vagy akivel nem értesz egyet, akkor hogy viseled?
0: Nincs ilyen.
1: Tehát én nagyon megértő tudsz lenni?
0: Végtelenség.
1: Meg alkalmazkodó?
0: Igen, mert ez egy szolgálat. Tehát hogyha most nagyon-nagyon le akarom redukálni ezt az egészet, ez egy szolgálat. Az én dolgom az, hogy őt segítsem, támogassam maximálisan mindenben is, amíg a jogi keretek természetesen, meg a törvényességi keretek megengedik. Hiszen lehetnek olyan kérések, felkérések tangóra, amelyek nem férnek bele természetesen, de van, aki azt gondolja, hogy esetleg ez is a csomag része volt, vagy a protokoll szolgáltatás része volt. Hogyne? Hát az ember emberből van, akár úrról, akár hölgyről legyen szó is, meg gyarló is, meg minden, de alapvetően nekem az a dolgom, hogy bármilyen nem tudom, unortodoxnak tűnik az a kérés, vagy kérdés, maximálisan megpróbáljam segíteni és a megoldást megtalálni. Ugye a protokollban nincs nem, meg nem tudom, meg nem lehet. Tehát ezeket a szavakat nem.
1: Okay.
0: Igen, tehát nincsen. Tehát mindig megoldom mindent is, de szoktuk ezt mondani. És hogyha éppen azt a konkrét kérdést nem, már legalább 3-4 alternatíva van a fejemben, amit fel tudok ajánlani, hogy ezeket a szemöldököket kisimítsam. Mm-hmm. Hogy úgy érezze az az adott személy, akivel én beszélgetek, hogy ő elégedetten tud távozni, az ő kérdését megválaszolták, az ő problémáját megoldották, és egy win-win szituáció alakuljon ki. Tehát ez soha nem lesz domináns, meg ilyen forma alárendelt is, tehát partnerek vagyunk egymással, de az én dolgom az, hogy őt emeljem.
1: Meg van a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Képzeld el, hogy már a végén vagyunk.
0: Nem hiszem el.
1: Esküszöm. Egyetlen egy kérdés a végére, ami talán az előző itt létedkor is volt, hogy akkor jön a herceg?
0: Jön a herceg. 23-ban is jött, most is jön a herceg. A Budapesten az Európai Olimpiai Bizottságok elnökei fognak egy csúcs találkozót itt tartani június elején, illetőleg az általam már említett Ötusa világkupa kapcsán. Ez egy nemzetközi rendezvény zajlik itt a Bokcsarnokban.
1: De ilyenkor megismer benneteket?
0: Miután, igen, háromszor járt eddig az országban, mind a háromszor én fogadtam, kísértem, szerveztem, tehát nekem már...
1: Tehát téged
0: teljesen...
1: akkor megismer.
0: Igen, mi már ilyen ölelkezős üdvözési formában vagyunk, és nekem közvetlen kapcsolatom van a monakói palotával, ahol aminek köszönhetően ugye tudom szervezni az ő programját, mikor érkezik, hol fog megszállni, milyen kérései vannak, mit szeretne. Tehát én már mindent tudok. Hivatalos csatornákon még zajlanak az egyeztetések, de én kint leszek a reptéren is várni fogom.
1: Izgalmas világ ez.
0: Igen.
1: Megírtad már ennek a kulisszatitkait?
0: Nem, majd megvárom, hogy még ülepedjen egy picikét, de meg hát ugye ez egy bizalmi állás, hát nehéz erről úgy beszélni, hogy mindenfajta nevet és időpontot és helyszínt kiiktatva, mert az meg ugye elveszíti a relevanciáját, hogyha ezeket kivesszük, úgyhogy mi nem beszélünk, tehát mi olyan vagyunk, mint egy kút, bedobjuk az információt, és az ott marad.
1: Diszkréció a fő.
0: Igen. Másképp nem lehet, és az ember szerintem nem tud szférákon át mozogni, mint ahogy én teszem, hogy ennek is, és függetlenül mindenfajta politikai és egyéb érdekektől. Tehát mi tényleg a szakmát végezzük, és aki hozzánk fordul, vagy hozzám fordul, nekem teljesen mindegy, hogy ő most idős, fiatal, úr, hölgy, milyen oldalon áll, mit képvisel. Nekem az a fontos, hogy az ő szerepét, és az ő intézményét, és az ő rangját, titulusát tudjam messze menőkig hivatalosan segíteni.
1: Most van az a lélektani pont, hogy mondd el az elérhetőségeidet, ahol téged megtalálnak.
0: Az interneten, ha beírjak a nevemet, akkor minden online és telefonos elérhetőségem nyilvános, tehát akár ez a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete weboldal az mprs.hu, akár a céges oldal europrotokoll.hu, és ott a kapcsolat menüpontban. Én egy nyitott megvan könyv vagyok, minden. Most már 10 éve ott van minden.
1: Dr. Hosszú Nikolettát kell keresni, ez a lényeg.
0: Igen, szeretettel.
1: Örültem neked.
0: Én is
1: sok
0: nagyon.
1: Sok csillogó szempárt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: A hivatásodban, akkor a téd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Örülök, hogy itt voltál, és bízom benne a hallgatóknak üzenve, hogy azt a sok-sok, hogyha tudtak már, pedig miért ne tudnának a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és akkor elvisznek sok mindent, amit Nikolettától most hallottak. Ha meg nem, akkor majd hallgassák vissza a beszélgetést a podcastok között. És Nikolettától most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás elejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Hussó Nikolettának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Zalaegerszegen két utcából elszállították a kőzúzalékot, illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! Zalaegerszegen két utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. A munkavégzés idejére a két utcát lezárták, az utcákban található három intézményből pedig hazavitték a gyerekeket. Az aszbeszt tartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a Vasmegyei Haraszti faluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek aszbeszt hulladék lerakására alkalmas engedélyezett veszélyes hulladék lerakója üzemel. Az elszállított aszbesztes kőzúzalék helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Egy összetett figyelési akció során illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-én, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztást dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült. Három férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. 183 embert fogtak el a rendőrök egy május 18-tól június 1-ig tartott célkörözési akció során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szombaton a polisz.hu oldalon. A 7., a 8. és a 19. kerületi kapitánysággal, a közrendvédelmi főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival együttműködve 1620 ügyet vizsgáltak meg. Az akció eredményeként épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Az ellenőrzés során egy az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogtak, akit a bíróság kifosztás büntette miatt 7 év és 6 hónap szabadságvesztésre ítélt, olvasható a közleményben. Letartóztatását indítványozza az ügyészség annak a férfinak, aki a gyanú szerint felgyújtott egy autót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A Pest vármegyei főügyészség közlése szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi kedd este égés gyorsító anyaggal locsolta le a kapitányság előtt parkoló egyik személygépkocsit, majd felgyújtotta. Az autó, amely egy rendőré volt, teljesen kiégett. A Buda környéki járási ügyészség közveszélyokozás miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, egyebek mellett a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva. Karbantartási munkák miatt június 8-ról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére virradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom vasútvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és S72-es éjszakai járatok egy része Budapest nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. A pótlóbuszok a nyugatinál a Váci út és a Podmanicki utca térségében, Angyalföldön a Kámfor utcánál állnak meg. A vasúti jegyek érvényesek a buszokon, de kerékpárszállításra nincs lehetőség. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek. Többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel, majd délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM.

0: süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

másik után. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Zalaegerszegen két utcából elszállították a kőzúzalékot, illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. A Schlager FM híreit Molnár Anikótól hallják, köszöntöm Önöket! Zalaegerszegen két utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. A munkavégzés idejére a két utcát lezárták, az utcákban található három intézményből pedig hazavitték a gyerekeket. Az aszbeszt tartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a Vasmegyei Haraszti faluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek aszbeszt hulladék lerakására alkalmas engedélyezett veszélyes hulladéklerakója üzemel. Az elszállított aszbesztes kőzúzalék helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Egy összetett figyelési akció során illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-én, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztott dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült. Három férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. 183 embert fogtak el a rendőrök egy május 18-tól június 1-ig tartott célkörözési akció során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szombaton a polisz.hu oldalon. A 7., a 8. és a 19. kerületi kapitánysággal, a közrendvédelmi főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival együttműködve 1620 ügyet vizsgáltak meg. Az akció eredményeként épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Az ellenőrzés során egy az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogtak, akit a bíróság kifosztás büntette miatt 7 év és 6 hónap szabadságvesztésre ítélt, olvasható a közleményben. Letartóztatását indítványozza az ügyészség annak a férfinak, aki a gyanú szerint felgyújtott egy autót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A Pest vármegyei főügyészség közlése szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi kedd este égés gyorsító anyaggal locsolta le a kapitányság előtt parkoló egyik személygépkocsit, majd felgyújtotta. Az autó, amely egy rendőré volt, teljesen kiégett. A Buda környéki járási ügyészség közveszélyokozás miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását. Egyebek mellett a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva. Karbantartási munkák miatt június 8-ról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére virradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom vasútvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és S72-es éjszakai járatok egy része Budapest nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. A pótlóbuszok a nyugatinál a Váci út és a Podmanicki utca térségében, Angyalföldön a Kámfor utcánál állnak meg. A vasúti jegyek érvényesek a buszokon, de kerékpárszállításra nincs lehetőség. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek. Többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel, majd délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Gyerekekkel. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményekkel, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák. Ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben, a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat a gyermekotthonok. Heti 4 járattal nyit a Toronto-Budapest vonal. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a gyermekeket ellátó intézmények is egyeztet, hogy esetleges vállalati támogatásokat milyen gyermekvédelmi szempontok alapján fogadhatnak el. Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. A miniszterelnök azt kérte a kormánypárti és ellenzéki szavazóktól, hogy tanúsítsanak az eddigieknél több türelmet, békességet és emberséget egymás iránt. Az Európai Beruházási Bank alelnökével és több képviselőjével tárgyalt pénteken Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, derül ki a politikus Facebook bejegyzéséből. A megbeszélés középpontjában az állt, hogy a bank milyen feltételek mellett tud hitelt nyújtani Magyarországnak olyan beruházásokhoz, amelyek enyhíthetik a lakhatási válságot és újraindíthatják a vasútfejlesztéseket. A tárca vezető szerint a közeljövőben az EIB támogatásával több nagy vasútvonalon is elindulhatnak fejlesztések, köztük a Budapest-Szeged, a Budapest-Lajos-Mize és a Budapest-Miskolc vonalakon. A konkrét részleteket később ismerteti majd a tárca vezető. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek. Többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel. Majd délután az északi középhegységben fordulhat elő újra záporzivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva üres.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellás, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Erosz, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Zalaegerszegen két utcából elszállították a kőzúzalékot, illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! Zalaegerszegen két utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. A munkavégzés idejére a két utcát lezárták, az utcákban található három intézményből pedig hazavitték a gyerekeket. Az aszbeszt tartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a Vasmegyei Haraszti faluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek aszbeszt hulladék lerakására alkalmas engedélyezett veszélyes hulladék lerakója üzemel.